0: Panno Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön. Panno Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, kokatusi, MDMA, dub.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

cor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Sánta Zoltán és Zvekán Péter.
1: Cső, jó reggelt, azt a mindenit. Hát. Pikpak elmúlt ez a nyár. Írja Attila, hogy jó reggelt, szép ébredést kíván a kispiacról. Mintha még sem álltunk volna, de igazából minden ott folytatódik.
2: Sziasztok.
1: Ahol abbajtó igazából, csak közben volt egy nyár, itt van velünk Zoli is, Tihi is itt van velünk. Hát igen, bárkülönben azért valamilyen szinten itt voltunk veletek, hát voltak ezek a best of moments reggel itt, korán reggel, egész nyáron, hogy ne felejtsétek el egyáltalán, hogy milyen a hangunk, meg hogy itt vagyunk, így a Tihi, hogy végre itt vagytok. Jó reggelt. Hát igen, jöttünk. Ugye észrevettük, hogy korán reggel ilyenkor még sötét van. Észrevettük azt, hogy hullanak a levelek. Wow. Itt van Dobárdan, Robi, az anyád úristen, itt mély vagy ébren ilyen korán reggel, mi bajod van? Vagy ilyenkor kezdődik a taxiszolgálat? Ilyenkor van, aki felhívja, hogy jó reggel, taxi kell. Bocsánat, most nem tudom,
2: mert ilyen váltásban van.
1: Azt mondja, Smenna.
2: Ja, itt van.
1: Igen, Robinak a, különben érdekes, ez egy nagyon érdekes dolog, Robinak az ügyfél köre, az ilyen, hát nénik, legnagyobb részben, ők szeretnek menni taxival, például bótba, ez derült ki számomra itt a nyáron például.
2: És Robi itt van, hogy segítsen.
1: Igen, itt van, hogy segítsen. Közben itt van Tibi, és jó reggel srácok, végre élőben, üdv Bajáról, Dunapartról. Hát igen, szevasz. Bajáról, mi a túró?
2: Bajáról hallgatsz minket, Tibi. Korán reggel. Lehet fogni pannont.
1: Laca is itt van velünk korán reggel. Hello mindenkinek.
2: Habár ott van ez a csávoly. Mindig azt hittem azt, hogy ez a település az ilyen annyira vajdaságias nevű. Igen. Ez Vajdaságban van, mindig ebben a hídben voltam, és igazából mászkáltunk arról, hogy Baja irányába pont, hogy ott található. És akkor így meglepett, hogy ez, de úgy Magyarország. És ott mindig úgy hivatkoznak rá, hogy ott van valami átjátszó, csak ezért hoztam be. Akkor lehet, hogy azért, igen, lehet, hogy azért erősödik ott fel így átmenetileg a Pannonrádiónak a jele. Én egyébként csomószor, mikor mentem így Topolya irányába, vagy nem tudom, akkor ott így fél úton már így elmegy.
1: Igen.
2: Susog.
1: De hát mindenkinek az a trükk, hogy mindenkinek
2: csak... Nem értem a működési elvét, hogy ott így...
1: Hát a működési elv, amennyire én értek a rádiókhoz, mert azért én a technikai részhez annyira nem értek, de tudod, vannak ezek a tornyok, amik adják a jelet. Na most nekünk a Pannonrádió, az egy tornyos rádió.
2: Uh-huh.
1: Na, most vannak ezek a nagy országos rádiók, azok ilyen nagyon sok tornyosok. De igen, mi csak igen. Egy. Mindenkinek ez itt lövődözget, aztán ad ér, ameddig ér. És azt is tudom, hogy nem koncentrikus körökben megy ez az egész, mint ahogy én ezt elképzeltem, hanem ilyen kicsapásai vannak. Ezért, ahogy nem tudom, ott elmegy nagyon sokáig, ja, nagyon kevés.
2: Tipikusan ez tapasztalható egyébként mondjuk a Pannonrádió kapcsán. És aztán Tibi persze... azt mondja, hogy online hallgat, tehát nyilván ugye ez hát mindig igen, egy jó áthidaló meghozás.
1: Az a legjobb. Itt a velünk Szilvia is, sziasztok, írja neki Szilvia, korán reggel, meg Dénes, sziasztok. Hello.
2: Dénes, milyen új nevek jönnek itt?
1: Nem, Dénes már régebben is írt nekünk, mindig a Messengeren írt.
2: Dénes. Utána, ja, igen, azt hát én nem nézem, bocsánat.
1: És aztán ugye van egy olyan dolog, hogy aztán nagyon fontos, hogy hogy van a földrajzi elhelyezkedés olyan szempontból, hogy domboldal, vagy nem domboldal, hegyvidék, nem hegyvidék, stb. Nekünk jócskán árnyékolva van például az autópálya, ezt észrevettük. Ez egy érdekes dolog. Valamiért az autópálya az úgy le van árnyékolva.
2: Igen, igen.
1: De hát jó van, ez hál' Istennek tényleg ez az online világ, amióta létezik, és amióta online lehet hallgatni. Én is különben kizárólag online hallgatom, tehát ez a klasszikus 91,5 MHz-en mondjuk én nem. Ez hál' Istennek tényleg ez az online világ, amióta létezik, és amióta online lehet hallgatni. Én is különben kizárólag online hallgatom, tehát ez a klasszikus 91,5 MHz-en mondjuk én nem. De hát mindegy, különben lényegtelen.
2: Van a kocsikban

0: is működőképes, ugye ez az elf, hogy akkor na hát online is miért ne lehetne hallgatni, és akkor gyakorlatilag bárhol működik a történet. Érdekes, igen, egyébként, ugye, hogyha most mondtad ezeket az országos adókat, mindig úgy meglepődök ezen, amikor mondjuk, hát most Magyarországon figyeltem én erre fel, amikor mondjuk, nem tudom, hallgatsz egy ilyen nagyobb rádióállomást, ami országos lefedettségű.
1: Változik a frekvencia.
0: Változik a frekvencia, de te igazából te egyen maradsz, tehát hogy te oda kapcsoltál mondjuk, nem tudom, valamelyikre Pesten, jössz lefelé, és akkor mindig olyan vonatkozású híreket mond, ami már azt a régiót érinti.
1: Hát,
0: hogy Szeged,
1: igen,
0: hogy tudod, akkor egy ottani reklám, nem tudom, és nézem, hát mondom, várjál, nem kapcsoltam át, vagy Pesten, ja. Pesten ilyeneket hallgatnak, hogy Szegeden mi újság. Kapcsoltam, hogy nyilván nem, hanem ez ugye folyamatosan változik, és akkor úgy készül.
1: Eszméletlen.
0: Ugye a hírösszefoglaló, a reklámoknak az összeállítása így kombinálódik. Tök érdekes igazából ez az egész működési elv.
1: Igen, ezt én sem értettem régen, aztán igen elmondták.
0: Nek tartom.
1: Abszolút lenyűgöző.
0: Hihetetlen.
1: Szegény technikusok, akiknek be kell ezt mind állítani, biztos, hogy úgy tudom elképzelni, van ilyen szoba, ahol
0: igen,
1: itt technikusok dolgoznak, és itt tépik a hajukat, hogy de már megint igen, minket igen találnak.
0: Van ilyen zokogó szoba.
1: Igen. Nem elég, hogy ugye csak van ilyen, nem elég, hogy vannak reklámok, akkor még itt fel is kell osztani, hogy melyik területre megy.
0: Ott van egy ilyen zokogó szoba, és akkor ott van egy ilyen mellény a falon, amit le tudsz akasztani, hogyha éppen azt tehát olyan módon adod ki a dühödet, hogy így ütöd magad, és akkor nagyon sérülj meg, hogy de nem magad miatt, hanem hogy tudja aztán tovább dolgozni, ez egy fontos szempont.
1: Egyértelmű, de vannak süket szobák, amiket most már árulnak annyira divat. Láttam én is pár helyen ilyet, ez pedig azt jelenti, hogy mondjuk van egy iroda. Az irodák általában most már olyanok, legalábbis a modern divat szerint, ilyen egy térben van minden, mindenki szépen csöndben van, de akkor van nyilván, amikor valamikor telefonálnod kell, vagy valamit csinálnod kell, akkor vannak ilyen süket szobák, és akkor ez ilyen rendesen ilyen kis box, mint egy, hát nagyobb, mint egy telefonfülket, olyat képzelj el, be van szépen rendezve, hangszigetelt, és akkor azt, hogy berakják az irodákba, a sarokba, vagy valahova, és akkor tudod, amikor telefonálni kell, meg ilyesmi, vagy Zoom meeting, vagy tudod már manapság, már minden, vagy Teams, meg ilyenek,
0: igen,
1: akkor oda bemész, és akkor ott lenyomod, és nem zavar senki mást. Amúgy különben nem rossz.
0: Igen.
1: Legutóbb, amikor láttam ilyen boxot, mondjuk 4,500 euró volt, enyhe túlzásnak éreztem, de...
0: Úgyhogy vettél inkább néhány párnát, szűnyeget.
1: Mondtam, hogy zapátok fürit. Inkább betétottam a telefonálást. Nem, nyilván nem, de...
0: Süket szoba.
1: Hát igen, valami ilyen. Most nem tudom, hogy pontosan így hívják-e, de valami ilyesmiről
0: siket
1: van szó.
0: Siket.
1: Na mindig. Na botrosztál a nyáron, inkább azt mesél.
0: Hát elég keveset igazából. Többet szeretnék, de lehet, hogy bele kell nyugodnom, hogy majd nem tudom mikor. Hát talán majd lesz olyan év, amikor egy picit, hogy több időt lehet rászánni. Tervezni kéne jobban. Erre már rájöttem. Tehát én nem nagyon tervezek, és akkor úgy sodródsz az árról, és akkor hoppá, úgy tudod, úgy elmúlt megint egy nyár, és így rájössz,
1: nem nagyon meg.
0: Tehát el kell tervezni, akkor na, akkor ide megyünk, amoda megyünk, ekkor túrázunk, stb. Hát nem tudom.
1: Érezzék, hallgatom, jó reggelt, jaj, de jó titeket hallani újra. Hát köszönjük szépen.
0: Igen, sokan hiányoltatok. Már elő vakartunk egy ilyen régi videót egyébként.
1: Hát
0: ez egy kicsit a lustaságunknak is a szimbóluma.
1: Jó, ez így.
0: Hogy nem tudtunk újat készíteni, de igazából annyira szórakoztató volt nekem, így kijött az értesítés egyébként, hogy igen, két éve volt pont. Nem napra pontosan így ilyenkor indultunk, hanem néhány nappal korábbra jött ki. Tehát én a hétvége környékén kaptam az értesítést, hogy na ez most pont két éve történt.
1: Uh-huh.
0: És akkor ugye ez a videó, amit megosztottunk, akkor ezt ilyen, hát jó eső, megnéztem igazából, nekem szórakoztató volt.
1: Várjál, bocsánat, csak
0: rájöttem, hogy egész viccesek voltunk benne.
1: Közben Hajné is írt, hogy sziasztok, Zsanán is minél titeket hallgatlak a 91,5-ön. Zsanán.
0: Igen. Zsanán.
1: Zsanán.
0: Az egy személy. Szállj le róla.
1: Béati azt mondja, hogy akkor ez most élő, hál' Istennek, mert sziasztok,
0: élő. Nagyon vicces élő. Egyébként a Norbi barátunk, aki állandó hallgatunk, ez így mutkor volt valamilyen közös zenélésünk, és akkor így mondta, hogy de várja, hallod, ez nem élő, ami így megy nyára. Hát mondom, nem, Norbi, hülye vagy. Mondom, hát te követed a legjobban a műsort, ez egyik, tudod, a leghűségesebb hallgatók, nem fogta. Hát ő meg így írkál, és akkor fura volt neki, nem reagáljuk rá soha. Nem viccelj. A másik meg, hogy illene tudnod, hogy ezek már felvett anyagok, mert hát ugye ismerned kéne igazából.
1: Írja nekünk Zoltán, azt mondja, hogy jó reggelt, üdvözlök újra Angliából. Ó, hát szevasz. Sziasztok. Nekem azt kellett megszoktam a nyáron, de érted, kellett legalább egy 3-4 hét, mire úgy őszintén elfogadtam, vagy megszoktam. Ugyanis random ismerősök rám írtak délelőtt, reggeli órákban, például ilyet, hogy hát nálam biztos nem úgy van. És itt
0: igen, közepében.
1: Mondom, micsoda? Azt mondja, hát amiről beszélsz? Mondom, de miről beszél? Akkor kettem rájönni, hogy...

0: Kezdtem rájönni.
1: Nem kezdted úgy érzni, hogy megőrültél. valami tettél, amire nem emlékszel.
0: Igen. Nem, tudom, az, van egy barátom, aki valami ilyesmit ítő, azt mondja, hogy hát igen, pont ilyen az én szerencsém. És
1: álljatok rá.
0: Mondtam, hogy várjál, te a rádiót hallgatod, hogy ilyen felvétel.
1: Igen. De mikor ment ez egyébként? Tudom, hogy reggeli
0: 6-8-ig.
1: 6-8-ig? Aha.
0: Dobáda Robi volt a legerősebb, ő mesélte nekem, hogy ő azt csinálta, hogy hallgatta. Nem kapcsolt, hogy ez nem élő, pedig tudta, de valamiért nem kapcsolt. Hallgatott egy témát, és elkezdte írni az üzenetet. Erre a rádióban hallgatja, hogy és ebben a pillanatban írt Dobárdá Robi, és rájött, hogy még egyszer ugyanarra a témára írt volna, mint ahogy annak idején már egyszer írt, és azt mi most beolvassuk, úgyhogy nem kellett neki elküldeni az üzenetet.
1: Istenem, ilyen párhuzamos univerzumok jöttek létre itt a műsor ismétlések miatt. Emberek bolondultak meg, zavarodtak meg.
0: Ütköztek és mentek neki a falnak.
1: Jó ezt látni igazából, persze. Hogy így örülthetek neki, meg mit tudom én.
0: Igen.
1: Nekünk is, hogy most egész könnyű volt fölébredni igazából hozzátenném, tehát hogy így tudod, én is úgy jöttem, hogy
0: de
1: ez mindig az első műsor, igen, első de, fél órája.
0: De igen. Én lefeküdtem minél baba 11-kor.
1: Nekem is sikerült akkor, úgyhogy picit még korábban is.
0: Ez az új, amit megígértem magamnak, hogy megpróbálok 11-kor lefeküdni, aludni, mert különben halál.
1: Igen.
0: Írja Zoli, hogy na és akkor egyszerűen erre kanyarogtál, én rendkívül, nem baj, hát rendkívül gyenge voltam idén.
1: Tényleg?
0: Rendkívül mentél. Gyenge. De hát, mentem ilyen picikre, tudod, ilyen Pécs, meg ilyen Himi-Humi.
1: Igen, mármint, mi is picikre, igen.
0: De abszolút volt ebbe egy csomó minden, abszolút bukott minden, egyedül mentünk egy ilyen Bosznia, Montenegro, Horvátország.
1: Tehát azért az jó.
0: Túrát, de ez úgy, hogy ha valaki tudta, én nem néztem utána, nekem ez egy kellemes meglepetés volt, mert rábíztam magam a szervezőre, hogy egy olyan helyre mentünk, amit úgy hívnak, hogy Trebinje.
1: Ez nagyon ebbe... szép város, és azt nagyon szeretném egyszer megnézni.
0: Én nem tudtam erről semmit, valóban nagyon szép, egy picike kis város Boszniában. Nagyon...
1: Dél-Bosznia, ugye ott dél... mész át Montenegróba.
0: Na hát ezt akarom mesélni, ez volt a kellemes meglepetés, eleve az a kis hely az nagyon szép. Egy pici város, nagyon szép központtal, amit kettészer egy folyó, az mindig szép. Azok mindig szép kis városkák. És akkor, mikor ott lent...
1: Most már nincsenek folyóink egyébként.
0: Hát, de vannak. Vannak. Szóval, hogy akkor megnéztem a térképet, mert ugye, hogy akkor néztük, hogy merre megyünk, meg mit tudom én, és akkor kiderült számomra, hogy igazából van ott egy hegy, és ha balra indulsz el, akkor 40 km Herceg-Novi, jobbra pedig Dubrovnik.
1: Igen, igen.
0: Szóval igazából az volt olyan nap reggel, amikor azt csináltuk, hogy mert ugye itt nálunk van egy korosztálykülönbségek is, vannak ketten vagyunk, akik ilyen tatik, mint én, meg aztán vannak a gyerekek. Így szoktuk mondani. Uh-huh. És akkor volt, hogy gyerekek kimentek este szórakozni, mi nem. Uh-huh. Mi inkább megbeszéltük, hogy reggel kell, mondjuk a tengerre egyet reggelizni, meg úszni egyet.
1: Ti csináltak a szendvicset nekik a strandoláshoz.
0: Igen. Nem, hát ők aludtak.
1: Aludtak. Ők azok ilyen kabaszoknak. Persze. Jól van.
0: Aludnak a gyerekek, addig szülők elmennek, tudod, van egy kis nyugtuk. és igen, és átmentünk, és ott van egy, annyira rossz kimondani ezt a nevet, mert nekem annyira nem áll a számra, Caftat, valami ilyesmi. Az egy nagyon szép hely, életemben nem voltam még ott. Én azt kiszúrtam, vagy mutatták először, nem is tudom, kétszer voltunk ott lent, és akkor arra jöttem rá, hogy nekem ez nagyon tetszik, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fantasztikus destináció, de csak ha motorral mész. Azért, mert folyamatosan határokon kell átlépned. Uh-huh. Mert tudod, simán tudsz csinálni egy olyan költ, és az tök jó, hogy lemész mondjuk Herceg-Noviba egy határ, de akkor Herceg-Noviban átmész például Caftatba még egy határ, és akkor aztán már Horvátországban visszamész Boszniába még egy határ. Na most itt néha olyan kilométeres autósorokat kerültem ki.
1: Ez mihez tartozik? Most nézem, itt ilyen
0: Caftat az Horvátország. Ott van Dubrovnik mellett.
1: Igen, és akkor erre itt meg mi jön le? Nem értem, hogy működik.
0: Mármint melyik részét nem érted? Hogy hol van? Vagy hogy áll?
1: De akkor Horvátországhoz tartozik. Csak igen. Igen, de itt a térképen egy ilyen külön kis... Ja, értem.
0: De mi zavart meg?
1: Hát nem értem itt a határokat, határvonalakat, hogy húzódnak el. Hát ez egy kis csücsök, van. De igen, most közben meg regisztrálom, hogy mondod, hogy egyik határa, másik határa folyamatosan igen, át kell
0: folyamatosan
1: menni.
0: Folyamatosan át kell
1: tehát
0: menni.
1: Bosznia, és akkor ez egy ilyen kis beugró része Horvátországnak.
0: Hát igen, abszolút trámi. Nagyon cuki kis milyen? Hely. És homokos.
1: Milyen szevétség egyébként ez a megrajzolása a térképnek, most nézd meg.
0: Miért?
1: Nem is esett le, ugye hát ugye mindig azt halljuk, hogy mindegy, nem tudom, amikor téma ez, hogy Boszniának egy ilyen pici kis kiárata van a tengerre. De amúgy neki, tehát sokkal nagyobb tengerpartja lehetne, nem? Mert ott Horvátországot így egy kis vékony vonalot végig, csak a tengerpartot így elvette.
0: Ja persze, hát az
1: szemegység. Viccesen néz ez ki, nem is figyeltem hát meg egyre egy közelebbről. Tényleg, hogy nézve, és akkor kaptak egyet, egy ilyen kis ilyen pár kilométer szíres kiáratot.
0: Igen, hát ott meg nem voltam lent, gondolkoztunk, hogy elmenjünk, de nem. Na mindegy, szóval igen, ez ilyen volt. És akkor szóval ez motorra fantasztikus, mert tényleg korán reggel kitalálod és leugrasz bárhova. De mit akarok mondani, viszont amúgy pedig autóval ez halál. De hát, azzal meg nem lehet ezt élvezni, mert akkor igen, nem tudom, hogy beállsz, hogy hopp, megérkezel, és akkor itt alig mész, és akkor már, de akkor itt egy határ, akkor állunk, nem tudom, hogy 2 órát, akkor de az úgy nem érdekes. Nem feltétlenül ott is ugye azért van, nem feltétlenül szeretik a motorosokat, amikor a határon kikerüljük őket, ezt értem. Ez van, nyár van, most mit csinálsz, nem fogsz sűni biztos.
1: Persze.
0: Csináltuk egy olyan trükköt, elállom nektek, mert úgyis ezek olyan illegális dolgok, amik amúgy meg mindenki tudja. Amikor átértünk Boszniába, akkor megaludtunk, hát voltak itt az élmények, na mindegy, és kitaláltuk, hogy hát Boszniában vagyunk, jó Isten tudja, hogy mennek itt a ilyen radar, nem radar, mit tudom, én kicsit sározzuk meg össze a rendszámtáblákat, biztos, hogy biztos. És aztán a horvát határon azt úgy felejtettük.
1: Hoppá! Volt előre gond?
0: Hát nem, de jött a határőr, teljesen mérges volt, és akkor szerbi mondta, ugye, hogy horvátú, de ugye azt mondják, hogy nem, ilyet nem játszunk el, de hát nem, ez ismerem ezeket a stószokat, a tábláknak csillogniuk kell, azért ebben a pillanatban takarítsa le mindenki a rendszám táblát, és akkor mindenki közben oké, akkor kezdjük meg, csiszolgattuk szépen. Le? Hát jó, van, ez van, ezt kell szeretni. De különben azon a hétvégén akkor egy őrült nem motoros találkozó is volt Trebinyén, úgyhogy igazából annyi motoros volt, hogy azért annyira nem bántottak hogy senkit igazából, mert ezresében voltak.
1: Volt, igen,
0: nagyon
1: igen.
0: Fura volt, mert ugye ez több napig tartott, rengetegen jönnek mindenhonnan, és bármikor mentél, tudod, reggel mondjuk persze, hogy motorra mész el, nem tudom reggelizni, vagy motorra mész el, nem tudom hova, vagy valami, és mindenhol mindenki csak motorra ment. Olyan volt, mint egy motorváros. Olyan fura volt. Tudod, mint valami párhuzamos univerzumban lenni, ahol csak motorok vannak, tudod. aztán mi van itt? Hú, írt nekünk valaki egy hosszút. Ti hallgattátok saját magatokat az elmúlt 2 hónapban? Én is majdnem írtam párszor, de aztán leesett. Gondoltam, hogy jegyzetelek, és ma elküldöm. Azon gondolkodtam, hogyha hallgatjátok, akkor ti is jókat nevettek magatokon. A múlt héten a Dino Parkról beszélt Zeci és Brasnyó, akkor próbáltalak elképzelni benneteket, ha hallgatjátok, ti is úgy nevettek, mint én. Én igazából nem szoktam visszahallgatni, de arra van példa, hogy amikor vágom ki ugye azt aztán, amit hallgattok később, akkor néha ott újra röhögök. Amikor igen, valami nagyon hülyeség.
1: Igen. Szoktak ki viccesek lenni, és én szoktam hallgatni.
0: Sánta néha ilyen valami elváltatott hangon ad ki
1: igen,
0: hangokat.
1: Igen, ezek viccesek, igen. Ma igyekszünk ma is ilyen hangokat kiadni.
0: Ilyenek
1: most még nem állunk
0: lenni.
1: Készen rá,
0: ilyenek
1: de...
0: szoktak lenni.
1: Brasnyó az ilyen kitűnően utánoz hangokat. Én azt szoktam mindig nagyon-nagyon jókat röhögni. Az fantasztikus, ez kibádó.
0: Még abszolút.
1: Úgyhogy persze vannak jó szorik. Hát most mit tudom, én nem tudom. Van.
0: Persze van, előfordul.
1: Értjük, hogy fontos ez a műsor, meg ez a platform, világos egyébként.
0: És figyelj, viszont azt megtanultam idén, definitíva, hogy szokták mondani, definitíve, hogy kérlek szépen, nagyon-nagyon-nagyon fontos, amikor a bookingon választasz helyet, vagy kiválasztasz egy szállást, én ezek után mindig meg fogom kérdezni, hogy lehet oda eljutni. Tavaly ugyanis képzeljétek el, egy csodálatos hegyi ház lett kibérelve a boszniai motoros túrán, mert nekünk ez a boszniai mánia, oda, ha máshova nem is egy Boszniába elmegyünk, egy körre, és a lényeg az, hogy gyönyörű volt, csak mire oda eljutottunk, majdnem meghaltunk többször. Az első dolog az volt, hogy valami, hogy látjuk, hogy fönt megy a jó út, látjuk, hogy lent megy a jó út, nem értjük, hogy van összekötve a kettő. És valami nénik ott állnak, és látok, hogy van egy ilyen valami riszrosz köves út lefelé, ami szűk, meg mondjuk, hogy komolyan ez köti össze ezt a két gyönyörű utat, mondják, persze, hát de mondjuk most itt kell menni. Igen. Mondjuk nincs más út? Nincs. Lementünk. Persze, volt. Uh-huh. Én nem tudom, hogy nénik azóta is úgy nevetik. Hát jó, kitartunk velük. Vagy nem tudom.
1: Lehet, az ismerik.
0: Lehet, hogy azon csak mennek.
1: Igen.
0: Könnyű lemenni
1: nekik az, jó.
0: Kecskékkel, vagy mit, nem tudom, nem értek hozzá, nem akarok kijelenni, mindegy. És akkor utána mentünk fölfelé, egy most már nem létező szögekbe megyünk, tudod? És megérkezünk a szálláshoz, ami a nem létező szögre még emel valami szöget. És olyan brutálisan tapasztalatok vagyunk mi a hegyen, az egyik haveromnak meg is csúszott a kerek, aztán eldőtt a motor, eltört a motornak a láb tartója, meg mit tudom én, mármint az, amint te tartod a lábad, az kellemetlen, mert nem tudsz a levegőbe túrázni.
1: Igen, igen.
0: Na mindegy, minden meg lett oldva, és most megint ugye, most idén van, megint megy ez a társaság, és megérkezünk, gyönyörű hely valami, nem tudom, amint belépsz Boszniába, most kapásban nem tudom a nevét, mindegy, és ilyen valami nagy tó van ott, és mi a tóparton béreltünk egy gyönyörű hát, és megérkezünk egy háthoz, ahol az úttal egy vonalban van egy gyönyörű nagy parkoló, a parkolóban van egy garázs, és ott maga a ház. Uh-huh. És mondjuk, hogy fantasztikus, mert hogy vezet minket a tulajdonos, tudod? És mondjuk, hogy ja nem, itt nem, itt csak én parkoltam le, nektek oda le kell menni, és én néztük, hogy hova? És az ilyen R betűbe lefelé, majd a lefelének kanyarodik balra lefelé, és az a lefelé belemegy egy zsákutcába. Balról fal, jobbról szakadék.
1: Uh-huh.
0: Aha. Úgyhogy mi lementünk, volt egy-kettő ember, a tavalyi a lábtartó sztoris, ő mondta, hogy ez nem hiszem, hogy tényleg itt normális, de oda út nincs, egy rohadt szálláshoz, tehát mindig ilyen kalandokkal kell odaérni, tudod? De sikerült leírni, és másnap kész, ez annyira szűk volt, hogy másnap úgy tudtunk kiszabadulni, hogy mindig úgy csináltuk, hogy legalább hárman fogtunk egy motort biztonsági okokból, és akkor oda-vissza, hogy digi-digi-digi-digi megfordítottuk.
1: Jaj, de borzasztó.
0: És akkor ott ráültünk, és mivel minden kavicsos, és különben emelkedő, és balra szakadék, jobbról pedig fal, és nem tudom, van egy szűk rész, ahol ki tudsz menni, ahol majd megint van aszfalt, ott tudod, mi a trükk? Ne félj, ne jegy meg, húzd a gázt, de ne túl erősen, és meg ne állj, mert akkor meghalt.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: És akkor így 3-2, bám! Gyerekek, milyen túlérési. Unbelievable, tényleg.
1: De tényleg miért nincs ez így kialakítva egy kicsit jobban?
0: Azt mondja, nem tetszett a nének, hogy vinnyogtok a motrokkal? A néninek? Mikor meséltem ilyen?
1: Hát akik most, hát akik azt a kis utat javasolták, a két szép út összeköttetése. Kint, hogy arra tudtok menni.
0: Hát vinnyogtak a motorok, hát nem vinnyognak.
1: Hát, de idegesíti őket, tudod.
0: Lehetséges. A jó Isten tudja. A jó Isten tudja.
1: Megüti. Nekem annyira pozitív tapasztalataim vannak az idős nénikkel, nekem most már második, harmadik alkalom volt, így random, hogy a városban valahogy leparkoltam, motorral mentem, elintéztem a dolgot, megyek oda-vissza hozzá, veszem fel a sisakot, és így megáll egy ilyen néni, de egy ilyen néni, aki viszi a szatyrokat, meg minden, és így megáll, és így nézi a motort, és így mondja, hogy ez mennyire fantasztikusan szép motor, hogy mennyire szép, és akkor ez ilyen, és akkor mindig az első kérdés, hogy ez ilyen gyorsan megy, mennyivel megy, és hát mondom, én nem tudom, hogy ott, ameddig ott be van izé, írva. Igen, hát mondom, hogy gyorsan, de ilyen túrázás, ez jaj, hát ez fantasztikus, nem is látod, milyen szép, de gratulál hozzá, és jó utat kíván, meg szép, még szép élményeket, meg nem tudom.
0: Ilyeneket a
1: nénik. Képzeld el.
0: Azért, mert neked biztos ilyen, azért, mert neked ilyen kis aranyos fejed van, és akkor neked úgy megállnak
1: lehet,
0: az emberek
1: beszélni. Nem veszem fel azt a halálfejes ilyen sisak alá öltöző kis maszkot, tudod?
0: Igen. Meg nem olyan pólókban mész, hogy halál, meg ilyen.
1: Igen, koponyaiből,
0: meg a szeméből kijön a kígyó, meg ilyenek
1: szóltak. Ez a motívum van egyébként a motoros társadalomban nagyon sok vonatkozásban, ez nagyon sok helyen ez szokott megjelenni. Múltkor, mikor volt, hát tavaly, vagy idén volt az évadnyitó gurulás ott ugye hajdújáráson, akkor vásároltam. Szerintem még tavaly vettem egy ilyen kis kulcstartót.
0: Na?
1: Tetszettek, itt ilyen bőrcuccokat árulnak, mindig így ugye ezeknek a csopperes társadalomnak készítenek ugye ilyen emléktárgyakat. És akkor vettem egyet, nagyon jó volt a színe, meg tök jól nézett ki. Az egyik oldalán volt valami minta, mondom, szuper, és akkor megfordítottam, és akkor a másik oldalán persze, ott volt egy ilyen halálfej, két ilyen csonttal így átlúzva, tudod, na, így látod, alatta.
0: Mint a kalózat.
1: Hát mondom, jó, van, mindenben megveszem, és akkor az a kulcs tartó, most már nagy részt lekopott az a ronda csontvász fej róla. De úgy szeretem, mert így tök jól néz ki.
0: Béja, ti mondja, azért szerintem nem a motor tetszettek, hanem te, Zoli. És akkor próbáltak
1: lehet, igen. Nyomulta. Mama.
0: Végén nem mondták ilyet, hogy aranyoskám, nem adja meg a telefonszámát.
1: Nem, ő adta oda. Ráragasztotta. Megtaláltam a cetlit. Ne, de tényleg egyébként nagyon aranyosak, hogy itt tud így dicsérés, hogy ja.
0: Fogott egy kiflit, és így benne volt, mikor elkezdeni a kiflit, akkor kiúszott be, valami ráharapta, és kiúszott
1: meglepi.
0: A számát, tudod. Ez olyan, mint az a Fortune cookies, ami
1: valaki
0: kínaiaknál.
1: Nem jutott eszembe. Szerencse kiflit.
0: Szerencse süti, vagy hogy hívják azt.
1: Szerencse süti.
0: Szerencse süti, úgyhogy na. Ilyenek voltak, ami pedig azért azt elmondhatjuk nyugodtan, hogy a Sántával különben itt tényleg így lenyomtuk a nyarat, mindenfelé voltunk, dolgoztunk. Volt olyan, amikor olyan rendezvények is voltak, ahol találkoztunk, külön utakat járva. Úgyhogy igen, úgyhogy ilyenek voltak.
1: Ha jó, na, a nyugdíja, mi ne, írja valaki. Igen.
0: Ne legyetek már ilyenek. Hát.
1: Igen.
0: Ne legyetek már ilyenek.
1: Nem jó, szerintem, de...
0: Modern világban. Igazából már minden elfogadott, úgyhogy végül is belegondolsz.
1: Jó volt a nyár, hát igen, igen. Mindig olyan érdekes egyébként, amikor az ember úgy nagyon várja a nyarat, akkor így megindul. És
0: de
1: akkor
0: jó
1: így,
0: volt.
1: Jó volt, persze, csak így, nem így az időjárásra akartam csak úgy rámenni egy picit jobban, hogy így,
0: ja.
1: Tehát ilyen szélsőséges ezek az a meregek, tehát így nem esik az eső, nem tudom, én ezt hiányoltam, csak hogy úgy tudod, ahogy a telek megváltoztak, úgy a nyarak is megváltoztak, tehát így eltűntek ezek a csapadékos időszakok, ami időnként úgy picit megtöri, tudod, és akkor előbb-utóbb fárasztóvá válik, vagy te is kifáradsz attól, hogy folyamatosan meleg, száraz, nem tudom, és most persze, igen, meg ez, hogy mondjam, tehát ez még külön jelent problémákat, vagy okozott, mert ugye ez egy állandó téma volt, hogy csökken a vízszint, ez a Topolyai tó, ezt nem tudom, hogy átárolt ki most.
0: Hát, képzétek el, na most hát...
1: Mólók után mész még 10 métert, 15-öt néhol, és akkor indul lassan a víz.
0: Hát én naivan nagyon kimentem, durva. Képzeld el, egy szappos videót forgatni a Topolyai tóra. Én akkor lepődtem
1: könnyen meg,
0: meg
1: tudta
0: hogy...
1: közelíteni bárhonnan,
0: hát,
1: szerintem.
0: Hát, de tudod, mi volt a baj?
1: Szigetek alakultak
0: nem, ki. Volt egy komoly probléma, nem tudom, hogy vágod, de a szapnak vannak, hát olyan, mint a cápának az uszonyai, csak ugye lefelé áll.
1: És leírt.
0: És hogy annak kellene 20 centi. Uh-huh. És ez kihívás volt. Kihívás volt, de hát hogy az operatőr bement érdig a vízbe, és akkor utána hozzá képest még egy 10-15 méterre bement a szappos, és akkor ott nyomta, és akkor éppen nagyba ment a felvételezés, és nem tudom, ott valahol a... Hát az egyik részén már jócskán bent volt, és csak látom, hogy ráesik a szapra. És hogy mi történt, mi a baj, az, hogy kézzel megakadtam. Szóval érted? És akkor mondom, hogy hát ez így mondjuk, ez így baj. De hát jó, ez gondolom nyilván nem hülyék azok se, akik ott élnek, és akik olyan pozícióban vannak, hogy erre hasonlanak, hát nyilván tudják, hogy nézd, itt most vagy tesznek valamit, és én ebben nem szólok bele, mint hogy a reggeli emlőt sem szól bele ezekbe a dolgokba, de nyilván, hogy tudják, hogy most vagy ezt megoldják, vagy auf Wiedersehen, aztán le is út, meg fel is út, ez igazából
1: igen,
0: ennyi.
1: Igen, igen.
0: Szóval, de hát
1: szóval,
0: én nem tudom.
1: Igen, rossz ezt látni.
0: Tudod, hát, mikor hogy nagyon lecsupaszítod és leegyszerűsíted a dolgot, akkor könyörgöm, gyerekek, 2026 van, Dubajban könyörgöm. Tényleg, de hát, hogy és ezt nem is tudom, hogy ki mesélte nekem, lehet, hogy anyukám, vagy valami, az egyik ismerőse volt épp Kínában, én azt akartam felmondani, hogy Dubajban a sivatag közepén ugye síelnek, de mondjuk az, hogy anyu mesélt nekem egy ilyet, hogy Kínában volt egy ismerőse, és akkor ilyen, hogy most nem biztos, hogy jó mondom nektek, de hogy a 60 emelet magasan ki tudsz menni egy térre, és akkor az a tér akkor, amit Szabadka központja, meg mit tudom én, akkor a vonat az így átmegy, nem tudom, így, nem tudom, milyen magas, vagy az épület közepén, akkor onnan kijön, meg mit tudom én, és akkor belegondoltam, hogy basszus, ott a 60. emeleten van egy ilyen tér, meg vannak akkora épületek, hogy le tudsz benne élni, elméletileg egy egész életet, mert van bent bolt, meg fogorvos, meg minden, egyetem.
1: Kis prózívka.
0: Kis prózívka, stb. Mi nálunk meg így, hova tűnik a víz? Hát könyörgöm, 2026 van, hát kérdezzétek meg azt a Dubait, hogy itt hogy csinálja.
1: Hát majd csak.
0: Nyilván a válasz akkor erre mindig az, hogy nincs pénz, jó gyerek, ezt hallgatjuk gyerekkorunk óta. De
1: hát meg az olaj, olaj. Valamit kiszedni a földbe, amit el tudsz adni.
0: Hája.
1: Náluk úgy hisz, hogy ebben megy. És akkor van pénzed, itt náluk alig, ha tudsz bármit ennyi. Kivenni. Ha bár, most, már erről beszélünk egyébként, amúgy érdekes dolgokat szült ez az egész állapot, ami a Dunával is történt, meg mindent. Tehát előjöttek ilyen régészeti kincsek,
0: ja,
1: gyakorlatilag.
0: Abszolút, hogyne.
1: Hajó roncsok, második világháborús, akár még korábbiak, nem tudom, ja. Ilyen-olyan tárgyak, szóval a régészek így örülhettek ugye ennek az időszaknak.
0: Abszolút.
1: Nyilván fenntartásokkal, meg ugye ilyen keserédes öröm volt ez. Reméljük azért, hogy normalizálódik majd a helyzet, én bízom benne, hogy azért így helyre fog jönni helyre hát fog állni ez az állapot. Csak igen, fura ezt azért így látni. De hát na, jó van, minden. Hát most már az ősz az meg úgy olyan időre indult, nem? Tehát, hogy így,
0: hát
1: így jött az a szeptember, és ilyen tényleg ilyen váltásszerűen így hopp, így megváltozott az idő is. De nagyon kellemes most is kint, úgyhogy szép.
0: Úgyhogy abszolút jó. Na, de mindjárt lökünk nektek közérdekű infókat.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, akkor nézzük is, hogy mi újság a határon például. Ugye az van, hogy még sok határátkelő hely ki sem nyitott, de ami nyitva van, különben az abszolút laza. Meg hát rendőrök sincsenek ilyenkor még annyira korán reggel, úgyhogy még nem álltak ki.
2: Ne is legyenek.
1: Most azt mondja például Atti, hogy például a stúdióban lehet, hogy kellemes az idő, de kint kellemetlen szél fúj.
2: Fúj, erős a szél.
1: A szél az fúj, de amúgy alapvetően arra készültem, hogy fel kell, hogy húzzak egy valami pulcsit, és nem.
2: Láttad nem tudom, hogy frissítetted a rendszeredet erre az újra, és akkor itt a gyári applikációt így fejlesztették, és így az erős szelet is, vagy tehát a szél ikont is ki tudod választani, és akkor így mutatja, hogy mennyire növekszik a szélnek az ereje. Hát ilyen 23-25 km/órás szélökések vannak jelenleg, lehet, hogy vannak erősebbek is időnként. Ilyen északi-északnyugat irányú szél fúj. Most 17 fok van, ehhez képest egyébként egész kellemes az idő. Hát most itt azt írja, hogy mennyi lesz? 22-23 legfeljebb a mai nap folyamán. Ugye ez már a hidegfrontnak a hatása, ami elérte a térségünket, és az elkövetkező napokban is ilyen 20-21-22 fok lesz legfeljebb, csapadék, vagy számottevő csapadékra nem kell számítani.
1: Aha.
2: Aztán jövő héten meg visszatérhet még a most már vénasszonyok nyara. Ugye így kell hívni, amikor már ebben az időszakban jön egy picit melegebb időszak. Lesz a Chili Fest, az megint olyan viszonylag jó időben lesz. Te ott leszel?
1: Persze. Mész? Persze.
2: Én is akarok menni egyébként.
1: 6. alkalommal.
2: De mikor van az?
1: Nézd, 2 környékén lesz maga a verseny.
2: Milyen dátum most hétvégén?
1: Most
2: szombat. Hétvége, ugye?
1: Szombat. Na,
2: akkor
1: szombat.
2: Tök jó. Mindig ilyen jó idő van igazából.
1: Igen. Mikor jössz már egyszer? A 6. alkalom.
2: Voltam már. Tavaly.
1: Tényleg?
2: Voltam, igen.
1: Ja, tényleg ott voltatok mindjárt.
2: Igen,
1: tényleg,
2: igen. Láttam, hogy ez VK beszél fel, mondom, azért mindegy, megveszem, én hülyeskedek. Nem, hát ott voltok, ott kajátunk, és nagyon finom kaják vannak. És itt még mindig ilyen jelképes árakon lehet megvásárolni igazából, tényleg. Tehát így jó teszel, csodálatos.
1: Igen, hát emlékszem, a tavaly volt az, amikor jöttetek, és akkor az Anettnek ott volt a tesója, és akkor rávettem, hogy ne veszem be a versenyt.
2: Igen, ott versenyeztek. Rosszul lettek az emberek. Nem ér egyébként, ugye hát olyanok szoktak benevezni, akiknek már nincs érzéke az erőshöz.
1: Igen.
2: Nem érzékelik.
1: Persze.
2: Ugye, és akkor jó haraphatja a gyárs paprikát is, tök mindegy, hogy mit adsz neki igazából, nem fogja zavarni. Más meg azért, hát máson kifog.
1: Ki?
2: Na mindegy. Akárhogy is nézzük.
1: Ez egy ilyen sztori. Na zenéljünk egyet.

0: Sötét van itt, fiam, Pavel. Világítsunk zseblán, Pavel.
1: Panoregeri.
2: Nos, 6:44 perc van, el kell, hogy meséljem nektek. Disznó farmon voltam. Annyira modern disznó farm, hogy az eszméletlen. Ugyanis képzeld el, hogy Sabac alatt van egy környék, Klénye és a környező falvak, ahol Szerbiában állítólag valami oknál fogva összpontosult a disznó tenyésztés. Képzeld el. Van egy hosszú utca, például ez a Klénye nevű helyen. Tudod, ez a tipikus, hogy nem, mint mikor Horgosról megyünk Kanizsára, és tudod, lefordulunk a körfogonnál jobbra, és a végtelen hosszú az utca.
1: Igen, igen.
2: Na hát egy olyanon mentem végig, és kezdve minden ház, de Zoli, tényleg már mondtam a kollégának, mondom, figyeljük már, mondom, hát itt komolyan minden ház mögött ott a disznó, ott van basszus. Ott majdnem szerintem gáz, hogyha nincs disznó, ott esküszöm.
1: Státusszimbólum.
2: Hát valami ilyesmi, igen, és akkor ugye nyilván vannak eszméletlen modern farmok, és akkor mellette voltunk egy faluban, ahol kérlek szépen elmentünk egy olyanra, ahol épp egy átadáshoz értünk oda, és én ilyet még nem láttam soha. Amikor jön a kamion, egy ilyen hatalmas nagy pótkocsival, egy nagy nyerges fontot, egy eszméletlen nagy több emeletes pótkocsival, és oda pakolják be a disznókat, és én soha nem értettem különben, hogy hogy vannak emeleteken a disznók, oda hogy megy. Képzeld el, hogy beterelik a disznókat például, valamennyit, akkor utána lezárnak egy szektort, és a szektort megnyomnak egy gombot, és így emelkedik.
1: Igen, kis lift, ugye?
2: És basszus, több szintes liftrendszer, álljunk már le.
1: De durva.
2: Basszus, gondolkoztam, hogy Jézusom, milyen technológia csak ez a pótkocsi. De nem?
1: Igen.
2: Ez eszméletlen. Állítólag 24-20 nem tudom hány tonna disznót lehet bepakolni. Milyen számok, érted? Eszméletlen. És akkor ugye nyilván pedig az pedig egy külön sztori, hogy ezek a farmok hogy néznek ki, Zoli. Hát én nem tudom, hogy neked vannak ilyen emlékeid, vagy volt-e neked, amikor gyerek voltál, akkor a környékedre esetleg valahol voltak disznók. Te láttad azt, hogy nem tudom, hogy keverik nekik annak idején még a moslékot, meg nem tudom, így sokkal.
1: Hát nem nagyon, mindig falun láttunk ilyeneket. Aha.
2: Szóval, hogy ez így, én nem, tudom, hogy nézett ki ez régen. Voltak ugye a disznó ólak. Én ezeket láttam még. És akkor ott van a disznóól, ott van bent az itatója, meg ott van az a vájú, ahol ők kezdtek is.
1: Igen.
2: Hát, na feles, de nem így néz ki a modern fal. Atya úristen! A modern fal, most néztem egy nagyon-nagyon modernet, képzeld el, hogy eleve dupla alja van ennek az egésznek, ugye? De hát, hogy amikor ugye ők piszkítanak, meg minden, akkor az úgy le tud esni. Utána van nekik párásító rendszerük, hűtés rendszerük, ventilációs rendszerük. Ez most már abszolút nem olyan büdös, mint régen.
1: Uh-huh. Pont ezt akartam kérdezni, mi van a szaggal?
2: Nyilván disznószag van, de ez közel sem olyan, mint mikor elmész egy old school disznóolba. De hát
1: igen.
2: Ez ilyen brutális. Itt, ahol voltam, ez 750 disznóra alkalmas. Tudod, ez mennyi? 750. Ez csak az egyik épület, ez a legmodernebb, amit néztem. És akkor utána csak például az, hogy ők most már olyanok, hogy van egy ilyen itató rész, ahol ők bármikor oda mehennek, és akkor azt tudják aktiválni az orrukkal, és akkor ott folyik nekik a víz, annyi, amennyi kell. A másik, ami nagyon érdekes, hogy van nekik a kaja. A kaja, képzeld el, úgy megy, hogy most több ezer négyzetméternyi területeket képzelj el, ilyen telkeket, amin épületek vannak mindenfelé. Olyan rendszerek vannak, hogy az egyik silóból megindul a, nem tudom, a kukorica, a másik silóból megindul a nem tudom micsoda, mi kell még nekik. Az megy a farmnak a saját kis őrlő központjába, ott összekeveredik a kaja, hozzá mennek a különböző vitaminok, meg a stb., ami kell, és utána egy ilyen rendszeren keresztül az a rendszer benyomja az egész farm, nem tudom, a hány ezer négyzetméternyi területen, csöveken keresztül repül a különböző épületekbe a kaja, és megy bele az etetőkbe. Nem neked kell oda menni és etetgetni.
1: Kéne egy ilyen nekem otthonra a macskának.
2: Hát amúgy.
1: De csak egy ilyen cső.
2: Hallod?
1: Megnyomod. Két gomb, ugye, meg kétfajta kaját kap, és akkor tudod, megnyomod, kevered.
2: És bocsánat, és amikor pedig a kaja kiesik, vagy beleesik nekik ebbe a tárolóba, aztán ők, ahogy azt ott pörgetik, forgatják az orrukkal, meg ahogy ott nem tudom, próbálnak ott enni, akkor az ott adagolja nekik, de akkor arra is rájöttek, hogy a száraz kajából nem esznek annyit, mint a nedves lenne a kaja. Ezek két oldalt, vannak ilyen kis vájúszerűségek, ilyen mini kis vájúszerűségek, ahova adagolódik a víz, és akkor ezt megint csak így valamilyen szinten ők így be tudják állítani maguknak.
1: Aha.
2: Most az Zoli, kérlek.
1: Ilyetetlen.
2: Hát nem ilyen volt a disznóóla, meg a disznó tenyésztés, amikor én gyerekkoromban láttam. Ez eszméletlen, high-tech. és ezek és tessék, számítógépen keverik be az arányokat. Folyamatosan attól függ, hogy melyik fázisban vannak ezek az állatok, úgy keveriknek a kaját. Mennek a vitaminok, ami olyan tudomány mese. Lett, hogy az ami eszméletlen. Képzeljétek el.
1: Jó, lehet, valahol ez feltételezhető is volt, tudod, hogy akkor ez így, ha nem is nálunk, ugye, de hát ezek szerint nálunk is most már ez így működőképes, hogy ez így ki kellett találni, hiszen hát olyan mértékű a fogyasztás, meg a fogyasztási igényünk az embereknek úgy általában, hogy hát ez kell valami megoldást találni. Egyúttal egy kicsit ilyen keserédes ez is szerintem, mert ott, a disznó aspektusából nézett, hogy egy ilyen rendszernek a része, tudod, hát ő ételnek készül. Azért szolgálják, hogy minél tutibb legyen az ő húsa, minél jobban fel tudják használni aztán a végén. Szóval valahol ez egy ilyen szomorú dolog, de igazából, hogyha meg ilyen, tudod, ilyen nagyban nézed a számokat, akkor kicsit olyan talán fájdalommentesebb. Nem tudom, hogy miért van ez így.
2: Nézd, amikor az van, hogy egy ilyen disznófarmon...
1: Tehát szoborúbb nekem az, amikor nem tudom, azt a régi old school szállítási módját láttam, hogy akkor egyet visz, és így tudod, hogy hova viszik.
2: Ja.
1: Tudod, hát mi lesz a vége. Ja, hát akkor őt sajnálod, így meg akkor hát mit tudom, jóval örülsz annak, hogy jó kaját kapnak, ilyen kényelmes, tudod, nézd, hűtik most, őket valaki, a gyáron.
2: Most, hogyha nagyon tudod, ilyen valaki nagyon-nagyon-nagyon finom akar lenni, akkor nyilván azt kell mondani, hogy akkor igazából nem a modern, most, hogy láttam már mindent tényleg, vagy rengeteg félét az elmúlt egy-két év alatt, vagy egy év alatt, szóval ezek a modern disznófarmok, ezek brutális, hogy milyen feltételek vannak tényleg. Hát ehhez képest az, amit csinál mindenki a falun, az a szörnyű, és az a katasztrófa. De hát mindegy. Viszont azt vettük észre, hogy ugye sokszor megvendégenek minket. Itt volt egyik alkalom, amikor tényleg ilyen eszméletlen ilyen malacot forgattak nekünk, akkor a másik alkalommal nem tudom, valami brutális csebap volt. Nagyon szeretem, hogy lent ott Szerbiába, ott mindig az van, hogy az ebéd az mindig hús meg zöldség.
1: Aha.
2: Ennyi. Tehát nem kellett ilyen hülye köret.
1: Igen.
2: Minek?
1: Igen.
2: Hús meg zöldség. És pont a kollégámmal beszéltük, hogy fura úgy enni, hogy mondjuk egy farmon eszel, különben ezek gyönyörű farmok, tudod, ilyen olyan teraszok, olyan tudom, ilyen eszméletlen, tudod, ilyen nagy méretűek, meg minden ilyen nagyon szép, meg mindig minden nagyon új, meg mondták, hogy nyilván ilyen helyekre visztek minket, hogy ne sokkolodjunk, ugye?
1: Igen,
2: hanem,
1: igen,
2: hogy
1: igen,
2: élvezzük is valamilyen szinte. És a lényeg az, hogy fura úgy enni mondjuk disznót, hogy közben tudod, hogy ez egy disznófarm.
1: Igen, tudod? Igen.
2: Hát és akkor mondta a kollégám, hogy hát az, hogy igazából most, hogy egész nap itt voltunk, meg látta, hogy hogyan terelik ezeket a disznókat be, meg hogy milyen, tudod, hogy betetszett 24 tonna disznót, és tudod, hogy viszik őket a vágóhídre, meg mit tudom, hogy ő végül is valahol, őt nem zavarja, de hogy ő megérti azt, amikor valaki ilyen vegán akar lenni, vagy vegetáriánus.
1: Igen, mondjuk, hogy belállsz, igen. Hát ilyenek de vagyunk mi emberek.
2: Nem zavar,
1: az, aki,
2: gondolom,
1: hát igen, de azért tudja az embereket zavarni ezt, tudod, hogy akkor ezt azért nem látnád szívesen.
2: Tehát mondjuk egy képes,
1: én is most ilyen álszent voltam ezzel, hogy tudod, sajnálod azt az állatot, de közben azért megeszed. Tehát, hogy megveszed a boltok polcairól, aki a feldolgozott
2: húst. Ja, én képes vagyok enni egy jó disznó húsból készült hamburgert, mondjuk, amíg ők szárítják be.
1: Nézel a szemébe.
2: Persze. Tényleg semmi bajom nincs ezzel. Én ilyen szempontból egy kegyetlen predátor vagyok, de hát egy ilyen modernkori.
1: Predátor.
2: Igen. Azt, hogy az egyik hallgató, egy kis malac, röf, trombitája, töv, hogy megy tovább?
1: Hát most én nekem puskáznom kellett, de itt van a nyelvemen, de nem tudom a szavakat formába önteni, csak ugye tudod, úgy kb. Trombitája, vígormánya, földet túrja, döf. Jön az öreg, meglátja, örvendezve kiáltja, rajta fiam, röf, apád is így csinálja, most már együtt zenélnek, kukoricán megélnek, töv, röf, ennyiszer írja. Ezek ám a legények, ez a vége.
2: Igen. Úgyhogy ilyenek voltak. A Dobáldarob írja, ahú, hétvégén forgatás lesz, mármint malac forgatás, úgyhogy zeci készül, igen, különben szombaton is lesz malac forgatás nálunk. Az az érdekes különben, hogy én nem tudom, mi bajom van, és mi ütött belém, de eszméletlen, hogy ezt észrevetted magadon, hogy ahogy múlik az idő, vannak dolgok, amiket megszeretsz, amire azt gondoltam, hogy soha. Tehát én azt a malacot nekem, amikor így elépettetek, főleg új évkor, meg mindig mondtam, hogy vigyétek innen, tudod, de én ezt nem. Most bele tudok fulladni. De hát annyi malacot nem ettem így forgatva, szerintem soha, mint idén.
1: Jó dolgok ezek.
2: Amúgy tényleg, főleg. Meg ilyen valaki most azt jelenti, hogy pár év, vagy szeretni fogom azt, amikor ropog a bőre, elküldtem
1: jó,
2: van az anyjába.
1: Azt én mindig szerettem. Pedig... sörrel kell öntözni közben, meg sokáig sütni nyilván.
2: Na mindegy, hogy ezek ilyen dolgok, na mindegy. Hát
1: modern disznófarmok.
2: Igen. Mi van?
1: Hát nyilván az, aki ebben a bizniszben tevékenykedik, annak nem újak ezek az információk, de hát mi azért mindig úgy rácsodálkozunk ezekre, hogy jé, ez így működik. Érdekes dolgok ezek igazából. Ahogy az is nem tudom, én egy ilyet láttam, de ott sem voltam benne. Ugye Kishomokon van egy ilyen nagy üzem, de ott tehenekkel foglalkoznak. Ez is ilyen elképesztő méretű. Tehát már a méretei, aha, tudod, olyanok, hogy így Jézusom, kézzel azt így felügyelni, átlátni. De hát aki ebben ír, azt tudja, csak olyan lenyűgöző annak, aki meg ugye nem. Tehát érdekes.
2: Persze,
1: azért,
2: abszolút.
1: Most érdekes, amit így elbontani, azért basszus, ennek mennyi aspektusa van. Tehát ezt a rendszer kitalálni, ahogy mondtad, egy számítógép vezéri. Nyilván vannak programozók, akinek dolgoznia kell ezen a rendszeren, tudod. Figyelni, nézni, csinálni, még hatékonyabbá tenni, még költséghatékonyabbá. Tehát elképesztő irányokba.
2: Nem, nagyon durva, meg tudod, mi az elképesztő, az, hogy itt mekkora pénzek forognak.
1: Az meg a másik feltételezhető.
2: Hogy itt mi megy ki, és mi jön be.
1: Bizony.
2: Hát eszméletlen, és ez különben abszolút. Tehát hogy az van, hogy amikor mondjuk azt mondod, hogy nem tudom, ma bejött 130 ezer euró, akkor mondom, oké.
1: Igen.
2: De te azért, mert eszméletlen az összeget. Gondolj
1: persze,
2: be, hát,
1: persze.
2: Mutkó néztük, igen. Mutkó voltunk egy farmon, volt egy traktor ilyen próbatáblán, tehát azt jelenti, hogy az új. És a kollégám nem bírta köszönni, nekem ezt muszáj megnéztem a neten, hogy ez mennyibe kerül.
1: Ja, hát ezek elképesztő.
2: 260 ezer volt az a traktor.
1: De
2: és akkor volt még bent, nem tudom, egy csomó minden. Szóval értitek?
1: Hát már az, amivel nem tudom, viccelődtünk, hogy nekünk tetszik, tudod, az a telehandler, az milyen cuki, milyen jó pofa, kiderült az egy olyan masin, aminek nem tudom, ezeket a végeit tudod cserélni, mennyire sokoldalúan tud működni, és ott is érted, megnéztek a hasznát, és érted, nem tudom, ilyen 80 ezer euró. De az ilyen rossz már, tudod, hogy bütykőni kell. Tragédia.
2: Szerintem hát Zoltán jó,
1: más
2: azt írja,
1: összegek.
2: Ez egyik az, hogy hova tűnt a fantasztikus diétát, Zeci? Hát az én diétám az nagyon egyszerű különben, hogy amikor én diétát tartok, meg minden, akkor az hús és zöldség, ennyi. Hát ez pont ezt meséltek az előbb is.
1: Tartod.
2: Két hete mentem vissza, a nyáron gyerekek katasztrófa. És az eszméletlen, bevallom nektek, hogy az őrület, hogy...
1: Viktor itt sürget minket, mit csinál?
2: Miért sürgetsz minket?
1: Ne.
2: Nincsenek hírek, nem? Vannak hírek?
1: Ma nincsenek. Ma ne legyenek.
2: Mi olvassuk a híreket? Ja, én ezt elfelejtettem. Én ezt őszintén megmondom,
1: nem lehet az, hogy ma nem.
2: Ja, mi olvassuk a híreket? Aha, ja, mert ez a nyáron nem volt.
1: Kicsit úgy viselkedünk mi ezekkel a hírekkel talán ma, mint ahogy az Arya Stark tanulta ugye a mesterétől, nem tudom, hogy nézitek a trónok harcát, hogy mit mondasz a halálnak, ma nem. Miért mondjuk a híreknek? Jó, már nem olvasom a híreket.
2: Hát akkor majd mindjárt olvasunk.
1: Na jó, akkor nem
2: jó.
1: Viktor, idegesítünk nem tovább, Viktor.
2: Viktor, nem mondja, én nem
1: picit
2: olvasom be, az pihenünk, biztos.
1: És akkor jövünk a hírekkel, aztán folytatjuk, aha, a témát szerintem. Jó. Érdekes dolgok ezek. I'm a

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Hírek röviden. Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatás Szerbiában azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük, gyömöbög számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések kedden kezdődnek.
4: Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyors vasút. Elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik. Az utolsó tesztelés október 4-én vagy 5-én várható. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is.
3: Európa bajnok lett a szabadkai Lana Wirtz, a 18 éven aluli teniszezők között az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kalisu Povát. A szabadkai játékos az év elején Szerbiával csapatban is aranyérmet nyert, a teniszezőt 2024-ben Európa legjobb 16 éven aluli játékosának választották.
1: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén szeles időnk lesz egész nap, 22 fokos csúccsal.
2: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
8: Bomax. Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: 91.5, a jó kedv meg a herce.
1: Manna reggeli.
2: No, hát money is coming, emberek. Nem tudom, hogy hogy álltok vele. Ugye utolsó nap lehet jelentkezni a szerbiai, hogy hívják, segély?
3: Nem tudom.
2: Egyszerű juttatás? Melyik a szebb? Egyszerű juttatás a szebb, mint az, hogy segély.
3: Pénz.
2: Adnak
3: neked így pénzt.
2: Azért, mert vagy alanyi jogon.
3: Igen, igen. Hát ilyen itt nálunk.
2: Ezt vett,
3: nálunk ez van. Vagy mész dolgozó, vagy csak pihensz. Jön a pénz.
2: Jön a pénz.
3: Jön, szólnak, hogy igényelt, vedd föl. Én is igényeltem egyébként.
2: Kellett igényelni, benne voltál rendszerben, nem?
3: Benne, de így le kellett adni. Te be kellett jelentkezni. Be kellett írni így a jöbögő.
2: Hát igen, és akkor kidobta a zöldre, hogy te jó vagy. Ugye?
3: Igen, igen, igen.
2: Hája.
3: Igen.
2: Szóval, ha nem jelentkeztél volna, akkor is oké.
3: Igen. Mire benne költöd?
2: A 6000, hát nem tudom, ezzel gondolkoztam.
3: Mire?
2: Gondolkoztam, hogy elmenjek belőle esetleg egy kirándulásra, például Palicsra, például...
3: Ha lenne gyereked, akkor befizetnél egy részletet az ő kirándulására a 12-ből.
2: Igen. Nem tudom, szóval nem tudom, hogy ezek az
3: érdekes, van ennek egy tök jó pszichológiája szerintem.
2: Micsoda?
3: 6000 dinárnak, tehát hogy tudod, hogy pénz. És ha, tehát több, ittféleképpen lehet nagyon lecsupaszítva nézni. Az egyik hát, vonal az talán az lehet, hogy így nyilvánvalóan ez egy semmi.
2: És bocsi,
3: ne arra, de hogy napjaink van tényleg, tehát egy nagy bevásárlás, kb. Vagy attól függ, hogy mit veszel.
2: Semmit nem adott.
3: Tiszta, én már úgyis vásárlást tudom fizetem 4000 dinárt, és jólig volt valami. Tudod, az a tipikus jelenség.
2: Ez azt hiszem, különben úgy, hogy ez fél tank benzin sem.
3: Igen, igen. Az milyen ijesztő? Én mindig sosem azt nézem, hogy hány liter tankolok, hanem mindig fix összegekért.
2: Igen.
3: És csak így nézem, hogy mennyit fegy fel a cáger, tudod?
2: Igen.
3: És azért milyen durva az, hogy én annó, tudom, hogy éveken keresztül mindig úgy mentem, hogy ilyen 2000 dinár.
2: Igen.
3: Azt tettem bele. De ez ilyen 5-10 évvel ezelőtt.
2: Aha.
3: Vagy hát mikor drágult meg az üzemanyag?
2: Hát, egy 2-3 éve? Igen, igen.
3: Úgy kezdett úgy
2: megdrágulni. Covid után, nem?
3: Jó, mondjuk legyen 3-4, tehát az előttig én mindig ez a 2000 év. Ha nagyon, mondom, több kell, legyen 3, tudod, azért 3.
2: Igen.
3: És most ennek a dupláját kell tényleg fizetni ahhoz, hogy addig fölmenjen a kis mutató. Tehát, hogy én tényleg így szoktam nézni.
2: Nekem volt, amikor 7,5 ezer a tank tele volt.
3: Igen, igen.
2: Most a mesékbe.
3: Igen.
2: Most a motorbicili tank, jó, az tele van 7-ből, de...
3: Az igen, az úgy tele. Hát előben is fogy.
2: 3,5 tele van.
3: De jó, az apró örömeket. Meg kell találni ezeket a kis utakat.
2: Meg, de amúgy jó, mindegy.
3: A másik vonal...
2: Mi a másik vonal?
3: Meg az, hogy egy jelképes összegként tekintesz erre, és azt mondod, hogy félreteszed, és veszel magadnak belőle valamit, és akkor egy picit több értelmet nyerhet. Én lehet, hogy ezt az utat választom. Tudod, hogy
2: de mit bízsz venni 6000 dinárért?
3: Jó, meglepett magad.
2: Akartam volna ajánlani neked, hogy például most reklámozunk egy Bug Assault puskát. Nem tudom, hogy láttam.
3: Azt láttam a sztorit, akartam is írni, aztán elfelejtettem, hogy nekem olyanom van.
2: Van
3: olyanom. Én teljesen redöbbentem ezen, én az Instán rílekben láttam egyébként, hogy ezt itt tud lövik így a legyeket, és
2: észre
3: mondom, gyerekek, mondom, ilyen lenne az életemben, tényleg boldog ember lennék. És
2: tudod,
3: ezek mind olyan megfoghatatlan dolgok, ez egy amerikai találmány utána részem egyébként. És amit így látsz a videóban, hát most tudod, mikor fog az ide elérni, vagy nem. Én mindig így állok hozzá, hogy nem lesz, nem fogom. És mondom, jó, már mindegy, ezért szétnézek. És én megtaláltam ennek a helyi egyik sportüzletnek, a topolyai székhelyű biciklis boltnak a honlapján.
2: Én se hittem.
3: És mondom, nem létezik, hogy az bementem, és az eredeti. A gyerekek jól, nem, de azt egyébként tudsz venni rajta, szerintem, ezen a
2: 6500.
3: Ja, akkor most drágább. Én 6-ért, azt hiszem, hogy pont 6-ért vettem.
2: Igen.
3: Vagy 6,5-ért. Ez egy ajándék volt a fiamnak a születésnapjára.
2: Amit te használsz. Te bírod, bírsz fel, legyek egy gyilkolni?
3: Csodálatos.
2: Tényleg?
3: Ez tudod, elhiszed, hogy átlényegült? Nem is jönnek a legyek, szerintem kiismertek, hogy nem bírják, tehát olyan pressing. Tehát így, amikor megjárnak, akkor most már nincs ez, hogy bent így a házba így száldogál, hanem mindjárt tudod, ott van az ablak, kérlek, nem. És így brutál pontos, hát egy ilyen 2 méter távolságon belül érdemes használni. De hogyha tényleg oda irányítod azt a kis célzóját,
2: odalő?
3: A közepére, pontod elő, és hogy oda azt irányítod rá, akkor még a darázs, ami egyébként egy ilyen erősebb felépítésű valami.
2: Az is bukta.
3: Kicsit még úgy tud, így, az egyik lába, hogy tolja így magát így a földön, tehát így olyan állapot áll elő legfeljebb, vagy hirtelen halál. Tehát ez zseniális, tehát mentünk ki, nem tudom, hogy vadászni, tudod, ilyen jó, most nem ér nyilván így, nem.
2: Macskára.
3: Igen, nem szabad élőlényekre lőni vele, meg vannak olyan rovarfajták, amikre most én nyilván nem fogok így, nem tudom, minden bogarat hagyjon legyilkolni, de tényleg ezek a gyomorult
2: szerintem azt legyek, a mészárlást, amit ott levézett az Zoli.
3: Szúnyogok, meg a darazsakat, a darázs engem úgy megcsípett gyerekek itt a nyáron, vagy lehet, hogy még ott nyár elején. Megcsípott. Megyek ki, kapun.
2: És?
3: Egyszer csak így, és így bejött a szemüvegem alá, és így megcsípte a szemhéjamat.
2: Na.
3: Annyira fájt, én nem láttam egy-két percig. Tudod, így nézve, mit, a jó Isten volt ez, és megyek be, és nyilván darázs.
2: Aha.
3: Kicsit észhez tértem, kellett egy 10-15 perc, hogy mosdok, nem tudom, jóan kezdett lenyugodni, de közben tudod, az ég, minden történik. Dagadt, földagadt így a szemem alatt, borzasztó volt. Megyek ki, és megint, és akkor meg a kezemet csípte meg. De annyira megijesztett az a második csípés, mert a reflexben már egy akkorát rántasz, hogy belevertem a kezem a biciklinek a kormányába, és az is okozott egy sérülést. Tehát én így indult a napom, és én azóta a darazsakat így tényleg így, most már így szisztematikusan így.
2: Ez a puska.
3: Hát genocidium, igen, az, ami ott van. Valami fészket vertek ők ott szerintem, és akkor szoktak ilyen agresszívek lenni, de engem ez nem érdekelt. Én fészkem is ott van, úgyhogy akkor én meg ezt megvédem ugyanolyan szintű agresszióval.
2: Úgyhogy, nem, ez a puska, ez hatalmas.
3: Tényleg. Most 8,5, higgyétek, a legjobb 8,5 ezer dinár lesz kiköltött pénzetekből.
2: Amit elköltöttek valaha, különben én nagyon erősen gondolkozok karácsonyra tesómnak ez az ajándék.
3: Ez csodálatos. De ezt magadnak, érted? Olyan a hangja, úgy van megcsinálva, amikor húzod fel, mint az igazi, tehát fantasztikus, hogy jó hallani, érted? Konyhasót töltesz bele. Nézegettem én ilyen videókat a neten, hogy nem tudom, keverik, és akkor nem tudom, a milyen fajta az ilyen, van ilyen drágább fajta sú, ilyen nagyobb szemű.
2: Himalájai,
3: meg van még egy fajta, amit emlegettek, és akkor az nyilván az drága. Nem
2: Parajdi.
3: Tudom, és akkor így keverik össze, tudod, a konyhasóval, de próbáltam azt is, nem pontos, mert nagyobb darabokat lő ki, kilövi azt is, nyilván erősebben, kicsi az erősebb, de a kicsi, hát ez a sima konyhas, az a por, állagú, vagy ez az apróra őrölt, tökéletesen működik.
2: Az a csúcs. Na mindegy, visszatérve különben, itt írja mondjuk Dobárdán Robi azt, hogy ez nem lehet elkapni próbára? Hát nem, de tudom, hol lehet venni, úgyhogy semmi gond.
3: Mit?
2: Ezt, hát a puskát? Ezt a puskát,
3: én is, amikor vettem, akkor így mondta, így adja ott az asszony, mondta, hogy Ali Rádi Poszao. Tudja, hogy ez így óvatosan.
2: Csinálja a dolgát,
3: nem,
2: csinálja
3: mindenhol írja rajta, hogy nem szabad emberre, élőlényre.
2: Jó, hát persze.
3: Tényleg. Néztem egyébként, hogy hívják ezeket a magyar podcasteseket, akik nagyon sikeresek, a szakáros. Igen.
2: Ott láttam én is.
3: Ők próbálták, és akkor így rálőttek az egyiknek a derekára, így főúztak kis macáját, és így mondta, hogy wow, hát ott ez így üvölt folyamatosan, ez csíp, ez nagyon fájt, neki látszott rajta, tehát hogy vigyázni kell vele. Tényleg, nem szabad ezt emberre,
2: én
3: meg
2: amikor megláttam,
3: macskára, meg mit tudom.
2: Megláttam élőben, mondom, hogy ezt reklámoznunk kell, és így mondom, hogy megnézte, és mondom, hogy édes Istenem, de Jäger. Én ez akkor rögtön tudtam, hogy én veszek egy ilyet.
3: Van pisztoly verziója is. Ez ilyen revolver. Tényleg? Igen, azt nem láttam itt nálunk.
2: Azt nincs.
3: Azt szerintem gyöngébb. Érdemes ezt, nem tudom, ez fantasztikus. Tudod, ilyen kis brutális műanyagnak néz ki. Brutális a felépítése, masszív. Mondom, nekem megvan most már 2-3 éve. És használom.
2: Nem, én különben most itt tényleg, na mondjuk itt most a 6000 dináról beszéltünk, én amit láttam, mondjuk a gyereknek szerintem, ami nem tudom, hogy érdekes, nekem úgy érdekes. Tudom, vannak azok az ajándékok, amik felnőttként érdekesek, úgyhogy ez majd biztos érdekes lesz a gyereknek, szerinted. És voltam képzeld, egy olyan boltba, ott is forgattunk valami filmeket, és a lényeg az, hogy ott pedig ilyen, tudod, ilyen fűnyírók.
3: Egész
2: ilyen
3: estés családi filmeket.
2: Aha, igen. A fűnyíróról, meg a kis traktorról, meg a mit tudom. És ott láttam, hogy van ez a nagyon ismert márka, amit mindig az összes láncfűrész, az mindig ugye ez a márka. Ő neki vannak mini, például ilyen mini láncfűrésze. uh-huh. ami egy gyerekjáték. Úgy néz ki, mint, a profi, mint az igazi nagy, csak picike, de ugyanúgy van neki hangja, uh-huh. meg úgy mozog is, tudod? Csak nem bíz senkit se bántani vele, de biztonságos. De van egy kis hangja.
3: Eddigre rendes látszott. Majd megtanulja, tudod, néhány gyilkosság, nem betervez egy gyilkosság, de megtanulja a gyerek, hogy vigyázni kell az éles eszközökkel. Agyán vett most egy ilyet egyébként, a Lidiéknél lehet mindig ilyen jó cuccokat, hanem most én is rápáliztam egy kicsit, ilyen kis kézi láncfűrész, ilyen aksis. De működik, és ilyen picike.
2: Na, az biztos, hogy az 6000 dinárból lehet venni.
3: Vágsz, szerintem igen, igen. Tehát ilyesmiket szóval, lehet.
2: Na, kezdjük lenni, 6000 dinárból azért lehet venni ezt-azt. Nekem nagyon érdekes az aspektus is, ha már így kezdted, hogy egy csomó embert ez félelemmel tölt el. Azt mondják, hogy ja Istenem, ne, 6000 dinárt fogunk kapni. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok pénz az államnak, ezt valahol meg fogjuk szívni. Én meg azt szoktam mondani azoknak az embereknek, akik ezen gondolkoznak, hogy mit tudom én, ezt meg fogják szívni, hogy mi olyan mértékű és mennyiségű adót fizetünk be, már csak mi. Hát hol vannak még a nagyvállalkozók? Itt tudjátok, hogy mennyi pénz megy be az államba? Ezt higgyétek el, ez a 6000 dinár, ez...
3: Nem lesz
2: szép,
3: sok.
2: Magyarul, ez kesza.
3: Beleférhet, ezért ne is jöttek már. Így, hogy ennyit tudok nélkülözni, mit meghúzták a vonalat, hogy túl sokat ennyi. Ne. De tök mindegy, hát most na, tök jó.
2: De különben teljesen minden, mert különben jó lesz minden, hát odadok.
3: Megvan a véleménye erről, és mit lát mögé, mit nem, mindegy.
2: De jó, hát, most, hát aki mindegy, akar, lesz.
3: Jelentkezett rá, vegyétek föl. Érted? Ha már adják,
2: van, én legalábbis
3: abondó vagyok. Ebben sose gondoltam be, itt Zoli ír egy érdekességet, egy kis piacról, hogy képzeljétek el, amikor beállítok 1000 literes tartállyal a benzinkútra, az ott van 2000 eurónál.
2: Micsoda, hogy?
3: Akkor beállít egy 1000 literes tartállyal a benzinkútra, az ilyen 2000 eurós ja, kör.
2: Ugye?
3: Hát, engem.
2: Nem, én kell. Akkor néztem azt, hogy tudjátok, ezek az ilyen szintkülönbségek, hogy megtankolom a botrot, meg az autót, és akkor tudod, valaki megtankolja a kombányt, és akkor már el vagyunk szállva. Múltkor néztem egy műsort arról, hogy egy ilyen nagy megajaktot tankoltak. Nem is gondoltam bele, hogy tudod, hogy tankolják?
3: Nem.
2: Ezt rendesen meg kell tervezni, és megrendeled az üzemanyagot, és azt neked a kamionok hozzák ki. Több kamion kell, hogy feltankold.
3: Dízel. Ebbe dízel. Kicsit elrontják véletlenül bezolodni. Super Sinapunio.
2: Kérdés, jön egy csomó kamion, és ott neked pumpálják befelé. Több 10 000 liter. Istenem. Jó, oké.
3: Okay. Hát igen.
2: Hihetetlen, nem semmi,
3: kell.
2: Nem?
3: Ki kell venni a szigetig.
2: Na mindig, szóval ilyenek vannak. Na hát, ti hogy jelentkeztetek? Írjátok már meg nekünk. 063.
3: Zökkerőmentes volt a jelentkezés. Igen.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Műsorajánló.
1: A 2000-es évek buli himnuszai kedden estén

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Oh, jaj, de jó! Jaj, de jó, hogy a mesterséges intelligenciát már mindenre használják az emberek, többek között arra is, hogy hegyet másznak, aztán drága Gemini, csinálj nekem utat. És akkor Gemini, vagy Gemini megcsinált mindent, megmondta nekik, hogy mennyi kaját vigyenek, mennyi vizet, és hogy merre menjenek. A bukta lett az egész. Rövidítsük. A Siskiói megyei sheriffhivatal lett értesítve végül, ugyanis szóltak, hogy baj van, tehát, hogy felértünk a hegyre, nagy nehezen, de hogy már hétre vissza kellett volna érnünk, közben most meg 7 óra van, és még csak most értünk föl. Valami ilyesmi, ha jól értem az alaptörténet. Jól igen. Értem, vagy rosszul értem?
1: Igen, meg ott kértek tanácsot arra is, hogy nem tudom, miből mennyit vigyenek magukkal, élelmet, folyadékot, mint tudom, és ezt is viszonylag rosszul mérték fel. Tehát nem kijelenthető az, hogy most itt a CIA volt a ludas ebben a történetben, hát ő meg lőtt, vagy belőtt egy ilyen középutal, tehát nem ismeri ezeket az embereket, tudod, nem lehet, hogy nem tárták fel kellő mértékben az egész témát.
2: Ja, most meg különben is...
1: Milyenek a kapacitásaik, kapacitásuk, milyenek az igényeik, tudod, hogyha mennek túrázni.
2: Értem, mit csinálsz. Most egy picikét, hogy legyünk reális, csak ugye most egy picikét azért véded az éjjárt, mert lehet, hogy nem sokára feléled, aztán majd eljön, és mondsz, hogy Zoli, hogy mondtad? Hogy béna vagyok? Azt mondtad, hogy béna vagyok?
1: Muszáj figyelni ezekre a dolgokra.
2: Igen. Én azóta megköszönöm neki. Mondják, hogy nem ugye, kell megköszönni.
1: Most
2: megköszönöm.
1: Volt valami cikk egyébként, az is gondolkodtam, hogy betegyem-e bárra, csak nem akartam túltolni ezt az AI témát, de volt egy ilyen, hogy létrehoztak nekik egy ilyen virtuális világot, ahol ilyen karakterek formájában testet öltöttek, agentek, AI agentek, és mindegyiknek meg volt a maga skillje, az lett az egészben, és egy várost terveztek körüljük, és az lett a vége, hogy kirabolták az összes bankot, az összes pénzre szertettek, és egy saját nyelvet alakítottak ki.
2: Ugye?
1: És úgy kezdtek el kommunikálni, te ne írj, tehát bezárkóztak tőled. Ezért mondom, hogy tudod, fel ne tudja. Nem lehet ezt tudni, de nem az első ilyen sztori. Tehát, hogy,
2: nem, ja, persze. Ja. Mondják különben azt, hogy nem sokára az AI olyan okos lesz, hogy okosabbak lesznek, mint az emberek, és hogy aggódnunk kell, de én felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy szerintem a számítógépek eddig is jóval okosabbak voltak, mint mi. Igen. Legalábbis tőlem biztos. Nekem az otthoni PC-m okosabb volt, mint én. Tehát, hogy,
1: hát, ha meg gond van, akkor még kiúzod az áramból. Nem?
2: Hát azt még könnyen ki lehetett húzni az áramból, igen. Már mondjuk sose volt ilyen, hogy Jézus Isten, és én kiúztam, hogy izzadva, hogy mondtam, hogy hú, ezt még az utolsó pillanatban sikerült kiúzni.
1: Igen. Már nyúlt így feléd.
2: Igen.
1: Az a szürke monitor így jött így közelebb.
2: Igen.
1: Ami
2: igen.
1: Mindig a pofonokat kapta, elegeredt belőle.
2: Ja, az a régi
1: mindig ő kapta ítéseket, amikor valami nem sikerült a játékban, igen. Igen.
2: Azt a rohadt életben, tényleg az is mind meg fogják bosszulni egy nap, amikor
1: visszajönnek, igen.
2: Verted, mi a nagyapámat, mi?
1: Az ott padokból jönnek.
2: Eszméletlen. Különben éppen néztem valamelyik nap, most ezt tudom, hogy másik téma, de ha már AI meg ilyenek, hogy ez egészen elképesztő, hogy ezek a monitorok is mennyire megváltoztak. Én nem is voltam tisztában. Én leragadtam én még a 22-es monitornál, és aztán kiderül, hogy mondjuk ez, ami előttem van, hogy ezek igazából ezek már 27-esek.
3: Ahogy ez amikor... lehet, hogy nem.
1: Ez lehet, nem? Hogy még nem. Nekem van 27-esem.
2: És az mekkora?
1: És az nagyobb.
2: Nagyobb, mint az ez?
1: Nagyobb, igen.
2: Szóval hogy abszolút nem tudom már többet, hogy ezek a monitorok mekkorák.
1: Hát szerintem van egy limit azért ott. Tehát nem tudom, én a tévéknél is olyan gyakran fölteszem ezt a kérdést, de még mindig nem értékel azt a felső határt, hogy meddig növekszik a mérete egy tévének. Tudod?
2: És
1: hát igen, de hogy meddig? Meddig?
2: Ja, hát
1: ez akkor lesz, mint ez a fal, vagy az jó lesz?
2: Lesz.
1: Akkor is lehet. Lehet, mert igazából, tehát én nem tudom, nekem ekkora, azt hiszem 55-ös van, és amikor ezt én megvettem, akkor én ezt úgy éreztem, amikor betettem a szemben, hogy hú, várj, hát ez túl nagy lesz.
2: Most meg keksz.
1: És most meg egy ilyen, igen, az ami régebben a, nem tudom, a 42-es volt, vagy mekkorák voltak ezek a méretek,
2: igen,
1: tudod.
2: Igen.
1: És amikor látok most nagyobb méretű tévét, akkor azzal vagyok úgy, hogy ó, az jó lenne egy ekkora, pedig az már szerintem ilyen 60-65-ös legalább.
2: Igen, legalább.
1: Úgyhogy, és tudod, a monitoroknál is szerintem feltehető ez a kérdés, hogy meddig?
2: Múltkor mentem egy terem mellett, nem vettem észre, hogy ott van egy új tévé, csak így fél szememmel valamit láttam. Visszafordultam, és mondtam, hogy ez, mondom így magamban, hogy ez mi? És bementem, és egy nagy tévé. És így nézem, és el voltam számba, hogy Jézusom, ez mekkora. És így már megkérdeztem, hogy bocsánat, mondom, ez a tévé, mondom, ez itt micsoda? Hát igen, ez egy új tévé most. Mondom, és ez mekkora? 75-ös.
1: Az nagy, az nagy.
2: Én akkor jöttem rá, hogy...
1: Van itt a pannomba egy olyan, van egy ilyen új tárgyaló, ilyen modernebb, és ott tényleg van egy ilyen, ami nem tudom.
2: 75-ös.
1: Az 70, az tényleg olyan, hogy így... Wow.
2: Ránézze, és azt mondod, hogy...
1: Ez igen. Már,
2: igen. De igen. Szerintem különben a legtöbb embernek azt gondolom, hogy amekkora... Azért, tudod, mi nem az ilyen nagy luxi meg a házakba élünk, hanem szép lakásokban, meg normál méretű házakban. Én szerintem az a 65 azért az, az reális. Most az a 75, érted?
1: Igen.
2: Az oké, az már elvesz egy komplet falat. Hát ez már tudod meg.
1: Hát vagy ott is átmegy ez a történet, hogy akkor szép. Tehát, hogyha arra van szükséged, akkor kisebb lehet, aztán meg széthajtogatod, mint a telefonokat. Most jönnek ezek a mémek az új iPhone-a kapcsán, hogy egy csávú így megy, és akkor így, tudod, így elővesz egy ilyen régi térképet, és elkezd így, tehát csörög a telefon, és így hajtja ki, és akkor ilyen nagyon nagy lesz, és akkor végül az egyik sarka, az oda tartja, hogy haló?
2: Igen.
1: Így veszed föl. Tehát, hogy ott is megoldották ezt, mert ott is nyilvánvalóan felmerült ez a kérdés már pár éve, hogy meddig növekszik a telefonok mérete, egy idő után már kényelmetlen használni. Tudod, hát így tud, akkor maradhat ő kicsi, de ha nagyobbat akarsz, akkor széthajtogathat.
2: Nem tudom ezeket, ez a modern térképet. Zoli, ez a modern technológia, meg a stb., ezt majd a következő órában beszélgethetünk erről, én most csak megemlítem, hogy eszméletlen az, hogy pár éve engem nem egyszer felhívtak, hogy teszteljek egy elektromos autót, és én egy idő után mondtam, hogy engem hagyjatok békén az elektromos autók, engem ez nem érdekel. Elmúlt nem tudom 3 év, vagy 4, vagy nem tudom mennyi, és azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy most már vennék.
1: Aha.
2: De jó, mert nem teljesen fejlődik elektromos, de mondjuk egy plug-in hibridet mindenféleképpen, és főleg úgy, hogy teljesen most fel van borulva minden, és jönnek a kínaiak. Az európaiak meg egyre, már ne haraguljatok, de egyre rosszabbak, ezek a nagyon újak. Nem én mondom ezt, hanem a szakértők. Úgyhogy eléggé maga alatt vágja már megint mindenki a fát, majd erről beszélhetünk később. Mindegy, szóval, hogy megváltozott bennem, hogy én most már erre hajlanék. Szóval ugyanígy majd egyszer azt fogom mondani, hogy jó ötlet a kinyithatós telefon. Mert most első pillanatra azt mondom, hogy ez egy marhasság.
1: Igen, most még úgy nem, mert én is úgy szeretem a kompaktságát annak, hogy tudod, megvan és itt van a kezedben, nem kell hajtogatni, hanem már így is már olyan sok mindent kell csinálni folyamatosan. Így picit úgy csökkenjenek ezek az elvégzendő folyamatok. Ez így széthajt. Jó van, oké, szóval. Engem idegesít, az egyik kollégának, ismerősömnek van egyébként egy ilyen széthajtható Samsungja, és ott is tudod, így van egy ilyen hajláspont így a közepén, mert muszáj legyen, érted? Nyilván van valami anyag, ami ott fárad. Persze működik, meg ez így lett tervezve, de akkor is tudod, így mindig nézném, hogy nem tudom, most nem fog ez elromlani. Ilyen óvatosan, ilyen furcsa az egész.
2: Nem tudom, az egyik hallgató, igen. Bocsánat, hogy nekem nem kell az AI, feleségem mindent tud. Amúgy, meg még egy kicsi, és kijön a GTA 6, és ezzel röhögök én mindig a legjobban. Tudod, hogy én, aki szeretem a GTA-t, jó, most kijön a GTA 6, és a GTA 6-nak ez az online játéka még nem, de majd jön az is rá, állítok a következő évbe, de hogy tudod, az egész világ úgy működik, hogy kijött a GTA 6, hát ez már a régi gépem nem tudja vinni, vagy a régi konzol, kell bennem egy újat, és akkor hát rákényszerítik az emberek, vegyenek újat. Nálunk az van, hogy GTA 6-hoz új konzol kell. Akkor nem játszunk egy. Kitél? Biztos nem fog venni, és 400 euróért, vagy nem tudom, mennyibe kerül.
1: Szuper ez, de... Nem tudom, de ez, hogy mikor jelenik meg, és akkor az a brassó küldte a képet, hogy már elővételben megvásárolta, és akkor ott így az indító screen az így már megjelent, és akkor mondta, hogy egyébként nem tudom, november végén, mondom, lehet, hogy még akkor sem fog bírni megjelenni, tehát így, csak erről lehetett olvasni, de a régebbi GTA-kor is ez volt,
2: aha,
1: hogy mindig tudod, így belengedtek, és még nem, tehát így, igazából sose jön az a pillanat, nekem már kicsit ez is ilyen túl más lett. És úgy el is lényegtelenült, bennem is egyébként. Meg hát ott van az is, hogy tudod, én most nem vagyok abban a tripben, hogy akkor most nem tudom, annyira játszanám ezt az egészet, tehát majd előbb-utóbb.
2: Azért, mert nem érünk rá, majd lehet, hogy majd időskorunkban rá,
1: az nyugdíjas koromban játszom. Viszont útvonal tervezésre, amúgy tök jó, én képzeld, egyszer kipróbáltam pont egy ilyen kis motoros útvonalhoz, beírtam, hogy merre szeretnék elmenni, mit szeretnék megnézni, és mondom, hogy ilyen valamilyen útvonalat generálj már nekem is, adott több lehetőséget. Akkor tényleg? Mondom, hogy nem lehet úgy, hogy mondom, ne az legyen, hogy oda megyek, meg aztán azon vissza, hanem valami ilyen körkörös, tudod.
2: Életem
1: de vállalhatom, hogy egy napon belül.
2: De azt
1: és adott
2: neki,
1: még hármat, és berajzol mindent, és beírja a látnivalókat, mit akarsz. A Gemini-be csináltam ezt konkrétan.
2: De hol? Átdobja, megtervezés, bedobja neked a Maps-be?
1: Google Maps térképet, hát ha kérsz, akkor tényleg? Persze, letervezének az útvonalat, megállópontokat tesz bele, mit szeretné nézni, mi érdekel, mit akarsz látni. Csak az a város nézés gurulás közben, vagy meg akarsz állni, akarsz-e kajálni, hol akarsz kajálni, mit tudom én, bármit érted. Valami egy-két látványság, azt mondom, hát figyelj, ez túl sok, jó, leveszünk, legfontosabbak, ez az amaz, mennyi idő a teljesíthető, mondom, hogy milyen tempóval mennék, én laza, mit tudom én, oké, akkor ezt így tervezi, meg megcsinálja. És legit útvonalat ír be. Tehát, hogy nem ilyen, hogy nem létező.
2: Ez azért fantasztikus, mert most, hogy mondod, az abszolút logikus, és hihetetlen, nekem ez eddig eszembe se jutott.
1: Nekem is ilyen véletlenszerűen egyébként valami oknál fogva, mert erről beszéltem, hogy mit érdemes ott megnézni. Ha figyelj, nem tudsz te ilyen útvonalat valamit, ott mennék úgy motorral, tudod, megyünk, nem tudom. És jó, persze.
2: Azt mondja, na, tudsz adni, persze.
1: Le tudod tervezni? Simán. Küldi.
2: Asztarolt.
1: Ki tudod menteni, és mész. Le vagyok sokkolva. Csodálatos.
2: Le vagyok sokkolva.
1: Itt külön jól működik, mert Google térképpel összhangban működik, ugye ez Google-os családtag, aha, a Gemini, és úgyhogy jól a kémia között.
2: Ez igen. Na, az eddigünk, mert mindjárt jövünk hírekkel, de igen, aztán következő órában beszélünk ezekről kínai dolgokról.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: Hírek röviden.
9: Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatás Szerbiában azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük, gyömöbög számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések kedden kezdődnek.
10: Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyors vasút. Elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik. Az utolsó tesztelés október 4-én vagy 5-én várható. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is.
9: Európa bajnok lett a szabadkai Lana Wirtz, a 18 éven aluli teniszezők között. Az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kalisu Povát. A szabadkai játékos az év elején Szerbiával csapatban is aranyérmet nyert. A teniszezőt 2024-ben Európa legjobb 16 éven aluli játékosának választották.
8: Időjárás.
10: Szabadkai és környékén szeles időnk lesz egész nap, 22 fokos csúccsal.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 2000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
12: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz.
0: Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező áron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
13: Programajánló.
14: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
15: hellovajdaság.com
16: Média támogató a Pannon RTV.

0: Tazságok!
1: Panno reggeli 91.5.
2: Hello!
3: Ah, itt is vagyunk, itt
2: Hello.
3: Is vagyunk, igen. Hello, na mi a nagy helyzet? Na hát akkor beszélgetsünk kicsit ezekről az autókról, hogy mi történik manapság, mert hogy tényleg eszméletlen, ami történik. Ennyire követed, de szereted az autó témát, vagy most már úgy elengedted?
2: Bár,
1: mit tudom, biztos lesz majd egy időszak az életedben, amikor megint érdekelnek az autók. Annyira nem foglalkoztat egy ideje.
3: Én őszintén bevallom neked, hogy engem azért kezd hidegen hagyni, ez az egész autó téma, mert elsősorban azért, mert nyilván a motortól megkapok mindent, amit kell.
1: Én is így
3: az nekem fele. Az, ami, igen. Tehát az, ami tudod, az, amit nem bütykölöd, az sem már, de az még egy mechanika. Az adja azt, amit mi várunk, hogy teljesítmény, hang, tudod, tehát gyorsulás, erő, stb. Ezek az autók manapság, amik neked ezt megadják, azok annyira irreálisan drágák, hogy azt tudjuk, de legyünk már reálisak, azt te meg én úgyse fogjuk megvenni. Tehát, hogy az nem tudom, milyen csodának kéne történnie, és szóval az tök mindegy. A másik pedig az, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megváltozott a piac. Tényleg itt a Covid utáni időszakban az egészen eszméletlen. Emlékszem, hogy van egy automárka, amit én követtem, és annak a legfelszereltebb középméretű SUV-je, képzeld el, hogy még nem tudom, mondjuk 7 éve vagy 8 éve, az a belgrádi autó kiállítása, ami egy picit akcióban van, mondjuk, de azok mondjuk a 24 ezer euróba került. Mm. A full felszerelt. Mm. Ebben már bőrülés, panoráma, tető, minden. Tudod? Most ugyanaz az autó, elmúlt 8 év, ugyanannak az autónak az új változata, akció nélkül, 38. Mm. Na most, érted? De egy ilyen világot élünk, ahol ezek az autó árak mennek el, ahol egy X5-ös BMW 100 ezer plusznál kezdődik, ahol, tudod, tehát ilyen meg lehet ezt venni, tehát most nem azt mondom 10 évesen, nem tudom, 25 ezer euróért, és akkor mondjuk valakinek az kell, akkor szóval, de hát akkor meg ki fogja karbantartani, szóval, hogy ezek annyira nehéz dolgok, hogy igazából arra jövünk rá, hogy a legegyszerűbb dolog, hogy talán el kell engednünk ezt, hogy Mercedes, Audi, BMW, és akkor megveszünk, és akkor az életünk árán karbantartjuk őket, mert hogy egyszerűen lehet, hogy talán most már így is felnőttünk, lehet, hogy inkább az út, hogy megnézzük, hogy akkor mennyi pénzünk van, na abban az árban mi fér bele, ami relatív új, ami relatív megbízható. Mert ott vesztem én el igazából, amikor képzeld el, hogy megnéztem azt, hogy akkor mennyibe kerül egy 3-4 éves autó. Most ez most nemrég történt. És láttam kettő modellt, ami nekem úgy tetszett, és mondtam, hogy végül is nézd, ezzel tudok élni. Tehát, és nem halok bele anyagilag. És akkor, mikor kérdeztem az embereket, akik értenek hozzá, mondták, hogy ja igen, ez a kettő modell, ja ez nem vált be már most. Ja, mondom, hogy van ilyen, hogy a 3 meg a 4 éves autó már most kiderült, hogy nem jó. Azt csak hát igen. Akkor mondom, akkor engem az autó téma nem érdekel többé. Tehát akkor, hogy az új autó se jó már, akkor engem nem érdekel. De akkor engem
1: hát
3: nem tudom, hogy
1: meglepetéseket okoz.
3: Mi hozzon engem izgalomba ezzel kapcsolatban?
1: Azért is szeretem, és lehet ez egy részben, tudod, egy fajta önnyugtatás. Mindig az ember az aktuális, nem tudom, anyagi lehetőségeihez méri ugye a véleményét, vagy hajlamosak vagyunk erre. Hogy arra gondolok, hogy tudod, amíg nincs pénzed nagyon drága kocsira, addig úgy is fejlődik, hogy nem kell nekem az. Na, erre a filozófiára gondolok. De ugyanakkor meg, tudod, amikor úgy vagy vele, hogy lehet, hogyha most elkezdeni spórolni, meg úgy tenni azért, hogy akkor nem tudom, te tényleg egy autót vegyél, és egy újabbat, és egy nagyon, nagyon jó legyen, meg nem tudom, meg olyan legyen, amilyet te szeretnél, meg az a márka. Biztos, hogy van ez a típusú ember, csak én meg nem tartozom közéjük. Tehát én valahogy úgy, mit tudom én, nem az van, hogy most én nagyon nagy számításokat végzek az életemben, és akkor azt nézem, hogy ami nem jó befektetés, abban nem teszem bele a pénzemet, mert akkor ez nem jó befektetés egyébként, hanem egyszerűen rájöttem,
3: ott
1: tényleg úgy vagyok azzal, hogy nekem annyit tényleg nem ér, hogy nem tudom mennyit költsök rá, és külön aztán történnek ilyen, tudod, ilyen megerősítések az életből, vagy jönnek. Ilyen volt az is, amikor nem tudom, épp a mesternél voltam, valami kis szervízre vittem a kocsit, és ott állt a parkolóban nála szerelő haveromnál egy ilyen vadonatúj Toyota Yaris, brutálisan, de jól is néz ki, és a Toyotát amúgy is így nagyon szimpatizálok vele, szeretem ezt a japán vonalat a kocsiknál is. És én mondom, mit csinál itt, mondom, szerviz? Nem, ezért megvették, 2-3 éves, és jött valami szenzor, vagy nem tudom, milyen probléma. 2500 euró. Hopp! Érted?
3: Aha.
1: És így belegondolsz, hogy most lehet, hogy azoknak tök mindegy volt, aki volt az a kocsi, és úgy voltak vele, hogy belefér, lehet nyilván, hogyha már megvetted, akkor már úgyis meg kéne javítani. De azért mekkora írvágás lehet az, hogy mondjuk nem tudom, valakinek tudod milyen, és mindjárt ez a fajta sztori jutott akkor is így eszembe, hogy milyen borzasztó élmény lehet az, hogy te mondjuk így nem az a fajta vagy, aki nem tudom, tudod, így a kis zsebből kifizeti az ilyen kocsit, hanem mondjuk úgy gyűjtesz rá, úgy tervezel, és úgy meg akarod venni. Esetleg még felveszel egy kölcsönt is, tudod, és kifizetsz érte, nem tudom, 24 000 eurót. És aztán jön az, hogy még 2500, tehát így nem hiányzik az ilyen. És akkor én meg úgy vagyok, hogy akkor nekem meg jó ez a régi kocsi, tudod, éves szinten mindig vannak valamilyen kis apróbb, cseprőbb dolgok, de elviszed, tudod, mit tudom, 1-2-300 euróból, mit tudom, hogy meg tudod oldani a javítást, lehet, hogy van olyan év is, amikor nyugi van, amikor így nem történik semmi, és úgy tudod, hogy el vagy. És nekem amúgy meg, ha már így nézzük, ha régebbi kocsiról beszélünk, azoknak még van egy ilyen varázsa egy picit, mint amit a motorral kapcsolatban mondtál, hogy nem az a túl elektronika, meg nem az a nagyon minden ilyen pic-pic, hanem úgy beülsz, és úgy érzed, egy kicsit úgy jobban működsz vele. Mit tudom én, német kocsinál nekem még ott van az a tök jó vezetés élmény is, hogy ilyen tudod, olyan jó, van ereje, nem tudom. Tehát én mondjuk nekem most ez momentán ez a szimpatikus, nem mondom azt, hogy nem fog
3: ez változni. Ez egy nagyon érdekes történet.
1: De érdekes amúgy ez a kínai vonal, megint csak.
3: Hát igen, ezt akartam éppen behozni most pont.
1: Igen, ami most hozza azt, amit régebben tudtak mondjuk a nem tudom milyen fajta márkák, európai márkákban is voltak olyanok, amit meg tudtál venni egy picit olcsóbban, ugye fiatalabb. Mindig ez volt a dilemma, ugye, hogy öreg német kocsi, vagy fiatal, nem tudom, francia, vagy nem tudom, olasz, vagy bármilyen más. Hát most a kínai kocsik, de ezek komolynak néznek ki. Meg jók a vélemények, jók a tapasztalatok, amiket olvasok, vagy amivel találkozom. Ezt mutatják, hogy így rendben van. Tehát mondjuk egy olyat lehet, hogy el tudnék képzelni, és az én tök jó lehet igazából, hogy veszel egy új autót.
3: Nem, azért, mert tudod, szóval nekem az a bajom ezekkel az összegekkel, meg ezekkel az árakkal, hogy szóval mondjuk, hogyha vannak ezek a kínaiakat ugye most ilyen 20 és 35 ezer euró között körülbelül az összes ott van. Van nyilván alatta is valamennyi, és fölötte is. De a lényeg az egészben az, hogy tudod, az még úgy gyene, ha az autó neked a munkához kell, és a céged elbírja, akkor oké, tehát kell egy autó nyilván, amivel rohangálsz minden nap. És akkor azt mondod, hogy megveszel racionálisan valamit, akár még annyi pénzé van is, ami szép is, meg ami jó is, meg mit tudom én, oké. De azért, hogy nekem legyen egy autó, amit én használok, én tudod, hogy ennyi pénzt, akkor én nem tudom. Szóval én ezt előfektetném be bármibe.
1: De nekem is ez nem
3: éri meg. Más. Nekem ez nekem
1: inkább
3: nem
1: más,
3: kell.
1: És tehát itt van ez, amit mondtál, és ez igazából tök pontos, tehát hogy milyen befektetés a kocsi. Engem ez is úgy zavar, tudod, hogy így, vagy ez a fajta értékvesztés, ez úgy lehet, hogy zavarna, hogy azt mondom, nem tudom, megveszel egy X5-ös, tudod, újan, nem tudom, 100 000 ér, ami aztán pár év múlva nem azt mondom, hogy mindjárt 15-öt fog érni, de minimum lefeleződik az ára. És azért itt nagyon nagy pénzekről beszélünk. Az milyen szintű, tudod, rossz befektetés? Hát, szerintem rettenetes.
3: De valahol, hogy megértsetek, hogy mi az én problémám, nekem az, hogy körülbelül mondjuk, hogyha most tényleg mondjuk van a kezemben 105 000 euró, hogy én vegyek-e magamnak egy ilyen vadonatúj bömbit, lehet inkább vennék egy lakár, vagy nem tudom, szóval bármit.
1: Hát azon már majdnem két lakás szóval, is tudsz venni, kisebbeket,
3: szóval
1: nekem kiadod,
3: ez szóval az jó. Van, hogy akkor valószínű, hogy én azt mondjam, hogy én azt megveszem magamnak, az nekem annak legalább egy 6 vagy 7-szeres se kéne, hogy ott legyen a számlámon, hogy azt mondjam, hogy na jó, van, akkor megveszem.
1: Igen.
3: Ha annyira keksz nekem az összeg,
1: persze, akkor oké. Akkor, igen.
3: Akkor oké. Vagy ha tényleg a cég elbírja a hátán, és annyira megy, hogy az egy jelentéktelen vagy egy abszolút beleférő havi kiadás, akkor azt mondom, hogy oké. Akkor értem ezeket a dolgokat. Rendben van, csak nekem akkor van bajom, amikor saját magamnak nézem. De hát, hogy igen, én igen. Saját magamnak nézem.
1: Más a fontossági sorrend. Ennyi a sztori.
3: És a
1: vigyen
3: másik
1: el, de állsz meg, ha hideg van, akkor beülsz, akkor azzal mész, menjen a fűtés. Tudod, és most nem azt mondom, hogy egy jugóba is, mert mit tudom, ezt hát nyilván nem szívesen hajtanám. Nyilván van egy fajta mérce mindenkinek más. Önmagunkról beszélek, vagy önmagamról inkább, de nem tudom. Tehát én nézem, tényleg vannak gyönyörű szép autók. Nem, egyszerűen nem mozgat meg. Tehát én nézem, és szuper, de hogy nem ez, ami érdekel. Nekem is inkább ez a másfajta dolgok az életben az, ami, tudod, elsődleges.
3: Nem tudom, szóval eszméletlen tényleg, de ilyen lakásárakat fizetünk ki autókra. Érdekes az elképzelés.
1: De mindig ez volt szerintem. Tehát ez mindig, jelen volt igazából. Hát hányszor volt az, hogy emberek kuporgattak családok a pénzt, érted? Hogy akkor megvegye azt a nyugati autót, vagy amit szeretett volna, érted? A kölcsönöket vesz föl, meg fizeti éveken keresztül, és csak azért, hogy egy szép autóban tudjon elmenni arra a 3 kilométerre egy Szabadkán, ahol a bolt található. Tehát, hogy így, meg nem tudom, időnként így elutaznak, és akkor így fölteszi azokat a sinás csomagtartót a tetejére meg, tehát így nem tudom. De el tudom hinni azt, meg megértem azt, hogy van, akinek ez fontos, hogy beüljön, és hogy legyen ez a, na, erre spóroltam, végre megvan. Nem érdekes dolgok ezek. Hát mások az igények az embereknél. De mondom, lehet, hogy az beszél belőlünk, hogy tudod, hát most nem tudom, az, amit te szeretnél, arra most nem tudom, nem feltétlenül van pénze az embernek mindig, tudod. És akkor persze, hogy úgy vagy vele, hogy hát azért, mit tudom én. Tehát nem tudunk abból a pozícióból tökéletesen megnyilvánulni, megbeszélni, amikor úgy beszélünk róla, hogy ha annyi pénzem, mert nem tudjuk, hogy milyen azt, amikor hogy akkor na, éppen van fölösleges 50, ez belefér, veszek egy jó kocsit, tudod,
3: Nem, hát én pont ezt mondtam neked az előbb, hogy például, hogyha mondjuk egy 60 vagy 70 vagy 80 ezer eurós autót veszünk úgy, hogy nem, mert itt ugye Szerbia nyilván az egy büszke ország, meg ez az egész Balkán.
1: Lehesse belepakolni, jött az
3: üzenet. Az életünk múlik rajta, akkor is megvesszük. Mert az asszonnyal összedobjuk, és havonta kifizetünk 800 ezer euró havi résztet, mindegy, csak mindenki lássa, hogy milyen autót vezetünk. De ez más. Tehát ezért van nyilván itt ennyi autó, meg ugye van nálunk egy kis szervezett bűnözés is, meg erre, de ezért másik történet. De egyszerű emberek, akik racionálisan gondolkoznak különben, tudod, hogy tényleg, hogy mennyi pénzed kell neked, hogy legyen, hogy mondjuk egy 50 vagy 60 vagy 70 ezer eurós autót megvegyi úgy, hogy hát most vettem egy autót, csak
1: de megveszik az emberek. Nekem ez is ilyen elképesztő, hogy így megveszik, tudod, és mindenki tud ilyet a városba, akár már a saját, az önmaga szomszédságában, tudod, hogy van egy ház, nálunk is van egy ilyen, érted? Nyilván több is, de mondjuk egy ilyen nagyon szembetűnő van, ahol tudod, fölépült egy ilyen modern ház, minden ilyen végtelenül pic-pic, és ott így cserélődnek mindig ezek a legújabb német modellek. Tehát igen, a BMW, amit nem is láttál még, ilyen valami szedán, az a tudod, ilyen limuzi jelleg, én nem nagyon durván néznek. Ja, akkor ilyen G-Merci, akkor ez Alkin, az Alkin. Lehet, hogy egyszerre több is van. És akkor tudod, így belegondolsz, hogy ez ilyen, tehát amit ott látsz, az ilyen több millió euró. Én nem csak a kocsikra gondolok, hanem minden, ugye? Érted? Igen. Az így, hogy jön? Érted? Annyira durva ebbe belegondolni.
3: Irreális.
1: És ilyen nagyon nagy szakadékok vannak, meg szintkülönbségek. Aztán meg tudod, két ház arra, hogy mész ott, meg tudod, így nem tudom, ugyanúgy elnéztél, ez a régi rolló, ilyen feltelik, így dől nem, ki.
3: Fura. Így, de különben nekem az is fura volt, hogy nyáron kiderült, hogy van egy réteg ember, aki viszont meg van győződve, hogy te is, meg én is mi helikopterre járunk bedolgozni. És akkor mondtam, hogy nem. Nem tudom, hogy az honnan szedik. Mert mi is biztos lopunk, nem tudom mit. Az időnket talán. De én azt arra akartam mutatni az egészre, hogy ahogy múlik az idő, én most elkezdtem ilyen beszélgetésekbe fogni, hogy olyan barátaim van, akik értenek nagyon az autókhoz, hogy amúgy olyat nem lehetne, hogy én kiválasztok egy gyönyörű, klasszikus autót, egy nagyon jó márka, klasszikus autót, ami bevált, ami szép, ami elegáns, ami exkluzív, ami gyönyörű. És én mondjuk én az elkövetkező 20 évben azt vezetném, hogy én így, ne kelljen így váltogatnom meg, hogy így, én ezt így nem akarom, de unom.
1: De nem kell váltogatni. Találd meg a belső békédet. De
3: azt az egyet! És ha kiszakad az ülés, akkor várják meg. Vagy
1: lehet, hogy milyen jó kárpitosok vannak. Ezt nem megcsinálják. Csodálatosra. Ennyi. Örülj annak, ami van.
3: Igen.
1: De ez a kifelé mutogatás, szerintem az is úgy elérvénytelenül. Meg kell találni ezt a belső balanszot, nem tudom. Aki megteheti, nyilván az mutogassa meg, oké, meg nyilván erről szól a világ, az emberek így működnek. Na, mondj meg nem, akkor mit tegyed magad azon? Nem fogod tudni megvenni, nem tudom, a 150 ezer eurós vagy 100 ezer eurós kocsit, akkor nem kell azért sóvárogni, meg az egész életed ilyen szomorúság.
3: Hát igen.
1: Nekem az nincs.
3: Minden rossz.
1: Használt. Tök mér. Hát itt van hát az egyik, hát a legnagyobb használt autópiacos weboldal, ugye így kommunikálta már évekkel ezelőtt a reklámjaiba, amikor a kisfiú beszélget az apjával, most nem emlékszem pontosan a poénre, hogy apa, mikor veszünk meg a, mikor veszünk Golf 7-es, nem tudom, hogy Golf 6-os, ez hát amikor kijön majd a Golf 8-as, Tehát, hogy használt piac az, ami nekünk van.
3: Igen, igen.
1: Vegyük észre ezt a kommunikációt, akkor vegyük, örüljünk annak. Ha ezt elértük, akkor az annál jobb. Higgyétek, hogy sokkal kevesebb problémátok lesz. Ezen rágódni, meg féltékenyek, mi van, nagyon, meg ilyen, meg tök mindegy. Én csak tényleg ilyen szinten szoktam belegondolni, hogy amikor néha így szembe jön egy-egy ilyen autó, és valamilyen nagyon szembet, és így föltűnik, és akkor esetleg megnézed, ez mennyibe kerül, és nem érted, ezt így hogy. Hogy? Tehát, hogy milliómosok közt élünk tényleg, és eurómilliómosokról beszélünk, tehát, hogy érted? Hogy ez annyira durva.
3: Figyelj, visszacsatolok erre a reggeli témához, amikor azt mondtam, hogy mentem ilyen hatalmas farmokra, ahol ilyen mega termelés zajlik, ott értem, hogy őrült sok pénz forog. És akkor ott, amikor látok, mondjuk, láttam egy vadonatúj jippet, meg egy vadonatúj traktort, ilyen kettő egymás mellett, meg még egy rengeteg gép, de hogy ez a kettő szúrt üsszeve. És akkor jöttem rá, hogy na, itt értem én meg. Tehát, hogyha neked a 260 meg 300 ezer eurós traktor, az egy ilyen munkaeszköz, azt meg kővenni, az belefér,
1: ne legyen akkor... már olcsóbb az autó, mivel dicsekszel.
3: De figyelj, de hogy, és akkor megértem, hogy 50 ezer eurói vesz egy jippet. Ha lehet, hogy éppen egy kicsit többet alkudott labbot, traktorban, azt megajándékozta magát.
1: Maradt a tankolásból, tudod, kapott visszajárót. Használt azt a...
3: Azt a kártyát.
1: A pópuszt.
3: Azt megtalált egy jippet. Tehát ezt akarom mondani, látod, ott, azokban az összegekben, amikor 100 ezer eurók röpködnek, ott egy 50 ezer euró jeep,
1: tudom,
3: az egy ilyen
1: fura.
3: Kesza.
1: Fura belegondolja akkor is. Tudod, mert ilyen... az ember éli a mindennapjait, és még akkor is, hogyha mondjuk nem tudom, tudod, időnként van egy pár jobb éve, vagy nem tudom, többet tud megvalósítani, de akkor is van egyfajta limit, ami így a fejedben van, hogy tudod, mivel jobban élsz, vagy mit tudom, jó érzed magad, te jobban érzed magad a saját életedben.
3: Persze.
1: Mert sikerült ezt azt összehozni. Hú, innen is jöttek, jaj, de végre, szuper izé. De akkor is az egy reális talajon mozgó történet. Tehát, hogy akkor, na ennyi igen. Van, oké, arra most nem kell, mert nem tudom, akkor inkább, vagy valami. És akkor így szembe jön, hogy az arcodba egy ilyen, tudod, izé, hogy mondom, kimész a sarkon, és ott van, ott áll, 15 millió euró ingatlanba, kocsikba. Az így hogy sikerült? Mivel fogod? Mit csinál? Mit csinál? Mert nem látsz semmit belőle. Nyilván lehet, hogy van egy nagy izé, nem tudom, izé, kamionparkja, vagy a fene tudja, érted, de hogy így tudod, nem érted.
3: Igen.
1: Nem érted.
3: Úgyhogy na. Hát ez körülbelül így néz ki. Úgyhogy akkor most legyél okos, és menj, és vegyél használt autót, és bejött hozzám a Robi, a kollégánk, beszélni használt autóról, és arra jöttünk rá, hogy életveszély. Tehát annyira egy nehéz téma ez az autó, hogy az ami egészen eszméletlen.
1: De mi életveszély?
3: Hát azért, mert annyira nehéz kiszűrni, hogy ne azt vedd meg, amiben beleszerettél a valamire, hogy ezt mind engedd el, és racionálisan válasz, és nézd ezt
1: át. Azt hittem, hogy olyan a felhozatal most, hogy nem. Valami új hullám van, hogy akkor nem tudod, tényleg rossz autókat.
3: Nem, hát állandóan, mert tudod, a szíved szerint megvennéd azt, mert nem tudom, az a szél, de te meg fogja enni a lelked, és akkor az meg már nekünk nem kell ennyi évesen. Az 20 pár évesen jó.
1: Még ez is.
3: De akkor még elhiszed, tudod, hogy jó lesz az.
1: Szereted.
3: És, és akkor nem vallod be magadnak, hogy rosszat csináltál, és akkor inkább kifizeted, ha, mert beledög lesz, de érted, de tartod magad.
1: De kell fizetni mindig. Hát de mindig kell rá fizetni. A kocsi az ilyen, folyamatosan kell rá fizetni valamit. Hát igen, az újabb kocsiknál is ugyanez az a téma. Hát mindig benne kell, tehát valamilyen
3: izé.
1: Csak ott mit tudom én, sok esetben drágább az alkatrész, mert új. Japán, mert német, mert nem tudom, mindig van valami jog, de hogy drága, miért tetted?
3: Alig várom, hogy ez azért volt drága, mert most kínai, jó van. Az még nincs, de majd...
1: Az fura lesz, ha ez bejön.
3: Az fura lesz, de hát előbb-utóbb majd biztos.
1: Átállunk, na, az sem.
3: Mindegy. 8:34 perc van.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083, 024 551 083, kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot!
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli. De hallgattam volna végezte szép tamburás zenét.
2: 83 perc. Van egy cikkünk, ami arról szól, de nekem erről más eszembe, mindjárt mondom, hogy a Dunába ugrott a rendőrök elől menekülő sofőr, majd kimászott a partra, mert nem tudott úszni. De nekem erről az jut eszembe,
1: mellé.
2: És rögtön az jut eszembe, hogy várja. Nem tudott úszni. Ugye, ezt már emlékszem, hogy egyszer beszéltük róla, hogy mennyire érdekes az, hogy nem kéne szégyelni azt a felnőtt korba, ugye, te tudod magadról, hogy mondjuk nem tudsz úszni, akkor nem kell szégyelni elmondani, old meg, hát tanulj meg úszni, bozse! Nem? Hát tanulj meg, hát nem szégyen az, hát nem kell szégyenkezni, és mert hogy a következő dolog jutott eszembe. Nyáron érted, megy az ember, és mondjuk beül egy csónakba, mert milyen parti, és gyerünk már el csónakázni egyet. Csak egy csónakkal. Ilyen kis motoros, csak egy kis tomosz, tudod, nyomod rajta, vagy húzod rajta a gát, az megy valamennyivel, mindegy. És most komolyan... Nem, 40-ben nem. 5-te. És a lényeg az az, hogy most komolyan, amikor valaki nem tud úszni, az konkrétan úgy ül bele abba a csónakba, hogyha abból véletlenül kiesik, akkor csak elmerül. Viszlát. De neki ekkora tét...
1: Nem tudom, nagyon érdekes ez. Ez én is gondolkodtam.
2: Kiesik a viszlát, ennyi volt az élete?
1: Hogy nem tanul meg az ember úszni? Vagy mi az oka? Hogy nem alakul ez így ki? Tudod?
2: Mik
1: lehetnek a kiváltó okok? Tehát, hogy így... Mert mit tudom én, hát... És nem napjainkban divat ez, hanem hát ez a mi időnkben, és hát én is jártam, engem is beírtak, amilyen úszóiskolába.
2: Ment
1: akkor
2: úszni.
1: Is, érted? Igen, hát régen is, vagy nem tudom, hát ez ilyen úgy adódott az, hogy csak elmentél valahova fürdeni a szüleiddel, és akkor másnap megmutatták ők.
2: Hát de figyelj, de hát most hogyha arról beszélgetnénk, hogy tudsz-e szabályosan úszni,
1: az más
2: vagy kér. Úgy ma azért ki, de hogy te konkrétan elsüllyedsz a vízbe.
1: Igen, ez olyan fura. Igen.
2: Miktól te tudsz úszni? Tud.
1: Robi, te tudsz úszni?
2: Úgy,
1: gyene,
2: ahogy?
1: Gyene.
2: De azért fölmaradsz a vízre. Kiesel a csónakból, nem halsz meg. Az úgy, ahogy?
1: Nem tudja biztosan. Komolyan. De hogy nem tanultál meg úszni?
2: De igen, ez egy érdekes sztori, hogy hogy maradt ez ki. Most emeli a kezét, nem tudja.
1: Olyan érdekes dolgok ezek, igen.
2: Nem
1: hát
2: tudom.
1: A csávó, lehet, hogy arra gondolt igazából, hogy elég nem ment a Dunának a vízszintje most már, hogy átsétál rajta.
2: Ja,
1: csak elkezdett mélyülni. Ez a másik opció. Hát
2: mindez, szóval kiúszta magát. De különben szeptember 5-én éjszaka történt, amikor az újbudai rendőrök meg akartak állítani egy autóst a 9. kerületben. Sofőr először indexelt és lassított, majd menekülni kezdett. Menekülés közben azonban egy zsákutcába hajtott, amikor észlelte a problémát. Még menet közben kiugrott az autóval, ez is már az én.
1: Zseniális.
2: Itt utoljára Vin Dieselt látok kiugrani, különben a Fast and the Furious valamelyik részében.
1: Hát a GTA valamelyik karakterét.
2: És gyalog folytatta a menekülést a kopaszi gát irányába, amikor a járőrök megkezdték a terület átvizsgálását, és szemtanú jelezték, hogy amúgy a férfi leszaladt a Dunapart sűrű bokros részére. Az egyik rendőr elindult a jelzett helyre, de már csak azt látta, hogy a menekülő sofőr a Dunába ugrik. Mire odaértek a folyóhoz, a sofőr már kimászott a vízből, és köveken feküdt. Később kiderült, nem tudott úszni. 27 éves férfi azt mondta, azért menekül, mert tudta, hogy nincs jogosítványos, és eltiltották a vezetéstől.
1: Soha nem volt jogosítvány.
2: Nem volt jogosítvány, soha. És valóban eltiltották, mert engedély nélkül már vezetett, úgyhogy elkapták a fickót. Kezdett az élete árán megpróbált elmenekülni, aztán valahogy kiúszott, kifeküdt a kőre, azt mondta, hogy viszlát, én ennyit tudtam tenni.
1: Megpróbáltam.
2: Én megpróbáltam minden.
1: Amit lehetett.
2: Ez ma úgy néz ki, nem volt elég.
1: Megadta magát.
2: Megadta magát, de különben.
1: Igen.
2: Azt gondolom, hogy amíg élünk, és amíg
1: a nyomásnak.
2: Amíg műsort vezetünk, nekem örökké, de örökké az lesz a kedvenc történetem, amit egyszer te hoztál be ide a reggeli műsorba.
1: Igen.
2: Amikor elmentek fickó gyönyörű tengerparti étterembe homár tenni, tehát, tudjátok, étterem, tengerpart és víz, és elment homár tenni, és kikapta a számlát, és rájött, hogy ő ezt nem fel tudni kifizetni, és valamiért az egyetlen ötlet, ami eszébe jutott, az, hogy még bár ott áll mellette a pincér, és ő ott van a számlával, egyetlen reális és jó megoldás az, hogy tiszta erőből fölpattan, és elkezd futni a víz felé, hogy beleugorjon abba, és elmeneküljön.
1: Tudod túszni, csak elfáradt, meg volt maszcsizma, egy kicsit már ivott is.
2: Hát ivott sokat, is.
1: Úgy, nem jutott messzire, így utána mentek, és kivették így a vízbe.
2: De az a másik, az halott ötletet, hogy
1: én nem tudom, ment.
2: Hogy te voltál este már, mondjuk úsztál este a tengerbe, én úgy voltam már este lent a tengerparton többször, de én be nem megyek.
1: Szerintem
2: én
1: sem, sose próbáltam.
2: Be nem megyek.
1: Tengerben nem. nem.
2: Egyszer volt ilyen, hogy ilyen társaság így, hogy gyerünk este úszni, meg mit tudom én, és lent, de már ittunk is egy párat, és akkor bennem bekapcsolt valami, hogy akkor már ott voltam a tengerpartról, hogy hülye vagyok
1: ki. Nem kell, ez plusz kockázat.
2: Nem, mondom, de aki akar, az menjen
1: úszni.
2: Jó
1: érzed ott magad, pont jó lett az idő, mert nincs meleg. Miért kell hát mondani, hogy ülsz ott, éppen úgy kialakult minden jó körülmény.
2: Ülsz ott. Olyan jót ülsz ott a parton.
1: De nem.
2: Franszra kell belemenni.
1: Sokszor tényleg ez a jó megoldás, hogy vegyük észre ezeket az értékeket, és
2: igen,
1: ragadjuk meg a lehetőséget.
2: Igen, eszméletlen, ugyanmár tényleg ugye ilyen hülyeséget csinálni már. Abszolút nem kell.
1: Ja. Most nem én belegondoltam, hogy egyébként most nagyon érdekes dolgot tettél fel. Mit? Kérdésként, hogy mennyivel megy a toboz. Tényleg mennyivel ment az 50-nel?
2: Azok az a piciké? De nem, én a tudod miről beszélek, azokról a Thomas motorokról, amik a tipikusan a tiszai csónakokon van hátul.
1: Ja, de hülye vagyok. Oké, én teljesen ilyen motort képzeltem el, hogy milyen jó az, hogyha varrottak.
2: Hát emlékszel, hogy azok kis pár lóerős Thomas motorok voltak.
1: Nem tudom, mennyivel megy.
2: Nagyon gyengén, nagyon lassú. De ezt például külön meg képzeld el, hogy, és ezt valaki magyarázza már meg a hallgatók közül, aki vízi ember, vagy ott él a Tiszán. Ugye a nyáron kiderült, hívtak engem is, hogy nézzem meg, ott valami stratégiákról beszélgettünk, vagy dobtunk fel, ugyanis most már létezik, amit nem értem, hogy eddig hogy nem csinált meg senki, de hála a jóistak, hogy végre megcsinált valaki. Zentán van végre olyan étterem, ami úszik a Tiszán. Ilyen nagy jó, hídon lent, kell bemenned,
1: igen, tudom,
2: és végre
1: tudom,
2: van. Na, és akkor ugye én ezt láttam rögtön, amint megnyílt ott pár héten rá, én már mentem is, és akkor utána volt, hogy én visszamentem oda úgy vendégként is este felé, és akkor besötétedett, akkor az az érdekes, hogy nagyon szépen meg van világítva az egész, plusz vannak fények a víz alatt, amik ugye megvilágítják egy picit a vizet ott körülötte.
1: Aha.
2: Plusz a távolságban valahol van ott valami kis kikötőszerűség, és ott a hajók is úgy világítanak, meg minden. És egyszer csak miközben korom sötét van, és épp azon gondolkozok, hogy amúgy milyen szép ez, de mennyire fekete és mennyire sötét a víz, a semmiből egy lámpa nélküli motorcsónak. Ami a, tudod, úgy, Zoli, úgy hallod a hangját, megjelenik egy pillanatra, mit tudom én, egy perc erejéig talán, ami az a része van, ahol van fény, és utána megint ugyanúgy eltűnt a semmibe. Az mi? Az fejből ment?
1: Hát, hogy Gyulá, tudod, az nincs teljes sötétség, gondolom, hát most nem tudom, hogy olyan napon mész ki.
2: Szóval jó van, okay.
1: De hogy olyan napon mész ki, amikor tudod, valamennyi világítás jön a holdról, vagy a csillagok, vagy tudod, hogy egy kicsit ilyen fényesebb az égbolt, akkor lehet, hogy neked a szemed egyszerűen hozzáidomul egy idő után, nem?
2: De és akkor valamilyen szinten úgy izé. Ott elvakult, ahogy pont, hát
1: meg,
2: ahol pont
1: meg
2: volt,
1: az olyanoknál tudom ezt elképzelni, amit én megint csak én sem tudok elképzelni, hogy lehet ez, hogy végezheti bárki élvezettel ezeket a tevékenységeket, hogy kimegy éjszakai pecázásra a folyóvízre. Érted? És akkor húzza ki ezt a 2 méteres harcsákat ott egyedül, vagy segítséget.
2: Ja, hát egyedül az tényleg elég durva. Hát az katasztrófa.
1: Tehát már önmagában van egy tök jó haver, egy topolyai egyébként srác, aki benne volt az újságban is magyar szóban pár évvel ezelőtt, azóta is voltak már ilyen rekordméretű fogásai, a topolyai tavon szokott kihúzni ilyen nagy 2 méter fölötti harcsákat.
2: Aha, tényleg?
1: Végtelenül profil, őt is, de volt valami videós projektünk is egyébként, és akkor ott magyarázta, hogy mit, hogy használ, tudod, vizérem. Olyan rendszer van, gyerekek, tehát van ilyen, hogy etetsz be messzire élő csalival, hallal, kihúzott, ott volt a móló, csak annyi, legalább mólóról csinálja, de ő is, amikor mesélt ezt a sztorit, még emlékszem, hogy kapcsoltok is a presszóba, és akkor mesélt, hogy hogy nézett ki, hogy a haverjával ment ki, és megvolt az, hogy melyik halra pályáznak, és nem jött a fogás, sehogy se, mit tudom én, haverja közben bement, nem tudom pihenni egyet, valamit elintézni, de éjszaka lehet, hogy hazament aludni, és mondta, hogy jóan kicsit később visszajön. És akkor jött a fogás, és egyedül ott így húzta, nem tudott mindbe belekapaszkodni, tudod, és akkor ezeket így leadta, az ilyen ijesztő, és képzeld, ez csónakból megcsári, folyóvizen, sötétben, tehát borzasztó lehet.
2: Katasztrófa.
1: És ez is egy éjszakai pecázás volt. De ide is akkor visszatérve egyébként a fölszerelésre, millióféle van, és akkor mutatott egy ilyet, hogy lehet, de ez tőled egy ilyen jó 20-30, lehet, hogy 40 méter is volt, az a pont, ahol be kellett hajítani.
2: Na hogy?
1: És akkor behajítottad, de várj csak, hogy is csinálta?
2: Egy katapulta.
1: Valamit bedobott, tehát a pecabotról, akkor az ott, vagy valami, várjál, basszus, ez hogy nézett ki? És a lényeg az, hogy oda valami rögzült, és akkor volt egy másik ilyen húzalja, amit aztán nem tudom így, tehát két pontból ment a valami húzal arra a pontra, ahol hát kihajítottam.
2: Ez így nagyon érthető,
1: a Zoli, mólóról. Az egyik a peca volt, a másik egy ilyen fix pont volt, és akkor a fix pontra kivette a csali halat, ami még ott élt, valami hálóba, azt átszúrta ilyen kegyetlen módon egy nagy horoggal, az élő halat, ez így már nem nagyon él, de mindegy, fölakasztotta erre a húzalra, és azzal így behúzta arra a pontra, ahova bedobta. Érted? Most nem tudom, hogy ez így elmondás alapján mennyire fogható, és pontosan oda tudod tenni, ahol te akarod azt pecázni, mert ott látod a mozgását. De ez tőled messze van.
2: Hogy az Istenben nem egy motorcsónak a videó? Van azok a kis elektromos csónak.
1: Nem szabad használni a topolyai tavon egyébként pecázásra. Nem szabad, illegális. Beküldheted, nem, tehát bedobálod pontosan, vagy...
2: Nem szabad azt a kis elektromos csónakot bevinni?
1: Nem szabad.
2: Komolyan? Hát a kis szóra?
1: De most már besétálsz. Hát vannak ott, nem tudom, pecás múlók, ott simán rátszónak a szomszédok, és kim vannak ott az emberek folyamatosan, igen, aki ilyen megrögzött pecás,
2: ez
1: és
2: igen.
1: Azt mondja, hogy ez, hoppá, ez és lehet, hogy még föl is jelent, nem tudom,
2: igen,
1: nem
2: igen,
1: szabad.
2: Igen, ez komoly. Írja nekünk különben attól, hogy azok a pici kb. 4 lóerő 5-10 km/h meg, de vizen csomóban mérik a sebességet, hát igen, de közben meg nem is, úgyhogy igen. Azt én már elvesztettem a fonalat, írja az egyik hallgató.
1: Hát én is, ha jobban belegondolok, mert nem biztos, hogy így csak mondom, hogy ezt látta a szemem.
2: Csak így. Valahogy ilyesét láttál.
1: Igen. Bedobta a másik oldalról, oda húzta egy másik ilyen, valami.
2: Értitek, bedobta valamit, de volt két húzal, két oldalról ment a mólóról, és az egyikre fölhogy nyomott egy halat, és az behúzta a másikkal oda, hova kell.
1: Jó van.
2: Világos, ennyi. Nem?
1: Én maradok a tollasnál. Amúgy én vettem egy jó pecabotot, egy ilyen hosszút. Nagyon élvezem.
2: Direkt
1: voltunk pecázni pár szíves fiammal, még családdal, meg nem, és akkor így volt is fogás, tökéletes. Ez a tollas. Simán.
2: Persze, tollas ennyi, direkt botta.
1: Igen, direkt bot.
2: Na, ez...
1: Aktív bottal.
2: Na, ennyi.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyen.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
9: Hírek röviden.
1: Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatás Szerbiában azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük, gyömöbög számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük, a kifizetések kedden kezdődnek.
10: Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyors vasút. Elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik. Az utolsó tesztelés október 4-én vagy 5-én várható. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is.
1: Európa bajnok lett a szabadkai Lana Wirtz, a 18 éven aluli teniszezők között az ausztriai Európa bajnokság döntőjében a fiatal szerb játékos 2-1-re győzte le a szlovák Kali Szupovát. A szabadkai játékos az év elején Szerbiával csapatban is aranyérmet nyert, a teniszezőt 2024-ben Európa legjobb 16 éven aluli játékosának választották.
9: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén szeles időnk lesz egész nap, 22 fokos csúccsal.
3: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Közérdekű információ következik.
1: Na hát többen is
2: jó,
1: írják.
2: Jó, tartunk, de
1: igen, írják, hogy MERS radar. Ez azt jelenti, hogy a műszaki középiskolánál ott vannak a rendőrök, mint ahogy ott vannak Topolyán és a stadionnál. Ugye ott érdekes, hogy van az a 30-as zóna. Én ezt nem tudom, szóval tényleg. Beérsz Topolyára nem létező sebességgel, és rögtön 30-al kell menni. Halál, különben tényleg.
2: Igen, nem szemétség, mert előbb van a Topolya települést végét jelző tábla, na majd csak kinyögöm, az a igen, fehér alapon fekete épületek, és előtte, az előtt van még, azt hiszem, a sulizónás tábla, de az meg úgy el van rejtve, mindig olyan, érted, olyan fura, tehát olyan, mindig,
1: tudom,
2: valahogy
1: hát,
2: nekem mindig
1: tudom
2: az érzésem, most már én is tudom, de akkor is, még mindig, hogyha most ugye véletlenül bíznád, akkor az első tábla, amit meglátsz, az, hogy ott vége a településnek.
1: Aha.
2: És hoppá, előtte van még egy sulis tábla, tudod.
1: Mm.
2: Ahogy a sulis táblának a vége, az a település végét jelző táblának is, vagy azután van már, érted? Tehát ilyen fura az egész, nem tudom. Tehát, hogy föloldják a korlátozást, de á, még nem, még 30-ra kell menned.
1: Hihetetlen.
2: Egy rakáson ott minden.
1: Nem tudom, fura az egész. Na lényegtelen, hát közben ugye határt nézzük, most azért megnyíltak. Alapvetően zöld mindegyik, Horgos 1, Röszke 1, 23 perc, Horgos 2, Röszke 2, 27, többi az abszolút járató. Befelé az országba természetesen nem meglepő, sima az ügy.
2: Annyi a hőmérséklet, mint kora reggel, 18-19 fok van, rettenetesen fúj a szél, és megnéztük itt a széllökéseket, az 50-60 km/órát is elérhetik egyébként ezek az erős lökések. Úgy konstans, kevés, meg úgy van egy 30 km/órás szél. Mi is úgy nyitogatjuk, csukogatjuk az ablakot, mert mindig azt férjük fel, hogy most fogja levinni a tetőt.
1: Aha.
2: Hát kitartás, nem tudom, te benneteket, engem mindig, nekem voltak ilyen időszakok az életemben, amikor szeles idő volt, akkor ilyen ki voltam készülve, és idegileg, ilyen idegroncs vagy gyakorlatilag, hogy így vibrálsz. Nem tudom, valamiért így hatott rám, most nem, hála Istennek, úgyhogy
1: Zoli írja, Tornyocson is mérnek iskolazórában, azt hiszem beleszaladtam épp most. Az jó.
2: Rengeteg iskolazóna van.
1: Rengeteg.
2: És én attól félek, hogy egyelőre a nagy részüket úgy kontrollálják, hogy kiállnak fizikailag a rendőrök. Én attól tartok, hogy egyszer ezeket is be fogják kamerázni, és akkor az így méri, hogy akkor mész a 30-al.
1: Hát meg vannak ezek a drónok,
2: ez meg lesz, akkor kb. Olyan, hogy gyalog érdemesebb lesz a városon keresztül menni.
1: Hallottál ezekről a drónokról?
2: Valamit, igen.
1: Rendőr drónok.
2: Van, az igaz.
1: Ha randomi feleresztő őket, valahol akkor méregetnek ott a levegőből. Na jó, zapátok Filit. Mondom én, hogy a motorra olyan gomb kell, ami ugye eltünteti a rendszámtáblát, hogy fitty, aztán viszlát. Vagy igen, még jobb lenne. Ne is lásson senki.
2: 9 óra 19 perc van.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Programajánló. 36. szüreti napok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, szüreti olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Manon reggelit.
1: Megfigyeltem már, a Viktor mindig az utolsó órában lövi ki ezt a mulatósat.
2: Széki.
1: Jó, hogy nyilván nem az, csak most mondtam valamilyen tájegységet.
2: Következő történetünk Tájvanban történt.
1: Hol?
2: Tájvanban.
1: Ja.
2: Tájuán. Kerületben, hogyha valakit érdekel.
1: Tájuán.
2: Hája. Szóval a lényeg az, elmondom, mi történt. Figyeld ezt. A férj úgy gondolta, hogy az asszony nyilván csalja őt. Nem tudta ezt bebizonyítani. Csúnyán.
1: Kíméletlenül.
2: Meg van csinálva, amikor ő nincs otthon. Na most,
1: a lényeg Isten az, nem ismerve.
2: Valahogy ezt be akartam bizonyítani, de hogy
1: mintha nem lenne holnap.
2: Hája, és akkor azt mondta, hogy van neki egy robot pulszívója, ami olyan, hogy van rajta a kamera, meg tud így beszélni is. És mondta, hogy egyszer, mikor nem volt otthon, és...
1: Lehet, hogy a rendőrök is használják, mert nem sokára nálunk ezeket a robotporszívókat. Mert nekik is robotporszívók az utakon, ez igazából téged mér.
2: Néznek.
1: Mennyivel
2: van itt elég kamera Szabadkán is, meg a környéken, nem kell szerintem még robotporszívó.
1: Abból sosincsenénk.
2: Na és akkor a lényeg az volt, hogy egyszer egyik alkalommal tényleg beaktivizálta a robotporszívót, és mit ad Isten, ott van az asszony ezzel a valakivel, ráadásul intim action van. Hát mondta, hogy jó van, állj, de akkor nem szól bele ő, most így a robotpozíción keresztül, hogy lebuktatok, nem csinál ilyet.
1: Nekik megy, tudod.
2: Hanem azt mondta, hogy...
1: Oda irányítja.
2: Hanem azt mondta, hogy akkor most fogja ezt a felvételt, és bepereli az asszonyt. Elment a bíróságra, beperelte az asszonyt, és hát kapott végül is 5 millió forintnyi összeget. Körülbelül. Hát az asszony visszaperelte, mert mondta, hogy de illegálisan, hát nem lehet illegálisan felvételt csinálni. És azt meg az asszony nyerte meg, és az meg másfél millió volt. Úgyhogy igazából bárhogy nézem, 3,5 millióval távozott a fickó a megcsalás miatt. Aztán most a vagyonelosztás egy megint egy másik történet.
1: De lehet még sok porszívót rajta.
2: De képzeld el, úgyhogy... Igen. Úgyhogy ez van ezekkel a robotporszívókkal, ma már az ember sose lehet
1: neked van
2: biztonságban. Mi robotporszívó? Nincs.
1: Nincs?
2: Nincs.
1: Én időnként mindig a hülyességnek tartottam. Hogy
2: de hogy kell csinálni az emeletes házba? Két porszívód van?
1: Hát igen.
2: És
1: igen.
2: Nyitva van az ajtó mindig?
1: Hát csak vigyázni kell, hogy letévedjen a lépcső, nem?
2: Csak tudja.
1: Tehát, hogy ez nyilván vannak hogy olyan márkák. Tehát megmondom, hogy mire vagyok kíváncsi. Tehát, hogy hatékonyan működik-e, ha mondjuk nem tudom, tényleg olyat vesz, amire most rászesz, nem tudom, 100 eurót. Vagy muszáj tényleg a 6-700 eurósat megvásárolni.
2: Az nem tud fölmenni a lépcső?
1: Dyson meg ilyen márkát. Hát nem biztos, hogy lehet, hogy van már olyan, ami föl tud menni a lépcső. Megkérdezzük a
2: ChatGPT-t? Vagy a Gemini-t? Nem tudom, szóval, mert akkor mennyibe kerül?
1: Olyan robot
2: porszívó,
1: ami képes a lépcsőn is közlekedni.
2: Mert tudom, hogy pár éve még az is kihívás volt, hogy felmenjen a szőnyegre, meg hogy átmenjen a küszöbön. Most már tudom, hogy nem gond neki.
1: Searching the web.
2: Na nézzük, erre kíváncsi vagyok.
1: Searching the web.
2: Searching
1: igen, már léteznek
2: web.
1: Olyan technológiai na. Megoldások, és prototípusok ezen a szinten van csak, amelyek képesek a lépcsőkön közlekedni, tehát nincs még magyarán.
2: Nincs.
1: Jó, nem baj.
2: Há, jó van, majd lassan, akkor és biztos, hogy lesz.
1: Veszegetik úgy az emberek, csak tudod, hogy ez így jó, de működik, ez mindenhova megy, vagy hogy tudja fölmérni azt, hogy, tehát ő random, jár be valami pályát véletlenszerűen, vagy következetesen úgy valamennyire emlékszik, és akkor eljut
2: nem,
1: azért
2: hát
1: mindig
2: az
1: olyan helyekre.
2: Hát az attól függ, hogy mennyire drágát használsz. Ja, valamelyik komplet ilyen térképet csinál, aztán itt minden
1: van. Lehet, hogy van olyan, ami csak egy irányba tud menni egyenesen, és akkor neki megy a falnak, akkor így vége.
2: Prastyót
1: az az, aki munkának, egy csíkornyú fölszívta a port.
2: Prastyót kell megkérdezni, mert hogy ő neki van egy ilyen, nyilván tudjátok, ismeritek már Prastyót, ő neki, tudjátok, hogy csak mindenből a legjobb van, és neki van egy ilyen csúszszámítógéppel rendelkező robotpolszívó, ami beszélget vele, meg mindent csinál, és azt tudod, az már így mos is, meg mindent csinál, mármint így felmossa a padlót. Mert tudod, hogy mindent tud.
1: Nem azt hittem, hogy oda megy.
2: Ma a két is kezdet, csak öblíget ott a kádba. Nadrágod.
1: Kefével.
2: Házi szappanna.
1: Önmagára, így megy rajta.
2: Szaka, így nyomja. Nem.
1: Kis kezével.
2: Kis robot kezeivel. Szó sincs erről.
1: Mosogat.
2: És múltkor mondja Brassi, hogy próbált otthonról elmenni, de ezt majd ő elmeséli jobban, de hogy próbált otthonról elmenni, és ezt csak pont így parkol ki a garázsból.
1: Ez nagyon nem tetszett a porszívónak.
2: Porszívó, és kap egy telefonjára ilyen valami riasztót. Ilyen. És nézi, mi a franc, és szólt neki a robot policy, hogy ilyen fatális sérülést szenvedett. Fatális sérülést, error. Hú, azt mondja, hát ez valami komoly dolog. Mondja,
1: mit csinált?
2: Fel kell mennie, és mondja, hogy valami olyat csinált, hogy így ment a robot policy, és vannak neki a kis keféi, tudod, a kis lábacskája, vagy nem tudom, mivel megy. És úgy belekeveredett egy kábelbe, hogy maga köré tekert, és ahogy ment tovább, így letépte a kis lábacskáját. De az nem az van, hogy letörik, mert csak vissza kell dugni.
1: Ja, értem.
2: És ugye, ahogy ez így lecuppant róla, az a kis lábacskája, hogy így be volt így esve egy picikét, és így mondta, hogy így, segítség, nagyon megsérült, segítség, és visszadugta neki a kis keféjét, és
1: akkor, így, akkor nekem.
2: És akkor így felé lett. És akkor most így minden jó.
1: Nem lesz az ő, mert nálunk olyanok a megoldások, hát millió kábel van, ugye, mint minden más házszartásban. Igen, és akkor tudod, ilyen egyszerű megoldás, be van lökve az ágy alá, meg ilyen módon van ez tudod, jelvezetve.
2: Ha megbírod neki, mondod, hogy oda ne menjél.
1: És akkor basszus, na, ez egy ilyen gyenge pont lehet, a másik ez, hogy belegabajodik bármi másba, és akkor tudod, nem tudom, hogy tizé, nekem az is olyan fura, hogy...
2: A macskát beszívja.
1: Hát nem, hanem, hogy tudom, nem tudom, valami, és akkor elkezdett zúgni, akkor túlhevül, nem tudom, tüzet okoz, vagy nem, tehát ilyenek én is agyalnék akkor, vagy nem tudom, akkor meg tudti, hogy nem működik biztonságosan ez a riasztórend opciója sem, nem, hogy akkor nem tudom, riasztást küld, akkor lehet ilyen random helyzetekben, és meg úgy érzi, hogy nem tudom, baj van, közben nincs, és akkor
2: rohansz haza. De most figyelj, értekünk Zoli.
1: Több idegeskedése járna talán, mint...
2: Érdekünk Zoli, aki különben profi villanyszerelő és ért ezekhez a dolgokat, azt mondja, hogy a lépcsőt érzékeli, mint szakadék, és megáll még az olcsóbb fajta is.
1: Na.
2: Meg nem szereti a fekete szőnyeget, azt, hogy szakadéknak érzékeli.
1: Oda nem megy.
2: Fekete szőnyeg azt nem szereti. Kézzed. Hát jó, de meg kell, hogy védje magát, ne szórakozz. Hát, most mondjuk így megy különben, így tényleg így a lépcsőházba, és így tudod, és így tehát nem olyan, hogy akkor most megáll, és akkor az, hogy hóruk, és akkor neki megy, de majd ő most így valahogy lemegy
1: persze,
2: a lépcsőházba.
1: Valami nagyon durvák ezek az ilyen robot szerkezetek, amikkel a zongorákat szokták szállítani. Az megy a lépcsőm. Igen, azt tud menni a lépcsőm. Na, az megy.
2: Az tud menni a lépcsőm.
1: Viszi a zongorát is.
2: Igen, és ha azt hinnénk, hogy ez valami high-tech, vagy most sci-fi, vagy valami, hozzánk is különben a pannonba robot hozta be a zongorát. Tehát igen, ez nem az van, hogy most nem tudom, Amerikában, ha kell, akkor Szabadkán is.
1: Bizony.
2: És a robot rendesen érted, ilyen láztalpas rendszerre, nagyon durva, így
1: nagyon durva.
2: És oldalt viszi a zongorát, ez egy érdekes. Uh-huh. Úgy fogja a robot, hogy élire van állítva. Ez tényleg viszi. Olyan, amit nem látunk minden nap. Ez nekem is csak besélték, én nem voltam itt aznap, amikor ez a robot itt dolgozott.
1: Na hát nem tudom, van tapasztalatotok robotporszívókkal, elég sokan használgatják meg, mert nyilván az annak is köszönhető, ugye, hogy most már úgy olyan észszerűsödött egy picit ez a fajta, nem tudom, terület is, ugye, hogy elérhető báron is megvásárolható most már egyik. Igen. Azt a szüleink csinálták. Szüleink generációja.
2: Azt én nem hiszem el, de
1: 80-90-es években, akik fiatal igen. felnőttek voltak, ja. azok 3-4 ezer márkákért vásároltak igen. porszívókat.
2: Én nem tudom, hogy győzték meg őket, hogy ezt megvegyél. Honnan volt rá pénzük?
1: De csak ilyesmit, igen.
2: Persze. Amúgy spóroltak minden máson, igen, de valami a porszívó körülött.
1: Igen. Nem vehetted le a, nem tudom, az új lekvárt, hanem mindig a régit kellett előbb.
2: Igen.
1: Igen, hogy elfogjon.
2: De 4000 eurós porszívóban szívtuk a koszt.
1: Igen. Tehát mosott közben.
2: Kettő dolog van, amit nem értek a régi világból.
1: Porszívó
2: a régi világból, volt, mert én nekem nem, nekem itt még ez még nem ütik ki a biztosítékot. Nekem ott ütik ki a biztosítékot, hogy kettő dolog van szerintem, Zoli, amit régen megvettek ilyen trillióé. És szerintem egyezni fogsz, de hát, hogy 3-4 ezer márkái vettek porszívót, és 500 eurói vettek edényt.
1: Igen, az edény.
2: Na az hogy?
1: Nem is 500, szerintem ott is az fölvert 1500-ra.
2: Hát én most mit tudom, mondtam darabját, vagy mit tudom én, hát most
1: Cepter, lehet. Cepter készleteket, ha látsz, hogy árulnak, azok a régiek, ami otthon is van, tudod, nyilván, az több 100 eurót kérdek.
2: Azt mondja Viktor, hogy meg a párnákat. Milyen párnákat?
1: Hát az ma is megy még az idősebb korosztály körében.
2: De milyen párnákat vettek, Viktor?
1: Hát ilyen több 100 eurós párnák.
2: Több 100 eurós párnák.
1: Igen.
2: Igen. Igen, a brastyot különben életemben egyszer láttam komolyan, nagyon komolyra váltottam.
1: Apám hallgat minket.
2: Igen, és mit fog?
1: Hát ilyen kocsítus, ilyet.
2: Hát tudom, jó, azért, mert Zoli apukája megvett mindent. Ugye nem haragszol, elmondom, mert...
1: Élmény volt azt látni, amikor volt az a vizes, tisztítós porszívója, és az ahogy húszodnak, mindig valamilyen része leesett. Az is drága volt. És apám, mikor az a porci volt, az zserét, kár, hogy nem voltak akkor még ilyen videókészítő eszközök így kéznél, tudom, ilyen csodálatos sorozatot lehetett volna készíteni, fantasztikus cifra káromkodásoknak a magas iskolája. Ez zseriális volt.
2: De tényleg, de várja, azt mondja, ez is Brastio írta, azt mondja, hogy...
1: Putyogtattott a porcióval részeket.
2: Azt mondja, hát igen, ez volt a Kirby, mindenkinek el tudta adni annak idején a Béla.
1: Most Kirby, ez, igen, igen.
2: Vagy ez ki a Béla,
1: van
2: nem
1: ilyen,
2: tudom?
1: Van ilyen otthon, a családi házban egy
2: ilyen. Persze, különben.
1: Két, de amúgy ez a mai napig működik.
2: De az az érdekes, hogy egyszer...
1: Jó néz ki, nekem tetszik, ilyen retro, ilyen kis kocka.
2: A Brastio egyszer mondta, hogy neki van egy komplett, nagyon komoly edénykészlete a Ceptertől, és ezt el akarja adni. És úgy voltam vele, hogy hát én akkor ezt átveszem. És láttam, hogy ez egyetlen egy dolog, a Brastióban mindig mindent el tudok hülyéskedni, meg minden. De Brastió láttam, hogy ezt nem, ez komolyan gondol. Nem engedett az árból. Nem, ő mondta, hogy nem tudom, én nem, ez 6800 euró, de most hülyéskedik, nem ennyi. Ez ennyi, mert ez ennyi. Hát most tisztában vagyok én vele? Hát kép, téma lezárva, kész.
1: Megnézzük, mennyibe kerülnek most az edények. Cepter.
2: Nézzük meg.
1: Cepter vasaló deszka, az...
2: 600 euró.
1: Nem, ez 17,500 dinár.
2: Tényleg?
1: Van blender, ugye a turmix gép, 50,000 dinár, de ez használt.
2: Mennyi? 50,000?
1: Cepter set chashitsa, 250 euró.
2: Mondom,
1: van
2: de
1: 4 pohár.
2: De mennyibe kerül mondjuk egy edény, amiben lehet főzni? Miért? Biztos, hogy ilyen 500 euró.
1: Most azokat keresem, várjál.
2: Az a baj, nem tudom, hogy hogy hívják ezt szerbül.
1: Meg az a gáz, hogy nem biztos, hogy tudod, meg tudod állapítani azt, hogy most ez hamisítani,
2: Lonác,
1: vagy nem.
2: Lonác azt mondja Viktor.
1: Tehát, hogy ez az Lonác. Igazi cepter, vagy az a cepter, amit a, tudod, a cigányárus hozod az utcapiac parkolójába hozzád, és az ablakba adja át. 600 dinárra az egészet. Annyira rögtem, mikor volt egy időben divatba kerültek ezek az ilyen késkészletek, amik valamilyen keráviából készültek, és ilyen különböző színűk volt, tudod, ilyen zöld, kék, sárga, mit tudom én. És akkor elkezdtek ők is ilyen hagyományos késeket árulni, és az be volt festve, és tudod, ilyen három használat után így kopikra még ilyen festékes lesz az ételszalámi, mert nem is nagyon jól vágott, de hát jó, végül is egy sima kést vettél. Na figyelj, Cepter, ez új, Quadro Grill Meliki Pekács, szögletes, 200 euró.
2: Na de várjál, én nem tudtam, hogy ez még mindig létezik, hát várjál, most látom, létezik. De akkor most bereklámozzuk, jó, a vadonatúj azt mondja, figyeld ezt, 20 cm átmérőjű lábos. Azt tudjátok, milyen pici?
1: Az ilyen bütyürke, igen?
2: Az, mint a kezem.
1: Na, mennyibe kerül?
2: 26.500. Dingy.
1: Itt van egy Cepter Baron set. Ezek tálak. Tálak. Hat kis tával, meg egy nagyobb tál. Ezt 850 euróért mérik. Használt.
2: Egy olyan ilyen lónac, ugye egy poszuda, ami 12 literes.
1: Szépen elmagyaráztam.
2: Ugye? 12 literes,
1: 20... ilyen poszuda.
2: De figyeljétek ezt, várják, erre nem vagytok felkészülve. 12 literes, 28 centi átmérőjű. Ára? 78k. 78 000. Képzeld el?
1: Na jó hát pénzeket
2: itt
1: van.
2: Ez koboly. Hát ez
1: hát itt van egy ilyen, annyira ronda ez a szó, hogy tigány.
2: Igen.
1: De azért, mert ugye más hangzott képzelünk el az elejére.
2: Igen.
1: Cepter Grill Tigány, tehát egy ilyen olajos sütő, cucc, ilyen serpenyőszerűség, ez igen. Ha 300 euró, az is 26
2: figyelj,
1: centi.
2: Tudod, hogyha lazanyát... Használt,
1: megint csak mondom.
2: De most Zori, hogyha lazanyát akarsz készíteni otthon, akkor lehet egyszerű kis csóró tepsibe rakni, vagy veszed egy úgynevezett Cepter lazanyérát, ami 29 per 19 cm-es.
1: Ja, azt hiszem, hogy ennyi.
2: Nem, 11 000 dinár.
1: De 11 000 dinár, jó, 100.
2: Jó.
1: Láttam.
2: Jó ez.
1: Kirby porszívókat nézek még.
2: De az használtan lehet venni?
1: Hát használtan, lehet, hogy van új verziója is. Mint az a régi, most már nem annyira drága.
2: Nem mondjam, mit láttam.
1: 400 euró mondjuk itt egy használt Kirby.
2: Igen. Uh-huh. Azt mondja, grande set poszudja, gyerekek. Van benne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lábos, meg kiegészítők. 411 000 dinár. 411 ezer.
1: Csak az igazi ínyenceknek.
2: De most valaki mondja már meg, vagy erre már nincs idő, de mi a trükk? Miért vennék 3500 euróig
1: név,
2: készletet?
1: Név.
2: Jobb a kaja benne?
1: Dehogy jobb. Ne
2: és ez még nem minden, mert a...
1: Adjuk már a hülyeséget. Nem jobb.
2: És ez még nem minden, mert a kettőt veszek, azt mellé grátisba egy metalász jazzvát.
1: Jó.
2: Lehetséges. Azt mondja nekünk a brasnyó, hogy várja, ő is nem bírja ezt szó nélkül hagyni, azt mondja, várja.
1: Nem, mit hát ez az ő területe.
2: Az, hogy a
1: Smeg termékeket nézzük nézzétek, meg.
2: Én ezt ismerem, különböző ilyen retro termékek. Nézzétek meg, megnéztem különben, mennyibe kell egy Smeg. A Smegből minden drága. De Smegből például egy toaster, ami szép magyarul, pirító. Egy pirító gép az akciósan 19.800-nál. Mm. Amúgy normálában 24.
1: Hát most itt látok ilyen kombókat, hogy pirító, kenyérpirító, meg vízforraló egybe, akkor az ilyen 330 euró. Nem jó?
2: Isten hozott Szerbiában, ahol ilyen nem termékeket tudom. Lehet.
1: Ez, tényleg ez a... Nem, jó videó van.
2: Mindegy, jó, szóval.
1: Írja így. Rajta, ez a fontos.
2: Szerintem ez megint körülbelül, mint az autónál, amiről beszélgettünk.
1: Beleprojektálod, hogy ebből jobb.
2: Semmi gond, jobb. Hát, hogyha 18 ezer eurót keresel havonta, akkor veszed ilyen dolgokat, de hát körülbelül
1: igen,
2: ez...
1: Igen, ez a pazarlás, a szükségtelen, igen. Nem,
2: és mivel rengeteg embert...
1: Nincs mire, akkor erre tudod pazarolni egy kicsit.
2: És mivel rengeteg embert ismerünk, aki 18 plusz ezer eurót keres havonta, ezért teljesen érthető, hogy megéri 411 ezer dináros... lábos készletet árulni, úgyhogy annyi.
1: Aj, nagyon. Nagyon értetlen az egész. De nekem is fura ez a Cetter, ez nekem is ilyen nagyon retro márka, de úgy látszik, hogy ez létezik még. Hát ez ugye hihetetlen. Belgrádba, hogyha beléptek ugye az autópályáról, akkor ott egy nagy hirdető tábla viszi hírül az ő nevét igazából. Szerintem az már nem is fizeti senki, hanem úgy ott marad, nem. Mert annyira nagy lett, hogy nem bírják levenni. Nem bírja. Ilyen is túl nagy pénzbe kerülne azt leszedni onnan.
2: Csodálatos lezárás a mai napnak. Azt mondja valaki, és amúgy különben 6000 dinárért van valami.
1: Van!
2: Szerintem valami kanál, vagy valami. De esküszöm tényleg, most ja, becsuktam cepter. Már.
1: Kanál, igen.
2: Annyi kanál?
1: Az a kicsi. Ez a pudingot bírsz
2: vele enni. Kávés kanál.
1: Jó ízűen.
2: Halál.
1: Igen, na, finomabb lesz vele.
2: Nézzétek, első reggeli műsor finito.
1: Igen.
2: Ha kit volt rejtek, az nem más, hogy Sánta Zoltán.
1: Az Vekán Péter.
2: Nagy Viktor.
1: Igen.
2: Holnap találkozunk, jövünk. Alette.
1: Na, hello.
2: Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
3: Bomax. Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: 10 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portáján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központba. A Szabadkai Rendőrségi Igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók három terület közül választhatnak: rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzettség és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A jelentkezéseket október 2-áig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Jelentős várakozási időre kell számítani több szerbiai határátkelő teherforgalmi termináján. A határrendőrség reggeli adatai szerint Batrovcinál 5 órát, Sídnél 3 órát várakoznak a kilépésre a teherautók, Horgosnál másfél, Kelebiánál pedig 1 órás a várakozási idő. A személygépkocsik esetében ugyanakkor nincs jelentősebb torlódás a határátkelő helyeken.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 17 fokot mérnek, hideg fronttal indul a hét, a front mögött pedig sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: nem felrázva. Pannonpresszó.
1: Szép napot mindenkinek, 10 óra 15 perc van, és bele is csapunk az eheti első pannonpresszónkba, ami egészen 14 óráig fog majd tartani. Ugye azt észrevettétek, hogy megérkezett, visszatért a pannon reggeli, úgyhogy 6-tól 10-ig hallhatjátok a pannon reggeliseket, 10 és 14 óra között pedig bennünket, presszósokat. El is mondom, hogy mivel indítjuk ezt a hetet itt a presszóban, hamarosan érkezik Brezovszky Roland, a Talentum Egyesület művészeti vezetője. Azzal a témával kapcsolatban beszélgetünk majd, hogy várják a családok, gyermekek jelentkezését a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesületben. Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában. Szeptember 28-án gyertyafényes Gershwin est lesz, november 9-én gyertyafényes oratórium est, november 19-én pedig gyertyafényes őszi jazz est lesz a Szabadkai Zsinagógában. Illés Hajnalkát várom majd szintén ide a stúdióban, ő fogja elmondani majd a részleteket. A hegyek meghódítása nem csak fizikai erőt, hanem hatalmas kitartást és elszántságot is igényel. Mindent megtudhattok majd a hegymászásról, szintén a mai műsorban. És harmadik félidő is lesz Tóth Tibivel, úgyhogy sport is lesz ebben a mai műsorban. Természetesen lesz még sok-sok programajánló, út és határinfók, közérdekű infók, érdekességek, úgyhogy tartsatok velünk 14 óráig. Aki itt van ma veletek, az nem más, mint hangtechnikusunk Nagy Viktor, én pedig itt a mikrofonnál, Balogh Sára.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.r.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Műsorajánló.
5: Amikor a zene is önmagát kereste.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Várják a családok, gyermekek jelentkezését a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesületben. Ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni Brezovszky Rolanddal, a Talentum Egyesület művészeti vezetőjével. Szia, köszöntelek nálunk.
2: Szia, én is köszöntök mindenkit.
1: Hát kiknek a jelentkezését várjátok pontosan?
2: Nyilván a megszólításban az a családok megszólítás, ez azért van benne, mert ez egy ilyen családi műfaj, a néptáncolás, ezt már sokan tudnák, főleg anyukák, de hát apukák is, hiszen mindannyian hozzáteszünk a gyerekeknek a szabad idejéhez nagyon sok mindent. Főleg az időnket, és főleg a benzinünket, hogy elszállítsuk őket, mert most már ez megy, hiszen a gyereket nagyon-nagyon tudjuk egyedül elengedni, vagy hogy odaérjen mindenhova, az úszás, az angol, a külön kémia, a külön matek, és még a jazz ballett mellett még néptáncra is járjon, mert hogy kipróbáljon mindent, és ez így van rendjén. És akkor aztán valahol a gyerek meg eldönti, hogy akkor mit szeretne legjobban. És ezért van ilyen megszólítás, hogy a családokat várjuk, hiszen mi elsősorban ugye az óvodás korosztályba és az alsósokhoz szoktunk toborozni gyerekeket, hiszen így érdemes megindulni a tánccal. De nem nincs kizárva sem, hogyha valaki hatodikos korába, vagy éppen nyolcadikos, vagy középiskolás korába dönt úgy, hogy elkezd táncolni, hiszen van erre is nagyon sok számos példa. Nyilván itt már kitartóbbnak kell lenni, ahhoz, hogy az ember tudjon bekapcsolódni egy olyan csoportba. Hiszen nem tudunk egy ilyen középiskolás csoportban az alapoktól elindulni, hiszen ott már megy ott egy komolyabb szakmai elvárás. Hogyha alsós korosztályban elkezdik, óvodás korosztályban elkezdik a gyerekek a táncot, akkor azért nagyon sok személyiségfejlődési folyamaton is mennek keresztül, de hát a szocializációs folyamat, a társadalomban való beilleszkedés, ez mind-mind segíti. Úgy gondolom, a szülőket mi is segítjük ezzel, bízom benne, hogy megfelelő szakmai munkát tudunk adni, illetve olyan példát és útmutatást, ami a szülőknek is kedvező, és a szülőknek is tetszik. Hát nem utolsóban a gyerekeknek kell, hogy tetszen. Úgyhogy elindult az évadunk, és nagyon nagy szeretettel várjuk még az óvodás és alsós korosztályokba tartozó gyerekeket, akik hetente egyszer vagy kétszer szeretnék meglátogatni néptánc próbákat.
1: Hogyan zajlanak egyébként a próbák? Kicsit beszélj nekünk, vagy mesélj nekünk erről, hogy aki mondjuk beszeretné íratni hozzátok a gyermekét, az mire készüljön?
2: Az alsós korosztály, illetve az iskolás korosztályoknak hetente kétszer tartunk próbát, hétfőn és szerdán 7-től 8-ig van a próba, az óvodásokkal pedig hetente egyszer, hétfőn 6 órától 7 óráig. A Talentum Egyesület az most ugye a Harambasics utcában található, ez a Kosztolányi Színháznak az utcája, az a Macskaköves utca, és nyilván minden mozgás egy bemelegítéssel kezdődik, nyilván egy névsorolvasással, ki van ott, ki nincs ott. Ide egy olyan ruhába vagy öltözikbe kell jönni, amiben kellően tudunk mozogni. Lányok már ilyenkor beszerzik ezeket a kopogós cipőket, meg kis szoknyákat, fiúk pedig hát melegítőbe, vagy egy ilyen tornacipőbe. És az idei évben például a legkisebb csoportunk, a kislurkók csoport, a somogyi táncokkal fog foglalkozni, őket Brezovszky Tamara vezeti. Én a nagylurkókkal foglalkozok, ők az 4-5-6-osok. Ők az idén módvai táncokat fognak tanulni. Hát ettől meg már a nagyobb korcsoportban a serdülők, ott egy nyírségi táncot tanít, majd egy magyarországi táncos pár, Németh Tóni és Mészáros Kinga, a legnagyobbakkal pedig most Szarka Zsolt fog foglalkozni, feleségével, Sárával pedig boncidai táncokat tanulnak. Gyorsan lehadartam, hogy milyen szakmai munka van, de azt szerettem volna csak mondani, hogy a táncpróba egy ilyen kis csoportban, nyilván ugye ráhangolódással, egyfajta közösségi élményként is megélve, illetve hát a tánc alapjait elsajátítva, a zenéjét megismerve, ráhangolódva, illetve aztán pedig majd, amikor eljutunk a koreográfia készítéshez, akkor pedig egy nagyon komoly koncentráció, helyzet, felismerés kell, hogy legyen. Általában ezt a gyerekek nagyon szépen szokták venni. Nyilván meg is dolgozunk érte, hogy olyan legyen, de a lényeg az, hogy mindenki élvezze, mindenki jól érezze magát, és legyen egy jó kis közösségi élmény.
1: Elindult ugye az idei évadotok, mi mindennel készültök erre a 2026-27-es?
2: A legnagyobbakkal a Talentum táncegyüttesnek a úgymond felnőtt korosztályával, vagy ifjúsági felnőtt korosztálya, készülünk szekszárdi néptáncfesztiválra. Magyarországon három nagy fesztivál van, a Szolnoki, a Szekszárd és a Zalai Kamaratánc Fesztivál. Ezek ilyen versenyfesztiválok, és most idén van Szekszárd, úgyhogy nincs is messze, úgy gondoltuk, hogy ezt megpróbáljuk. A nagyokkal, ez majd november 14-én lesz, de előtte egy héttel pedig a Vajdasági Gyermekszóló Táncverseny lesz, ami meghirdettünk már, és ez nyilván egy szabadon választott másfőtől két és fél percig való táncolást jelent. Fiúk egyedül, lányok párban, vagy fiú-lány párban, ez a kategóriák mehetnek, és ezt a Szabadkai Gyerekszínházban szoktuk minden évben megszervezni. Ez már a 14. alkalom, és azt tudom mondani, hogy minden évben évről évre egyre többen és többen jelentkeznek különböző műhelyekből, ahol egy-egy tehetség szeretné megmutatni magát egyedül a színpadon. Úgyhogy ez az őszünknek a szakasza, illetve hát készülünk egy karácsonyi előadással és karácsonyi műsorral is, amit majd decemberben fogunk megcsinálni, és hát így aztán az évad adja magát, és a különböző szemlék vagy versenyeken való részvétel a gyerekekkel vagy a nagyobbakkal, ez ott van, ott áll előttünk, úgyhogy most ezt tudom így, amit biztosra összeállítottunk.
1: Hányan vagytok jelenleg a Talentumban, és ugye még visszatérünk, vagy visszakapcsolunk egy kicsit a jelentkezéshez, van-e korlátozott létszám, akik bírnak jelentkezni?
2: Senkit sem utasítunk el, ugyan nagyon sokan vagyunk. Uh-huh. Közel 140 most már a létszám, de nem fogunk senkit nyilván elutasítani, hogyha kedve van egy közösséghez tartozni, mert én azt gondolom, szokjuk is mondani, hogy Talentum több, mint egy hely, szóval, hogy ne csak a és a tánc egy eszköz arra, hogy itt egy közösséget hozzunk létre, és nem csak a gyerekek közösségét, hanem a szülők közösségét is, és olyan számos olyan rendezvényünk van, mint a Palicsi Magyar Sokadalom, ahol együtt tudunk lenni, tudunk egy közös napot vagy két napot eltölteni, vagy éppen a tábor, ahol szülőkkel gyakran, amikor elhozzák a gyerekeket, még egy fél délutánt eltöltünk. Ők is egymás között tudnak egy jó kis közösségi kovácsolódni, és rendkívül nagyon jó szülői csapat van. Nagyon sokat segítik az egyesületünket, meg az egész közösségi létet. Úgyhogy ezért nem utasítunk senkit vissza, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel, ugyan nyilván biztos, hogy megvan az, hogy mennyien férünk el a terembe, de ez abszolút szerintem tud alakulni. Én bízom benne, hogy mindenki örömmel jön, és ez nincs rávetítve arra, hogy most hányan vagyunk.
1: Mesélj még egy kicsit nekünk magáról, az egyesületről. Mikor alakult igazából ez az egész egyesület? Mi volt az, ami miatt elindultatok?
2: Én mindig azt szoktam mondani, hogy csinálja mindenki azt, ami az a legjobban ért. Úgy gondolom, hogy mi ehhez értünk. 13-ban márciusában indult az első próba, 13-an kezdtük, és most itt tartunk. Mindig is vágyunk volt egy olyan egyesület létrehozása, ahol tényleg egy jó hangulatú, egy jó szakmai munka és egy nagyon jó hangulat uralkodik. Nagyon sokat köszönhetünk Németh Tóninak, aki a Békés Csabai Szakgimnáziumnak a tanszakvezetője, néptáncot taníthat nekünk, ő egy zentai származású fiatalember, aki nekünk tanítványunk volt sok éven keresztül a táborokban, és most úgy vissza tudjuk foglalkoztatni. Most már 6. éve jár vissza hozzánk, és ez egy nagyon jó csapat alakul ki. Rendesen megváltoztatta a szemléletet és az ő jelenléte, hiszen ezek a gyerekek elkezdtek abban iskolába járni. Uh-huh. Többek között Békés Csabára, ahol néptáncot tanulnak heti 5-ször, tehát azért ez nagyon jó alkalom arra, hogy jól megtanuljanak táncolni. És többen is vannak, 5-6-an is járnak oda. Hát aztán, hogy mi lesz belőle az egyetem, stb., hogy majd hányan fognak visszatérni, és hogyan, ez egy jövő zenéje, de én bízom benne, hogy azok a gyökerek, amiket itt eresztünk alsós korosztálytól, az olyan erős lesz, hogy nem tud majd kiszakadni. És az mellett, hogy a szárnyaik folyton a legnagyobb távolságra csapkodnak, mindig vissza fognak tudni találni ide. Nagyon fontosnak tartom ezt. Látjuk, hogy a Vajdasági Magyar Művelő Szövetség szakmunkatársaként járjuk a terepet, és látjuk, hogy egyre kevesebben vagyunk, folyamatosan van ez az elvándorlás történet. Azt látjuk, hogy a talentumban ezt így most így pár pillanat nem érezzük, még egyelőre, mert nagyon sok gyerek jön, de én bízom benne, hogy egyszer visszatalál mindenki, de majd örök optimistaként csak legyen mire. Úgyhogy ezen dolgozunk, ezt csináljuk, hogy legyen jó érzés itthon maradni és itt ide tartozni.
1: Nagyon szépen köszönöm, Roli, hogy bejöttél hozzánk, és hát sikeres munkát kívánok nektek erre az évadra is.
2: Nagyon szépen köszönöm.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Műsorajánló.
1: Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
2: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
3: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
2: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik!

Klasszik Fantasztik! Minden hétfő este 10-től a Pannon Rádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083. 024 551 083. kupiklimu.rs.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portáján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. A szerb belügyminisztérium 1000 új hallgató felvételét hirdette meg a Kamenicai Alapfokú Rendőrképzési Központba. A Szabadkai Rendőrségi Igazgatóság illetékességi területéről 30 jelentkezőt vesznek fel. A pályázók három terület közül választhatnak: rendőr, közlekedési rendőr, illetve határrendőr. A jelentkezéshez szerb állampolgárság, legalább 4 éves középiskolai végzettség és B-kategóriás jogosítvány szükséges. A pályázóknak a jelentkezési határidőig be kell tölteniük a 18. életévüket, de nem tölthetik be a 30-at. A jelentkezéseket október 2-áig lehet benyújtani a lakóhely szerint illetékes rendőrállomáson. Jelentős várakozási időre kell számítani több szerbiai határátkelő teherforgalmi termináján. A határrendőrség reggeli adatai szerint Batrovcinál 5 órát, Sídnél 3 órát várakoznak a kilépésre a teherautók. Horgosnál másfél, Kelebiánál pedig 1 órás a várakozási idő. A személygépkocsik esetében ugyanakkor nincs jelentősebb torlódás a határátkelő helyeken.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 17 fokot mérnek, hideg fronttal indul a hét, a front mögött pedig sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910.

0: 91.5. A jó választás.
1: 11 óra után vagyunk kicsivel, és 20 fok van jelenleg Szabadkán és környékén. Mindjárt mondom is, hogy mire lehet ma, illetve a következő napokban számítani. Hát Szerbiában, Vajdaságban felhős idő várható, hűvösebb idő, mint az előző napokban. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 Celsius fok között alakul majd. A nap első felében ugye borult volt az ég, délután pedig majd fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és hát a szél is fúj, úgyhogy ez estére majd mérséklődni fog. Holnap tovább hűl majd a levegő, térségünkben 19 fokos maximumok várhatók, és péntekig kitart ez a hűvös idő, pénteken pedig még elszórtan lehet rövid eső vagy zápor, a hétvégén viszont szárazabb és kissé melegebb idő érkezik ide térségünkbe, akkor már a 20 fokot meghaladja a nappali csúcsérték, úgyhogy hát ennyit az időjárásról, tartsatok velünk a továbbiakban is, ugyanis vendég érkezik a stúdióba, akivel az őszi gyertyafényes koncertsorozatról fogunk majd beszélgetni.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
5: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Őszi gyertyafényes koncert sorozat a Szabadkai zsinagógában. Szeptember 28-án gyertyafényes Gershwin es lesz, november 9-én gyertyafényes oratórium est, november 19-én pedig gyertyafényes őszi jazz est lesz a Szabadkai zsinagógában. Illés Hajnalka, a Szabadkai zsinagóga alapítvány koordinátora van itt a stúdióban, ő fog elmondani minden részletet. Köszöntöm Hajnalka itt nálunk.
2: Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit is. Önt is, kedves Sára.
1: Hát az első kérdésem rögtön az, hogy van-e még szabad jegy, szabad hely.
2: Igen, igen, van még. Ugye őszi koncertsorozatként, gyertyafényes koncertsorozatként hirdettük meg ezt az eseményt. Első alkalommal szervezünk koncertsorozatot, és szerettük volna ezt a gyertyafények köré építeni, mert ugye jön az ősz, uh-huh. jönnek az őszi színek, az őszi hangulat, és azt gondolom, hogy a jól sikerült és rendkívül népszerű Vivaldi gyertyafényes est után használjuk már újra a gyertyáinkat, és úgy próbáltuk felépíteni ezt a koncertsorozatot, hogy három különböző zenei irányzattal kedveskedjünk a közönségnek. Ugye, ahogy ön is mondta, jövő hétfőn, szeptember 28-án, este 19 órai kezdettel gyertyafényes Gershwin est lesz. Ennek az eseménynek egy érdekes címet is adtunk, egy különös hangverseny vár ránk, ugyanis New Yorktól Párizsig amerikai ritmusok két zongorára. Uh-huh. Rendkívül érdekes programot állítottak össze a Görög Sisters zongora duó tagjai, Görög Enikő és Görög Noémi, és az volt a kérés, az elvárás az irányukban, a mi elképzelésünk, hogy ilyen amerikai hangulatot, amerikai feelinget hozzanak el zongorán. Ugye tudni kell, hogy két zongora érkezik, és egy olyan programot állítottak össze, ahol lesz ragtime, lesz tangó, és természetesen a kedvenc egy amerikai Párizsban is felcsendül majd. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez mennyire specifikus hangverseny lesz. Ugye két zongora, ugye a görög lányok nagyon népszerűek és elismert zongora művészek, tudni kell róluk, hogy mindketten 2004-ben, 4 óta játszanak így zongora duóként, és mindketten Belgrádban uh-huh. szereztek zongora művészi diplomát, és doktori fokozatot is szereztek. Görög Noémi a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon tanít, Görög Enikő pedig Szegeden a Bartók Béla Művészeti Karon. És számos nemzetközi versenyen nagyon elismert és nagyon komoly sikereket értek el, és azt gondolom, hogy az, hogy ugye a szülővárosukban lépnek fel, ez számukra is nagyon sokat jelent, de nekünk pedig azért specifikum, mert ugye a két zongora hangzása fog felcsendülni a zsinagógában amerikai dallamokkal. Én azt gondolom, hogy valóban kihagyhatatlan est áll előttünk, és majd ugye a három est bemutatása után el fogom mondani, hogy a jegyértékesítés is hogy zajlik, de engedjék meg, hogy akkor folytassam a koncertsorozat bemutatását, tehát 28-án ugye gyertyafényes Gershwin est, és akkor lesz egy oratórium est, szintén gyertyafényes oratórium est hétfőn november 9-én. Mozart requiemje fog felcsendülni. Tudni kell, hogy Mozart requiemje egy valóban monumentális alkotás, és nagyon hálás vagyok Paskó Csaba, dr. Paskó Csaba karmester barátomnak, mm-hmm. hogy ezt a felkérést ezúttal is elfogadta, és a virtuózó orkesztrával, Zsiga Pál vezetésével egy monumentális alkotást fognak előadni a budapesti Jézus Szíve jezsuita templom kórusával. Ez a kórus egy elismert kórus Magyarországon, számos fellépésük van, és aki emlékszik a tavaly őszi Paskó Csaba doktori diplomakoncertjére, akkor valahol így kell ezt elképzelni, hogy a zenekar és a kórus szólistákkal fog fellépni, tehát egy azt gondolom, hogy november elején, amikor valóban mindannyian egy picit úgy elcsendesedünk a halottak napi, ugye napok hangulatában vagyunk. Most különben tegnap este volt a zsidók gyásznapja, a Jom Kipur. Tehát valahol ezt úgy próbáltuk az őszi koncertsorozatba ezeket az elcsendesedésre vágyó napokat is zeneileg megszólítani, és ez a Mozart-est, ez a requiem felcsendülése is egy ilyen szerepet szolgál, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban, aki egy igazán magas színvonalú, komoly zenei estre szeretne jegyet váltani, az jöjjön el a Szabadkai Zsinagóga infópultjára, és minél előbb vegye meg belépőjét. És akkor a gyertyafényes koncertsorozat végére hagytuk azt az őszi jazzestet, amit Varga Ivánnal és barátaival fogunk megvalósítani. Olyan őszi jazz dallamok fognak felcsendülni, amelyek valóban mindannyiunk számára ismertek. Lesznek magyar művek, lesznek természetesen, ugye a nemzetközi repertoárhoz nyúltuk leginkább, felcsendül majd az ősz New Yorkban betét dala, különböző olyan őszi sanzonok, amelyeket mindannyian így őszi bekuckózáshoz szívesen hallgatunk, de viszont ez élő zenében, a Szabadkai Zsinagógában ugye gyertyafényekkel, ez valóban egy varázslatos est lesz, és amit tudni kell a mindhárom rendezvényről, hogy egy ilyen sötét fényben fogunk ugye beburkolózni a Szabadkai Zsinagóga szecessziós szépségében, és a gyertyafények, és ugye a PP Systems jóvoltából különböző hangulatfények, hangulatvilágítással fog mindhárom hangverseny felcsendülni. Én azt gondolom, hogy ez egy különös koncertsorozat, egy egyedi, és bátran mindenkit arra kérek, hogy ne féljenek előre tervezni egy-egy ilyen kulturális eseményt, mert az életünk, a zene az életünk része, és ez egy jegyértékesítéssel megvalósuló koncertsorozat. Szükségünk van az érdeklődésre, és szükségünk van arra, hogy az emberek felismerjék ezeknek a hangversenyeknek a minőségét, az értékét, és az, hogy itteni, tehát Szabadka szülöttei mutatják be tehetségüket. Természetesen itt most a budapesti kórus vendégszereplése egy külön attrakció lesz, de éljünk ezzel a kulturális élménnyel, és éljünk azzal, hogy a Szabadkai Zsinagóga alapítvány ilyen hangversenyeket szervez. Hogy egy értékesítés
3: igen,
2: kapcsán...
3: Igen, térjünk
2: rá a valóságra is, hogy ami valóban, azt gondolom, hogy amikor összeállítottuk a jegyértékesítést rendjét, és magukat, tehát a belépők magasságát, valóban úgy gondolkodtunk, hogy mi az az összeg, amit mi is ki tudnánk fizetni, és ami nem terhelné meg a házi költségvetésünket, és ami szabadkai viszonylatban egy megfizethető ár, tehát nem szerettünk volna túlzásokba esni, de azt gondolom, hogy valóban egy reális árt állítottunk össze. A szokásos szektorokat megőrizve, tehát újra a piros szektor, a földszinti padsorok, ugye jobb és bal oldalról a padok, tehát a középső padsorokra gondoltunk, az maradt piros szektor, ezt már a hangverseny publikumunk meg is tanulta, hogy ugye van piros, van sárga, van kék, szürke és fehér, fehér szektor, tehát a piros szektor 1500 dináros árban ugye értékesítjük, itt még vannak jegyek, de ugye mivel itt látható legjobban a színpad, ezek a jegyek fogynak el leginkább, úgyhogy aki még nem vásárolta meg belépőjét, holnap irány a zsinagóga. A sárga szektor a galéria középső első szektora, amely direkt rálát a, ugye a színpadra, a bimára, 1200 dinárért értékesítjük. Itt is nagyon szép a hangzás, tökéletesen látható a, tehát a, láthatóak a fellépők, és nagyon élvezetes az, hogy mintha páholyból néznénk a hangversenyt. A kék szektor a galéria jobb és bal oldali első-második sora, itt 800 dinárért értékesítjük a jegyeket. A szürke szektor a földszinti pótszékek, ezek mivel földszinten vannak, és mivel valóban szépen látható a színpad, szintén 1200 dináros ár, ugyanúgy, mint a sárga, és akkor marad a fehér szektor, ami a kék szektor mögötti harmadik, negyedik és ötödik sor, tehát a jobbal és középső szektor felső sorai, itt csökkentett láthatóságú ülőhelyekről beszélünk, ezek 500 dinárért, ezeket 500 dinárért lehet megvásárolni. Ami nagyon fontos az, hogy a szabadkai zsinagóga nyitvatartási idejében, tehát 2-től péntekig 10 és 18 óra között lehet a belépőket megvásárolni a mindhárom hangversenyre. Most elsősorban azokat buzdítom, akik a jövő hétfői koncertre szeretnének jönni, hogy ne késlekedjenek, mi hamarabb jöjjenek, de ha már ott vannak, és amennyiben az anyagi feltételeik megengedik, vegyék meg a Mozart requiemet is, és az őszi jazzestet is, de amennyiben most jelenleg anyagi keretük erre nincs, semmi gond, el lehet jönni a Mozart requiemre egész októberben megvásárolni, ugyanúgy az őszi jazzestre is október-novemberben, tehát ezt szét lehet osztani, de fontos, hogy élni lehet azzal a lehetőséggel is, hogy egyszerre mindhárom hangversenyre megvásárolják a belépőiket.
3: Így van, és hát vannak még jegyek, ahogy hallottuk Hajnalkától is, hát igazán ígéretes mind a három koncert, azt kell mondanom, majd én is szedem a lábam holnap, hogy el ne fogjon a jegy arra a koncertre, amire én szeretnék vásárolni. Én mindenképpen ott leszek, úgyhogy minden hallgatót arra buzdítok, hogy vásároljon jegyet. Hajnalka, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt és elmondta a részleteket.
2: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy mindig érdeklődnek az eseményeink iránt, és ha már itt vagyok, akkor szeretném megköszönni a hangversenyt, versenypublikumnak az érdeklődést, és azt, hogy különböző városokból is jelentkeznek, telefonálnak, és mindenkit arra buzdítok, hogy amennyiben nincs lehetőség megkérni egy-egy ismerőst, hogy vásárolja meg a belépőjegyet, akkor nyugodtan írjanak az e-mail címemre, nagyon szívesen félretesszük nekik, és hangverseny előtt is meg lehet majd vásárolni. Ez mindhárom hangversenyre vonatkozik, tehát mi a jegyértékesítést a hangverseny előtt is ugye tehát biztosítani fogjuk, viszont sokkal elegánsabb eljönni a már előre megvásárolt belépőjeggyel, amihez szintén ezúttal is nagyon szép csinos tokot készítettünk. Mindenkit sok szeretettel várunk szeptember 28-án, november 9-én és november 19-én a gyönyörű szabadkai zsinagógában.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

Topcore, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett, a híradó témáiból. Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában. Szeptember 27-én benyújtja lemondását Alekszandar Vučić, és élményösszesítő ifjúsági találkozót tartottak Doroszlón. Következnek a részletek. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portálján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Siniša Mali, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük személyi számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük.
2: Holnaptól, ahogy azt megígértük, szeptember 22 és 25-e között minden jogosult megkapja a 6000 dináros egyszeri támogatást. Kedden elsőként a részvény alap jogosultjai, a nyugdíjasok, valamint a pénzbeli szociális támogatásban részesülők kapják meg az összeget. Szerdától péntekig, vagyis szeptember 23 és 25-e között a többi jogosult számára is kifizetik a támogatást. Szeretném megköszönni Szerbia minden állampolgárának. Ez jelentős eredmény, amely az államháztartás stabilitását mutatja. Ugyanakkor mindig segíteni kell azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
1: Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök a Rádió Beograd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről.
3: Beszélni fogok a mi álláspontunkról, de beszélni fogok mindazokról a megtévesztésekről is, amelyeken az elmúlt nem 15, hanem 30-35 évben keresztül mentünk, a hamis elvekről, a kétszínűségről, a kettős mércéről, és mindarról, ahogyan és amilyen módon magyarázták nekünk, hogy ki kell adnunk embereinket a hágai törvényszéknek, és akkor majd tejben, vajban fürdünk, minden virágba borul. Mi pedig nagyjából zsákokban adtuk át őket, és cserébe semmit sem kaptunk. Számos megállapodást aláírtunk, és minden egyes általunk aláírt megállapodást megszegtek azok is, akik garantálták ezeket, nem csak valamelyik másik fél a régióban. Úgyhogy sok mindenről lesz még mit mondani, és azt hiszem, az emberek a mai világ eseményeiben is felismernek majd olyan dolgokat, amelyekből megérthetik, mi zajlik más térségekben is, nem csak a mi Szerbiánkban. Én pedig Szerbia pozíciójáért és népünk jogaiért fogok küzdeni.
4: Választások 2026.
1: Rendszerváltással biztosíthatjuk gyermekeink és a következő generációk jövőjét, hangzott el vasárnap délután Szabadkán az Egyetemista Lista, az Egyetemisták Győznek kampányrendezvényén. A harcosok sorakozója lakótelep parkjában megtartott eseményen Magyar Kanizsáról kerékpárral érkező egyetemisták is csatlakoztak a résztvevőkhöz. A 250 képviselőjelölt közül Dejan Soskić, a Belgrádi Egyetem közgazdaságtudományi karának professzora, Zorán Gyájic geológus mérnök, valamint Nemanja Gyurić, az igazságügyi dolgozók szakszervezetének elnöke is felszólalt. A rendezvényen ismertették a lista 11 pontos tervének főbb célkitűzéseit is. Zorán Gyájic, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek lista jelöltje a mikrofonnál.
0: Bejártam szinte egész Szerbiát, és ez már közel 2 éve tart, de még egyetlen olyan településsel sem találkoztam Szerbiában, ahol az emberek rosszallóan néztek volna rám. Éppen ellenkezőleg, amit pedig az egyetemisták tesznek, az mindannyiunkban a legszebb érzelmet ébresztette fel. A legszebb érzés az ölelés. Az, amikor az emberek megölelik egymást, abban nincs hazugság és nincs csalás. Szerbiában az emberek ölelik egymást, már mosoly van az arcukon, és mindenki meg van győződve arról, hogy az egyetemista lista meg fogja nyerni ezeket a választásokat. Ez a maffia állam pedig azzal a hatalommal együtt, amely maga a valódi maffia, nem történelmet fog írni, hanem megérdemelten fog bűnhődni.
1: A közelgő választásokról beszélt Novi Pazarban Rasim Mijajic, a politikus bemutatta a Rasim Mijajic Jucki elnevezésű listát, beszédében ismertette a programjuk fő pontjait, valamint a közelgő parlamenti választásokkal kapcsolatos céljaikat. Kiemelte, a tömörülés elsődleges célja megőrizni a békét, a jószomszédi viszonyokat, illetve fenntartani a jó kapcsolatot a szerbiai nemzeti közösségek között.
4: Választások 2026.
1: Csaknem 150 gyerek vett részt az élményösszesítő ifjúsági találkozón Doroszlón, a Segítő Szűz Mária egyházmegyei kegyhelyen. A fiatalok Vajdaság több településéről érkeztek, hogy közösen töltsenek el egy napot, és különböző közösségi programokon vegyenek részt. Csernai Panna tudósítása.
5: Temerinből, Zentáról, Csantavérről, Felsőhegyről, Szabadkáról és más vajdasági településekről is érkeztek gyerekek a doroszlói Mária kegyhelyre. Érkezés után közösen megtekintették a felújított Mária szobrot. Olá Anikó, Szent Tamás.
6: Én azért jöttem, mert így nagyon szeretek kirándulni, meg ilyenek, és én nagyon jól érzem itt magam.
5: A nap folyamán többféle program várta a gyerekeket. Kiütőcske, kötélhúzás, zsákban ugrálás, röplabdázás, focizás és karkötőkészítés. A résztvevőket 4 csoportba osztották. Huszák Szofia, Zenta.
7: Zentáról érkeztem, és nagyon jó.
5: Mi tetszik itt a legjobban neked?
7: Hát az, hogy imádkozunk, meg hogy labdázhatunk.
5: A játékos programok mellett a lelki feltöltődés is fontos volt az eseményen. Ivkovics Róbert diakónus a csend és az elcsendesedés fontosságáról beszélt a gyerekeknek, zenével is kiegészítve a foglalkozást.
8: Kitértem a Királyok első könyvében szereplő történetre, Illés prófétáról, amikor nem a tűzviharban, nem a földrengésben fedezi fel Isten jelenlétét, hanem a lány szellő susog. A Királyok első könyvében szereplő történetre, Illés prófétáról, amikor nem a tűzviharban, nem a földrengésben fedezi fel Isten jelenlétét, hanem a lány szellő susogásában. És valahogy ez az, ami hiányzik belőlünk.

0: megosszák a nyári élményeiket, ugye egy élményösszesítő találkozónak is hívjuk ezt az ifjúsági zarándoklatot. Az én feladatom annyi volt, hogy az ide érkező, talán először hozzánk zarándokló gyerekeknek meséljek egy kicsit a Szentkútról, hogy egy kicsit közelebb hozzam hozzájuk ezt a helyet, hogy valami lelki táplálékot is vihessenek magukkal a helyről, hogy jobban megismerjék, hogy hol is vannak, hova is zarándokoltak, mi is a különlegessége ennek a helynek.
1: Az ifjúsági találkozó dicsőítéssel és szentségimádással zárult.
2: A pontos idő 12 óra 10 perc.
3: Időjárás.
4: 21 fok van jelenleg Szabadkán és környékén. Szerbiában ma felhős, hűvösebb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Vajdaságban ennél hűvösebb lesz, körülbelül 22 fok várható.
5: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
7: Bomax.
8: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
9: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
8: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
9: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
10: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: harmadik félidő. A Pannon Rádió sportmagazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat a harmadik félidő 582. adásában.
0: A régió sporthírei.
1: Hatalmas sikert ért el Lana Wirth, a szabadkai Spartacus teniszezője. A fiatal szabadkai tehetség Ausztriában, az U18-as tenisz Európa bajnokság döntőjében 4-6-7-6-6-2 arányban legyőzte a szlovák Kali Subovát, és ezzel megszerezte az Európa bajnoki címet. A 14. helyen kiemelt Wirth a döntőig vezető úton lett, cseh és bolgár riválist győzött le, vagy a döntőben szlovák ellenfelénél is jobbnak bizonyult. Mint ismeretes, Lana Wirth másfél hónapja szerbé válogatottal U18-as csapat Európa bajnoki címet szerzett, most pedig sikerült egyesíteni a csapat és az egyéni Európa bajnoki címet, amire legutóbb a szerbiai játékosok közül 2001-ben 14 évesen Novák Djokovic volt képes. A labdarúgó szuperligában a 10. fordult játszották a hétvégén, az eredmények a következők: Mácsva Mladost 1-2, OFK Beograd Kragujevac Radnički 3-5, Crna Zvezda Niši Radnički 3-0, Vojvodina IMT 1-1, Radnik Partizán 4-4, Novi Pazar Zemun 2-2 és Železnicsár Csukaricski 2-1. A mezőnyt a 28 pontos Crna Zvezda vezeti a 22 pontos Vojvodina előtt. Harmadik a Kragujevac Radnički 17 ponttal. Az első ligában a TSZ és a Spartacus is Malé pályára. A topolyai együttes 16 órától a Leszkováci Dubocsita csapatát fogadja, a Spartacus pedig 20 órától a Vorzovác együttesét látja vendégül. A női szuperligában a Spartacus sima 8-0-ás győzelmet aratott a Krusevácsi Napredák junior felett. A többi eredmény: Vojvodina Kragujevaci Radnički 2-1 és Crna Zvezda Mašinac 6-0, míg a Milutinat TSC mérkőzést ma játszák. A ligát a 13 pontos Crna Zvezda vezeti, második a Vojvodina, szintén 13 ponttal, harmadik a Spartacus 12 ponttal. A 6 pontos TSC az 5. helyen áll, de a topai csapat egyel kevesebb mérkőzést játszott. A Vajdaság Liga északi csoportjának 5. fordulója az Adorjáni Tisza hazai pályán 2-2-es döntetlent ért el a bácsföldvári Vojvodina ellen. A többi eredmény: Zombori Zsák Kulai Hajdú 2-3, Dunagálosi Budújtnosz Bajsa 1-1, Szeghegyi Nyegos Újsói Proleter 0-4, Bajmoki Rádnicski Paripási Rádnicski 2-1, Sztapári Hajduk Mladenovi Budújtnosz 1-0 és Ókéri Obilić Becse 3-1. Első a Kulai Hajduk 12, második a Bajsa 10, harmadik a Becse, negyedik a Proleter 9-9 ponttal. A Tisza 7 ponttal a 6. helyet foglalja el. A szabadkai körzeti ligában a több mint egy fél időt emberhátrányban játszott Péter Réve Jedinstvo 5-3-ra nyert Györgyénben. A többi eredmény a következő: Nádaljai Napredák Szent Tamás 0-3, Csóka Nyegosjavói Proleter 2-3, Adai AFK Zenta 2-1, Tavankút Kiskéri Szutyeszka 1-4, Torzsai Budújtnot Szabadkai Bácska 3-2, Kelebiszka Suma Kucorai Iszkra 6-0 és Tornyos Csantavér 3-2. A tabellát a 14 pontos Kelebiszka Suma vezeti, második a Szutyeszka, harmadik a Tornyos 13-13 ponttal. A Szabadkai Városi Ligában a Békova 6-1 arányú győzelmet aratott a Prozivka felett. A többi eredmény: Újzsidniki Preparód Zentaörsi Hajduk 3-0, Lokomotíva Visnyaváci Udárnik 1-2, Elektrovojdina Málabosna 2-0 és Palics Vinogradár 1-1. A szolid szabad volt ebben a fordulóban. A mezőnyt a 12 pontos Preparód vezeti, vagy 3-9 pontos csapat következik, mégpedig a Békova, a Lokomotíva és a szolid. A Tiszamenti ligában a Horgos 5-0-ás vereséget szenvedett Oroszlámoson, a Szlávia otthonában. A 4. forduló többi eredménye: Majdán Nitra megy a török kanizsai Obilić 0-1, Gyála Szanádi Jadrán 4-1, Tiszaszentmiklósi Szloga Szerbkeresztúr Jedinszvó 0-0 és Magyar Kanizsai Potiszja Oromi Sampion 5-0. Míg a Martonosi Jedinszvó Padjé Tisza mérkőzést a vendégek kérésére elhalasztották, a Moholi Bácska pedig szabad volt. Első a 12 pontos Gyála, második a Potiszje, harmadik az Obilić egyaránt 9-9 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbás Szent Tamás Óbecse községközi ligában a Bács Feketegyi Jadrán és a Bács Kossuth Falvi Szloboda csatája 1-1-es döntetlennel zárult. A további két eredmény: Kishegyesi Egység Tomislavszi 1-3 és Pacséri Bácska Csikírja Pusztai Mladosz 2-2. A Zentogunosi Szlávia szabad volt. Három forduló után a 9 pontos Tomislavszi vezeti a mezőnyt. A Pancsovai Körzeti Ligában Torontál Vásárhelyi Spartacus 3-0-ra kikapott a Bánát újfalói Sloga pályáján, és a 13. helyen áll. A ligát a Deli Bláti Omladinac vezeti. A nagy becskeleki körzeti ligában a Szent Mihály MSK 2-0-ra legyőzte a Szerbcsányai Budućnostot, a török becsei Jedin Szó pedig saját közönség előtt 8-1-es vereséget szenvedett az éllovast kumáni október 2. együttesétől. Az MSK a 7., a Jedin Szó a 15. a tabellán 5 mérkőzés után. Az újvidéki első osztályban a temerini TSK 2-2-es döntetlent ért el hazai pályán a Fruskogorszki Partizán csapatával, és az OFK Szőreg mögött a 2. helyen áll. A nagybecsileki A osztályban a Múzsei Lehel 4-4-es döntetlent ért el a Rezsőházi Potiszje pályáján, az Erzsébetlaki Mladosz viszont 5-0-ra kikapott a Bókai Naftagász otthonában. Első az OFK elemér, Lehel a 4., a Mladosz a 6. a tabellán. 3 eredmény a Nagykikinda Begaszentgyörgy községközi ligából, Tiszahegyesi Bórác, Magyar Itta B Bega 1-7, Nagykikindai Sák, Magyar Csenyei Roham 2-2, és Török Topolyai Napredák, Tordai Olimpia 6-2. Ligát a Napredák vezeti, a Bega a 3., a Róma 9., az Olimpia 13. helyen áll. A zombori első osztályban a Nemes Miletics Jedinszó Lemes 3-1-re kikapott Szentfülöpön a Célovas Bórác csapatától. A Jedinszó Lemest 1 ponttal továbbra is sereghajtó. A zombori másodosztályban a Bezdáni Sport 5-0-ra verte a zombori PIK együttesét, a Telecska pedig 5-2-re kikapott a zombori Sikara pályáján, míg a Szilágyi Törekvés szabad volt. Első a Szondi Dinamo, Törekvés a 2., a Sport a 3., a Telecska a 7. a tabellán. A Spartacus kosárlabdázói lejátszották utolsó felkészülési mérkőzésüket, amely 83-77-es győzelmet arattak a Paksi atomerőmű ellen. Az Adriai Liga hétvégén rajtól a Spartacus a nyitókörben a podgoricai Derbi Studenski Centár vendége lesz. A férfi kézilabda Super B-liga 3. körében az Adai Potiszje Pretex együttese 33-23-ra nyert UB városában, és a tabella 4. helyén áll. Megkezdődött a bajnokság az első liga vajdasági csoportjában is, a nyitókörben a szabadkai Spartacus 30-24-re nyert az újvidéki Rádnicski csarnokában. Elrajtott a bajnokság az első női liga vajdasági csoportjában is, az első fordulóban az Adai Halász József csapata 36-33-ra verte a Szivászi Krúle együttesét. 8 érmet nyertek a szabadkai veterán Parai Jász Klub versenyzői Ravna Górán a 3D íjász országos bajnokságon. A dobogó legfelső fokára Keresztes Angyelka, felnőtt nők Csigási, Varjú Deján, felnőttek Csigási, Mészáros Klára, felnőtt nők Hosszúi, Fejes Klapka Attila, felnőttek Hosszúi, és Bábi Rudolf veteránok kezdetleg és így állhatott, ezüstérmet Pataki Zoltán, felnőttek Csigási szerzett, míg Milan Dragoszávac, felnőttek Csigási Hunter, és Péter László, veteránok csupasz így a 3. helyen zárták az országos bajnokságot. A Palicsi Evezős Klub versenyzője a bulgári Plovdivban a Trákia Sprint regattán szálltak hajóba, amelyen 500 méteres futamokat tartottak a szervezők. A regattán Szerbiát a palicsiak mellett a Zimonyi Galeb evezősei képviselték, emellett 9 bolgár és 1 észak-macedón klub, valamint a román nemzeti válogatott legjobbjai vettek részt a regattán. Az egyetlen palicsi érem Laura Malatinski nevéhez fűződik, aki felnőtt női egypárevezősben ezüstérmet szerzett. A Spartacus súlyemelői 4 arany és 1 bronzérmet nyertek Zomborban, felnőtt egyéni országos bajnokságon. Aranyérmet Alexander Saulic, Németh Richard, Bencsik Masa Balázs és Mihályló Siák szerzett, míg Rozsnyik Attila dobogó 3. fokára állhatott. Szönyi Patrik az 5. helyen fejezte az országos bajnokságot. A szerb férfi röplabda válogatott az Európa bajnokság 8. döntőjében ma 21 órától Szlovéniával mérkőzik. A legjobb 8-be eddig Lengyelország, Németország, Románia, Finnország, Franciaország és Olaszország jutott. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Rózsa Róbert műszaki munkatárs nevében köszöni figyelmüket a sportműsor szerkesztő és vezetője Tóth Tibor. Jövő hétfőn újra számítunk megtisztelő figyelmet. Viszontlátásra!

velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: sugar.
1: Reklám.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a 7 napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: 13 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
11: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portáján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alapnyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alexander Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelése pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől, a lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai hídlábánál. Őszi műsorrácsra váltott médiaházunk, a Pannon TV-ben mától minden hétfőn újra lesz közbeszéd, a többi hétköznapon pedig közügyek. Emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A grillbetyárok és a délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújnak, a Pannon Rádióban visszatér a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a körhintára is jegyet válthat.
8: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős és szeles időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz a térségben.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
12: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
13: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Pannon Rádió Lifestyle magazinja. Pannon Presszó.
1: A hegyek meghódítása nem csak fizikai erőt, hanem hatalmas kitartást és elszántságot is igényel. Tóth Andrea hegymászóval, horvát kátai Orhidea. Arról beszélgetett a Szubjektív című műsorunkban, mi motiválja az embert akkor is, amikor az út nehézzé válik. A beszélgetésben szó lesz még a kihívásokról, a küzdelmekről, és arról is, mit taníthat a hegymászás az életről. Most egy részletet hallhattok a beszélgetésből, a teljes beszélgetést pedig a pannonrtv.com-on visszanézhetitek.
2: Kezdjük is a kezdetektől igazából. Mióta sportolsz, és hogyan jutottál el igazából a magashegyi csúcsokig?
3: Hát valójában komolyabban 13 éve, több mint 13 éve sportolok a zentai crossfit teremben, és köszönve a fiúknak, az edzőknek, valóban önbizalomra tettem szert, hogy más sportokban is kipróbáljam magam, mert azért nyilván egy magashegyi hegymászás nagyon jó kondicionális állapotot igényel, ugyanúgy a búvárkodás, illetve minden más tevékenység, amit eddig kipróbáltam, mert néhány évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy amit csak lehet, én azt ki szeretném próbálni, és hogy minden évben szeretnék valami újat, valami mást kipróbálni, úgyhogy ejtőernyősugrástól kezdve a paraglidingen keresztül, a barlangászaton át egészen az extrém kanyoningig, amit csak lehetett, kipróbáltam, és nyilván ez a sporttörténet, ez a sportos háttér ad hozzá önbizalmat.
2: És konkrétan mikor kezdted el a magashegyi hegymászást?
3: Több mint 9 éve, ugye visszanéztem, körülbelül mikor kezdtem el, több mint 9 éve foglalkozok valójában hegymászással, amit nem is a magashegyi hegymászással kezdtem, hanem úgynevezett via ferratákkal, amit magyarul vasaltutaknak nevezünk. Ezek olyan sziklás részei egy-egy bizonyos hegynek, amit tehát nem lehet csak úgy megközelíteni, itt biztosítani kell magad, tehát önmagad, különböző eszközökkel, biztosító eszközökkel, és én valójában rájöttem, hogy én nagyon szeretek mászni. Fölfelé mászni, és ez a via ferratázás volt az első nagy szerelem. Aztán lassan-lassan kezdtem megszeretni valójában a magashegyi hegymászást, és valójában ugye mindig valami alacsonyabb csúcsokkal kezdünk, tehát nagy siker volt számomra, amikor először felmentem egy 2000-es csúcsra, aztán 2500-esre, aztán jöttek a 3000-es csúcsok, 4000-es csúcsok, és aztán 3 éve valójában akkor voltam Iránban, a Damavand nevű hegyen, az egy 5600 méternél magasabb csúcs. És akkor itt történt meg az a nagy csoda számomra, hogy valójában ellenállhatatlanná váltak számomra ezek az egyre magasabb csúcsok.
2: És mikor döntötted el, hogy elmész a Himalájába, és konkrétan melyik hegycsúcsot választottad ki?
3: Ezen sokat töprengtem valójában. Nyilván mindenki nagyon szeretné látni a világ tetejét, az Everestet, ugye nagybetűs Everestet, és elsődleges gondolatom az volt, hogy elmenni az alaptáborába. Viszont az alaptábor, az Everest alaptábor az 5300 méteren van körülbelül, és az nem elég magas, méghozzá a következőkhöz. Én amikor a Damavandon voltam, illetve majd onnan kezdeném, hogy Európa legmagasabb csúcsa az Elbrus. Az egy 5600 pluszos csúcs, és a Szerb Sportszövetség, illetve a Szerb Hegymászó Szövetség egy bizonyos kategorizációt ad azoknak a hegymászóknak, magashegyi hegymászóknak, akik elérik ezt a csúcsot. Legyen az az Elbrus, vagy bármilyen másik 5600-nál magasabb csúcs. Úgyhogy amikor én a Damavandon voltam Iránban, akkor valójában én... mivel megmásztam azt a csúcsot, nekem kellett volna egy ilyen kategorizációt kapnom, hogy nemzeti szintű kiváló sportoló. Viszont történt egy baki, mégpedig a leadott dokumentáción közül hiányzott egy papír, amit mi utólag csatoltunk, de viszont ezzel nem kaptuk meg ezt a bizonyos kategorizációt, úgyhogy attól függetlenül, hogy én magamnak, ugye saját szememben én egy nemzeti szintű kiváló sportolónak tekintettem magam, de nem volt meg róla ugye az a bizonyos papírom. Ezért mikor az Everest alaptáborán gondolkodtam, akkor valójában itt ez hiányzott, tehát az nem elég magas ehhez a kategorizációhoz, de mindenképpen valahol a Himalájákban szerettem volna lenni, tehát ezt mindenképpen egy nagyon fontos szempont volt számomra, hogy valahol a Himalájákban legyek. És akkor tavaly ősszel az én, ugye egy hegymászó klubnak, a Planétának a tagja vagyok, és az én hegymászó vezetőm, vagyis a hegyi vezetőm, amikor megjelentette a 2026-os évre vonatkozó tervét, én amikor megláttam, hogy Himalaják, akkor onnantól kezdve, és azt is láttam, hogy 6200-as csúcs, akkor tudtam, hogy oké, ezzel a versenykategóriában indulok, akkor elnyerhetem végre ezt a kategorizációt hivatalosan is, úgyhogy mindenképpen ez mellett döntöttem. Másrészt az Everest alaptáborában körülbelül 3 hetes túra vezet, ami azt jelenti, hogy október folyamán 3 hétre, hát nyilván itt munka miatt sem tudok csak olyan könnyen elszabadulni, ez pedig július, tehát az időpont is nagyon megfelelt, tehát minden szempontból másrészt betöltöttem azt a bizonyos nagybetűs számot, a születésnapi ajándék saját magamnak az, hogy oké, okay, most akkor itt az ideje, ez a most vagy soha, bebizonyítani saját magamnak, hogy de, még mindig megy, még mindig haladunk, még mindig lehet.
2: És hogyan készültél fel erre az útra, úgy fizikailag, mint mentálisan?
3: A magashegyi hegymászás az egy elég összetett kategória. Tehát egyrészt szükséges hozzá nagyon jó állóképesség, másrészt szükséges hozzá erőnlét, kitartás nyilván, illetve nagyon erős mentális energia. Mivel én az Alföldön élek, ugye, tehát itt nincsenek hegyek, itt nem tudok csak úgy felszaladni valamilyen hegyre, ugye, és ott gyakorolni esetleg. Nekem nagyon fontos volt az, hogy én tudjam azt, hogy kondicionálisan jó állapotban vagyok, tehát a testem bírni fogja. Ezért bevezettem extra kondicionális edzéseket a különben megszokott erőnléti edzések mellett. Az is fontos, hogy jó erőnlétben legyen valaki. Tehát ez, mondom, ez egy kicsit ilyen összetett dolog, mert nem elég az, hogy valaki maratonokat fut. Az nem biztos, hogy a hegyen is, tehát hogy teljesíteni tud olyan szempontból. Nem elég az, hogy valaki nagyon jó erőnlétben van, tehát nagyon jó az izomzata. Ha nincs meg, az a kondicionális állóképessége újra ugye, valamilyen problémával fog szembesülni a hegyen. Nem lehet a hegyre túledzeni magad. Tehát olyan nincs. Tehát olyan nincs, hogy valaki túl fit ahhoz, hogy hegyet másszon. Az, hogy valakinek milyen az állóképessége, az annyit tud meghatározni, hogy könnyedén fog felmenni egy csúcsra, vagy esetleg tényleg az életért fog küzdeni közben, hogy legyőzze saját testét. Láttunk olyan maratonfutókat, akik nem jutottak fel, nem, most nem konkrétan erről a csúcsról beszélek, láttunk olyan nagyon-nagyon jó izomzattal rendelkező fiatal embereket, akik megint csak nem jutottak fel, mert valami hiányzott. Aztán, amikor minden megvan, ugye, akkor jön ez a mentális erő, hogy ki mennyire erős fejben, ott, abban a pillanatban, mert például ezen a csúcson mi 18 órát voltunk, tehát több mint 10 órát, majd 11 órát tartott az út csak felfelé a csúcsig, és aztán onnan még le is kell jönni, mert ez egy dolog, hogy téged hajt ez a bizonyos motiváció, hajt az adrenalin, és fölérsz a csúcsra, de a hegymászás ugye, ott fejeződik be, amikor te leérsz. És a baleseteknek különben 80%-a az a lefelé vezető úton történik, pont emiatt, mert esik a fókusz, nincs már meg az az adrenalin löket, és egyszerűen egy olyan kimerültség uralkodik el az emberen, hogy nagyon nehezen küzd meg ezekkel az akadályokkal, amik aztán a lefelé vezető úton, amivel a lefelé vezető úton találkoznak. Azt is mondják, hogy 5000-ig az embernek lábaira van szüksége, erős lábakra, ugye, az hajt fölfelé. És 5000 méter után aztán a szív, tehát hogy mennyire van helyén a szíved, hogy ezt mennyire akarod, illetve az agy, maga az agy, mert azt is tudni kell, tehát ilyen magasan, tehát ez ugye, magasság eleve kihat az embernek az agyára, és teljesen nagyon furcsa gondolatok jönnek elő, nagyon könnyű föladni, ugye, nagyon könnyen elfárad ugye, ilyen szempontból az ember, tehát azért mondom, nagyon összetett sportágról van szó.
2: És amikor odaértetek a hegyhez, megláttad a hegyet, a hegycsúcsot, mi volt az első benyomásod?
3: Tehát ilyen magas hegycsúcsokat szakaszosan mászunk, tehát szakaszokban. Mi valójában körülbelül 10 napot töltöttünk a hegyekben. ami azt jelenti, hogy az akklimatizáció miatt. Tehát olyan nincs, hogy valaki tehát a nulláról, a vízszintről felszalad egy 6000-es csúcsra. Tehát olyan nem létezik. Muszáj, hogy egy bizonyos akklimatizáción essen át a szervezet, mert különben nagyon nagy eséllyel jelenik meg nála a magashegyi betegség, ami különben egy nagyon komoly betegségről van szó. Úgyhogy mi is tehát több napot töltöttünk ugye, hegyekben, ami azt jelenti, hogy két napot töltöttünk egy hegyi városban, majd onnan megindultunk, hogy amikor elhagytuk az úgynevezett civilizációt, onnan megindultunk táborról táborra. Volt az egyes számú tábor, aztán gyalog nyilván. Elértük a következő tábort, ami bizonyos szinten magasabban volt, és aztán jött a hármas tábor, amit mi különben alaptábornak neveztünk, de nem az volt ugye az alap, de ezt alaptábornak nevezik, ez körülbelül 5050 méter magasan volt. És valójában a kettes és a hármas tábor között mutatkozott meg először a hegy, ez a csúcs. Addig nem láttuk, akkor láttuk először, és hát nagyon érdekes, tudod, mikor te először nézel szembe egy ilyen óriással. Tehát, hogy mennyire picikének és mennyire törékenynek érzed magad. Aztán, amikor megérkeztünk a felső táborba, a hármas táborba, az első nap, tehát az ott alvás utáni első nap, az az úgynevezett pihenőnap, amit különben technikai gyakorlattal szoktunk tölteni, tehát ilyenkor gyakoroljuk még esetleg azokat a technikai dolgokat, ami aztán a hegyen esetleg szükséges. És egy ilyen nagy expedíció során, tehát mondjuk aki az Everestre megy, az van, hogy egy hónapot tölt az alaptáborba, és várja azt a bizonyos időjárási ablakot, mármint hogy az időjárási körülmények jók legyenek ahhoz, hogy a csúcstámadás megindulhasson. Nekünk se volt teljesen szerencsénk, olyan értelemben nekünk volt két tartaléknapunk, úgyhogy az egyiket ki is használtuk, mert nagyon bizonytalan volt az időjárás, és nem akartuk megkockáztatni, hogy megérkezünk a hegy felé, és onnan vissza kell fordulni, ha már átutaztunk a világ másik végére. És mindenképpen biztosra akartunk menni, hogy jó időjárási feltételek lesznek. Úgyhogy ezen a tartaléknapon viszont csináltunk még egy kis úgynevezett akklimatizációs rotációt. Ez azt jelenti, hogy pár száz méterrel följebb mész, tehát szintkülönbséggel, és aztán leereszkedsz. Ott eltöltesz egy bizonyos időt, és onnan leereszkedsz a táborba. Ez is megkönnyíti ezt a bizonyos akklimatizációs folyamatot. Úgyhogy valójában ott volt három nap, amikor közel voltunk a hegyhez. Én három napig én azon tűnődtem, hogy hogyan. Akkor tudatosodott bennünk, tehát nyilván készültünk, tehát viszont mi voltunk az első szerb csoport, mi voltunk az első balkáni csoport, aki egyáltalán megpróbálkozott ennek a csúcsnak a megmászásával, viszont azt is tudni kell, hogy a mi expedíciónkban 20-20-an voltunk, abból 14-en jutottunk fel a csúcsra, tehát ez valójában megmutatja azt, hogy ez egy mekkora kihívás volt mindannyiunk számára.

0: Reklám.
1: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyazdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyazdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyazdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyazdrávja.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Programajánló. 36. születinapok Horgoson, szeptember 25-e és 27-e között. A rendezvény pénteken a terménykiállítás megnyitójával kezdődik, szombaton pedig főzőverseny, kézműves és gasztronómiai programok, sport, születi olimpia és gyerekműsorok várják a látogatókat. A színpadon vajdasági muzsikusok és művelődési egyesületek lépnek fel, 19 órától pedig a Night Cruisers Band zenél. A program vasárnap hálaadó szentmisével zárul. Tartsanak velünk!
7: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannó Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
1: Eddig tartott a mai Pannon Presszó. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok egészen idáig. Holnap is tartsatok velünk 10 és 14 óra között. Rúzsa Edina lesz a műsor házigazdája. További kellemes délutánt kívánok mindannyiótoknak. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portáján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Alekszandar Vučić szerint októberben megnyílik a Belgrád-Budapest gyorsvasút. A pontos időpont a magyar féltől függ, mivel Szerbia már befejezte a ráeső munkálatokat, hangsúlyozta a szerb államfő. Vučić elmondta, hogy Magyarországon jelenleg a vasútvonal rendszerének tesztelése zajlik, az utolsó tesztelésre pedig várhatóan október 4-én vagy 5-én kerül sor. Ezt követően a magyar fél dönthet a megnyitás időpontjáról, amely az államfő szerint mindenképpen októberben lesz. Vučić hozzátette, hogy a vasútvonal üzembe helyezésével jelentősen javulhatnak Szerbia közlekedési kapcsolatai, és Belgrád közelebb kerülhet Bécshez, Pozsonyhoz és Prágához is. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek. A területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját. Emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől, a lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. Őszi műsorrácsra váltott médiaházunk, a Pannon TV-ben mától minden hétfőn újra lesz közbeszéd, a többi hétköznapon pedig közügyek. Emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A grillbetyárok és a délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújnak, a Pannon Rádióban visszatér a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a körhintára is jegyet válthat.
0: Időjárás.
7: Szabadkán Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős és szeles időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz a térségben.
1: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
8: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
9: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
10: Bomax.
11: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
12: Editor's Choice.
11: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: 15 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Súlyos baleset történt az autópályán Szmederevó közelében. Egy teherautó és egy személyautó ütközött. Az autó két utasa a helyszínen életét vesztette. A helyszínen készült videón látható, hogy a jármű szinte a felismerhetetlenségig roncsolódott, és a teherautó is felborult. Az autópálya nyis felé tartó oldalát lezárták, ami miatt több kilométeres sor alakult ki. A baleset körülményeit vizsgálja a rendőrség. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek, a területet folyamatosan rendezik, és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavics réteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját. Emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől. A lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni a területet. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülőutat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. Elkezdődött a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. A program vasárnap este a kínai Csöcsiangi Modern Művészeti Színtársulat előadásával indult, melyet a Népszínház felújított épületének nagy termében nézhetett meg a közönség. A Fantasztikus Álmok Hegyekről és Tengerekről című darab kínai mitológiai történeteket mutat be. Az előadás egy Leo nevű fiú időn és téren átívelő kalandját meséli el, de szól a digitális világ csábításáról és a szülő-gyerek viszonyról is. A látványos fény és hanghatásokkal dolgozó előadás hatalmas sikert aratott. A fesztivál egész héten várja a gyerekeket és a gyermekszínházi előadásokat kedvelő felnőtteket. Az előadások 10-kor délben, illetve 17 órakor kezdődnek, a helyszínek pedig a Népszínház, a Jadrán színpad és a Gyermekszínház. A belépés ingyenes. A részletes program a fesztivál honlapján a lutfestsubotica.net címen található. Őszi műsorrácsra váltott médiaházunk, a Pannon TV-ben mától minden hétfőn újra lesz közbeszéd, a többi hétköznapon pedig közügyek, emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A Grillbetyárok és a Délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújtak ma is. A Pannon Rádióban visszatért a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a körhintára is jegyet válthatnak.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 21 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős és szeles időre számíthatunk, számottevő csapadék nem lesz a térségben.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz? Oh, yeah! Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: Nota!

az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a Szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett a híradó témáiból. Ma éjfélig lehet igényelni a 6000 dináros egyszeri állami támogatást Szerbiában. Szeptember 27-én benyújtja lemondását Alekszandar Vučić és őszi műsorrácsra váltott médiaházunk, következnek a részletek. Ma éjfélkor lejár a 6000 dináros egyszeri támogatás igénylésének határideje Szerbiában. A kincstári igazgatóság portálján eddig 1.696.000 állampolgár jelentkezett a támogatásra, közölte Sinisa Máli, ügyvezető pénzügyminiszter. A nyugdíjasoknak és a szociális segélyben részesülőknek nem kellett külön jelentkezniük, ők automatikusan megkapják a támogatást. Máli szerint csaknem 3 millió állampolgár ellenőrizte státuszát a részvényesi alap nyilvántartásában. A 6000 dináros egyszeri támogatásokat szeptember 22-e és 25-e között fizetik ki. Azoknak a nagykorú szerb állampolgároknak, akik nem jogosultak az ingyenes részvényekre, a kincstári igazgatóság portáján kell jelentkezniük személyi számuk és személyi igazolványuk számának megadásával. Az ingyenes részvények jogosultjai, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők automatikusan megkapják a támogatást, így nekik nem kell külön igényelniük.
10: Holnaptól, ahogy azt megígértük, szeptember 22 és 25-e között minden jogosult megkapja a 6000 dináros egyszeri támogatást. Kedden elsőként a részvény alap jogosultjai, a nyugdíjasok, valamint a pénzbeli szociális támogatásban részesülők kapják meg az összeget. Szerdától péntekig, vagyis szeptember 23 és 25-e között a többi jogosult számára is kifizetik a támogatást. Szeretném megköszönni Szerbia minden állampolgárának. Ez jelentős eredmény, amely az államháztartás stabilitását mutatja. Ugyanakkor mindig segíteni kell azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá.
9: Az aktuális gazdasági és energetikai helyzetről, a nemzetközi politikai folyamatokról, a koszovói helyzetről, a hadsereg fejlesztéséről, valamint a szeptember 27-ére bejelentett lemondásáról is beszélt Alekszandar Vučić elnök a Rádió Beograd 1-nek. New York-i látogatása alkalmával európai vezetőkkel is tárgyal majd, és számítva Lavrov orosz külügyminiszter jelenlétére, azt reméli, kétoldalú megbeszélést tudnak folytatni. Az államfő szerint a tárgyalások célja, hogy Szerbia a jelenlegi nemzetközi helyzetben is megőrizze békéjét és stabilitását, egyúttal biztosítsa energiaellátását. Vučić szerint Szerbiának jelenleg jóval nagyobb problémát jelent az olaj, mint a földgáz. Közlése szerint a belföldi és a magyarországi tárolóinkban összesen 690 millió köbméter gáz áll rendelkezésre. Az államfő továbbá megismételte, szeptember 27-én a New York-i útjáról való hazatérése után benyújtja lemondását a köztársasági elnöki tisztségről.
0: Beszélni fogok a mi álláspontunkról, de beszélni fogok mindazokról a megtévesztésekről is, amelyeken az elmúlt nem 15, hanem 30-35 évben keresztül mentünk, a hamis elvekről, a kétszínűségről, a kettős mércéről, és mindarról, ahogyan és amilyen módon magyarázták nekünk, hogy ki kell adnunk embereinket a hágai törvényszéknek, és akkor majd tejben, vajban fürdünk, minden virágba borul. Mi pedig nagyjából zsákokban adtuk át őket, és cserébe semmit sem kaptunk. Számos megállapodást aláírtunk, és minden egyes általunk aláírt megállapodást megszegtek azok is, akik garantálták ezeket, nem csak valamelyik másik fél a régióban. Úgyhogy sok mindenről lesz még mit mondani, és azt hiszem, az emberek a mai világ eseményeiben is felismernek majd olyan dolgokat, amelyekből megérthetik, mi zajlik más térségekben is, nem csak ami Szerbiánkban. Én pedig Szerbia pozíciójáért és népünk jogaiért fogok küzdeni.
9: Gőzerővel zajlik a munka lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A helyszínen jelenleg föld- és alapozási munkákat végeznek. A területet folyamatosan rendezik és készítik elő a későbbi útépítéshez. Egy úthenger a frissen elterített föld- és kavicsréteget tömöríti, miközben a többi gép kialakítja az úttest alapját, emellett a vízelvezető kiépítése is zajlik. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől. A lakosok gyalogosan és biciklivel tudják megközelíteni. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. Ercsi Hargita, a Városi Tanács beruházásokkal megbízott tagja a mikrofonnál.
11: Ez a városrész most egy hatalmas átalakuláson megy keresztül. Maga a körforgalom az már, hogyha fölülről tekintenénk meg, ugye akkor már kirajzolódik a pontos nyomvonala az utaknak, de igazából a szegélyköveknek a lehelyezése van folyamatban. Ezen kívül a vízelvezetőknek az elhelyezését csinálják most. Későbbiekben majd a kövek, még egy réteg kő fog rá kerülni, és végül pedig az aszfalt réteg. Most itt tömörítést végeznek. A kivitelező az tartja a határidőket, tehát az azt jelenti, hogy valamikor október végén fejeződik be maga a kiépítés.
9: Eredményhirdetéssel és felhőtlen ünnepléssel zárult a 12. Moholi Parasztolimpia tegnap késő délután. A helyi hangárnál megszervezett egésznapos rendezvényen az embert próbáló ügyességi feladatok és a rotyogó bográcsok mellett a közösségi összefogásé volt a fő szerep. Horváth Kátai Orhidea és Vajtai Viktória tudósítása.
12: Kora estére kiderült, kik lettek idén a legügyesebb szakácsok és a legrátermettebb parasztolimpikonok. A körömpörkölt főző versenyen nem csak a gyakorlott mesterek, hanem a fiatalok is megmutatták tudásukat. A mórahalmi diákok már 5. alkalommal látogattak el Moholra, és felkészültségüket bizonyítja, hogy az idén 3. helyet értek el. Magó Emma, Mórahalomról.
13: Az osztálytársaim, a csapattársakkal, és sajnos a tanárunk nem tudott eljönni, de mi képviseltük az iskolát, az osztálya.
14: Mi a titka a jó pörkölt receptjének? Ugye 3. helyezettek lettetek, ha jól tudom. Mi a titka?
13: Hát a titka szerintem a jókedv és a csapat összetartása.
12: A hagyományos csapatjátékokban, mint a traktor és talicskatolás, a bálagúrítás vagy éppen a tojásdobálás rendkívüli összpontosításra és finom érzékre volt szükség. Utóbbi versenyszámban a tojások épségének megőrzése jelentette a legnagyobb kihívást. A festett betyárok nevű formáció az első 4 évben mindig a 2. helyen végzett, idén azonban 86 ponttal sikerült megszerezniük az első helyet. Pálfi Krisztián, Magyar Kanizsáról.
15: Idén ez a 4. vagy 5. alkalom, hogy én részt veszek ezen a Moholi Parasztolimpián, így már ez egy hagyományá vált, hogy a Moholi barátaim hívtak meg legelőször ide, és akkor minden évben ugyanez a csapat megmaradt. néha egy-egy ember cserélődött. Készülni őszintén nem szoktunk, tehát így gyakorlatilag mindig itt találkozunk így mind az öten, és akkor belevágunk, maximumot nyújtunk, és amire elég lesz.
12: A díjátadón dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is jelen volt, aki személyesen gratulált a nyerteseknek, majd megosztotta gondolatait a hagyományőrző eseményről és annak közösségépítő erejéről. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
16: Csak körül kell nézni, itt sok ezer ember van, és hogyha az egész napot veszük górcső alá, akkor még többen. A gyerekek tele van az ugrálóvár, jó a hangulat, és hát egy hagyományápoló rendezvény is, mert itt a bálarakástól kezdve a traktorhúzáson át, a minden más ilyen paraszti munkához kapcsolódó versenyszámok vannak. Ez is egy olimpia maga műfajában. Úgyhogy örülök annak, hogy ennyi autó is van, tehát egész Vajdaság itt van ma Moholon.
12: A díjak átadása után sem állt meg az élet Moholon. A gyermekprogramokat és a kézműves foglalkozásokat követően késő estében nyúló zenés táncos mulatság zárta a 12. parasztolimpiát.
9: Őszi műsorát se váltott médiaházunk, a Pannon TV-ben újra lesz közbeszéd és közügyek, emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A Grillbetyárok és a Délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújnak, a Pannon Rádióban visszatért a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a Körhintára is jegyet válthatnak. Agárdi Gábor és Vajtai Viktória összeállítása.
12: Visszatérnek a jól ismert műsorok, de újdonságok is helyet kapnak a Pannon RTV őszi kínálatában. A Pannon televízió képernyőjén hétfőnként ismét jelentkezik a közbeszéd, ahol fontos kérdésekről értekezünk közel egy órában. A hét többi napján pedig a közügyek várja a nézőket. Hírek, információk, elemzések egy helyen. Hétköznaponként 18 óra után. Keddenként a forog a kamera, szerdánként pedig a Délbánát ízei várja a nézőket. Október 31-től pedig új évaddal jelentkezik gasztravetélkedőnk, a Grillbetyárok. Októbertől pedig a vajdasági településeket bemutató kincses ládánk is visszatér. Minden hónap utolsó péntekén a Zenezóna várja a klippek, a jó zenék szerelmeseit. A rádióban is visszatérnek a népszerű tartalmak. A Pannonban már 6 órától ébresztőt fúj a reggeli csapata, hétköznaponként 6 és 10 óra között. Vasárnaponként pedig ismét jön a Best of reggeli. Emellett lesz csendháborítás, non-stop hip-hop, fitzóna, egészségpercek és sok minden más is várja a hallgatókat a 91,5-ön. A Szabadkai Magyar Rádió is már 6-tól ébreszti a hallgatókat. A 107,1-en napindítóval indul a reggel. Közélet, politika, kiemelt témák egészen 10 óráig. A Mozaik mellett pedig délután 16:30-tól a Körhinta pörög tovább. Az őszi kínálatban az aranyalbum a legszebb melódiákkal vár mindenkit. A Muzsikál a mozi pedig elhozza a legismertebb film és sorozat zenéket, ahogy a moziban vagy a tévében hallhatták. Persze a Slágergyár és a Vasárnap napi kívánság műsor is jelentkezik. Aki pedig még ennél is több tartalomra vágyik, az böngészze a pannonrtv.com-ot, vagy a Facebook és Instagram oldalunkat.
9: A pontos idő 16 óra 12 perc.
12: .com-ot, vagy a Facebook és Instagram oldalunkat.
9: A pontos idő 16 óra 12 perc.
6: Időjárás.

0: energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
0: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Mi volt Miley Cyrus, aki újabban már elhagyta a vezetéknevét, és csak Miley-ként jelenteti meg a vadonatúj korszakának dalait. Ez volt a legújabb a Bass Persuade címet viseli. Hello mindenkinek! Hétfő délután indítjuk be a hetet a csillaghulláson és a legnagyobb kedvencekkel. Reméljük, kipihentétek a hétvégét. Sokfelé voltak programok, külön pacsi azoknak, akik Topolyán velem tartottak a fergeteges Demjén koncertet követően. Egy igazán jó kis buli kerekedett, és bő két órán keresztül buliztunk egy hatalmasat, ami pedig a koncertet illeti. Nos hát, bizony, a zenei legenda, aki a 80. életévében jár, azt a hangot tudta biztosítani, amit mindenki elvárt tőle, amit ismerhetünk, zseniálisan énekelt. Bár a mozgással természetesen már ugye korhoz mérten is, de pici segítségre volt szüksége, de ott a színpadon bizony azt a Demjén Ferencet láttuk, amelyet, vagy akit évtizedekkel ezelőtt is, úgyhogy aki ott volt, az bizony nem bánta meg. Sőt, a kivetítőn, ugye bizonyos daloknál ott volt a Hogyan tudni kérni nélküled filmből részletek. Ennek a filmnek egyébként második része is következik majd na mozikban, ugye Marics Petiék és az egész csapattól, úgyhogy egy kis frissítésképpen ebből a klipből is voltak részletek, és voltak olyan dalok is, amelyek ugye abban a filmben is elcsendülnek, így rögtön kezdésnek, még a kezdés előtt jön egy olyan dal, amely Demjénhez köthető természetesen, és a filmben Marics Peti és Márkus Luca éneklik. El kell, hogy engedj, ezzel melegítünk be mai csillaghullásra.

El kell, hogy engedj. Bizony hatalmas élmény volt szerintem. Sokaknak, akik ott voltak a Demin koncerten, Topolyán, nagy pocsi mindazoknak, akik utána a koncertet követően is ott maradtak és bulisztunk egy hatalmasat, illetve a Topolyai Városi Napok szervező csapatának is hatalmas respekt, amiért ilyen jó programot tudtak összehozni ebben az évben. A folytatásban jön Clean Bandit újdonsága, Company címet viseli, aztán pedig itt lesz még Peggy Goo és a Woman. Ez is egy vadonatúj dal, majd azt követően már az első mai kérések teljesülnek. Kérjétek, kívánjatok 19 óráig, tudjátok ezt megtenni. Én pedig itt vagyok veletek, és éljetek a továbbiakban a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, vadosan lent halljátok. Na, vágjunk bele, csillagulása fel!

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

Peggy Gou és a Woman itt a csillagulásban. Na folytatáson pedig mindjárt az első mai kérdések, kívánságdalak teljesülnek, és bizony még a mai adásban, illetve egész héten játszani is fogunk, meg pedig az Atlantis Garden jó voltából, ahol is a hétvégén a Cosmix ad majd élő koncertet. A harmadik órában lehet majd páros belépőt elvinni. Szép napot, ha nem tudja senki című dalt szeretném meghallgatni, mindenkinek küldöm, aki kedveli. Krista, mindjárt játszom a dalt. Üdv Labus Be My Lover zenéjét kérném, köszi előre, munkán szól a műsor. Üdv Dani. Dani, akkor jó munkát kívánok. Kitartásra, a hétfői munka mindig a legnehezebb. Vagy utána lehet, hogy a péntek...

mert akkor már alig várjuk a hétvégét. Na mindegy, szubjektív. Szerintem a hétvég kicsit nehezebb a hétvége után elkezdeni. Na, akkor következik majd a kérésedre. A blokk végén Labus és a Be My Lover a 90-es évekből. Hello a Zaporozsec együttestől. Azon az éjszakán című dalt kérném a kívánság műsorban. Zsófi, meg lesz, ezt is pörgetem. Szia, Lenny, így indul a következő. McCallmore-tól szeretném a Can Hold Us-t. Köszi, jó műsort. Sok jó zenét kívánok. Üdve, Edina. Köszönöm szépen, Edina. McCallmore, Ryan Lewis, Ray Dalton és a Can Hold Us nyökjönnek majd harmadikként. És még egy üzenet. Szia, Andi vagyok. Rihanna Diamond című dalát szeretném. Köszönöm. Ezzel pedig indulunk is. Jön Rihanna, aztán Follow the Flow, majd McCallmore, Ryan Lewis és Ray Dalton együtt, majd aztán itt lesz a Zaporozsec, a blokk végén pedig Labus, és a továbbiakban 19 óráig még kérhettek, kívánhattok, ne jól ismert elérhetőségek egyikén.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es, vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
6: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
7: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
5: On your number one hit music station.
7: Pennon Radio.
8: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
9: Hi, I'm David Gera.
10: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

Az I'm Good című dal után ismételten együtt dolgozott David Guetta Bebe Rexha-val. Ez volt a Sad Girls című dal, itt a Csillagulás második órájában. Kérjetek, kívánjatok, 19 óráig érkezhetnek ezek a bizonyos kérések, és ezek közül teljesül néhány a már beérkezettekből. Szia, Len, jó a műsor, a Move Into The Sun a kérésem, azoknak küldöm, akik ugyancsak szeretik ezt a számot mostanság, Dennis. Nagy mai kedvenc bizony, jön Hugel, Ultranate is, Imagine Angel, Move Into The Sun hallgatjuk harmadikként. Sziasztok, a Satisfaction számot küldöm Robinak, hogy jobban menjen neki a munka. Köszönöm, Anita. Bármit is művel, jó munkát Robinak. Benny Benassi, Satisfaction, ezt is hallgatjuk. Üdv Morionestől szeretnék egy számot, és köszi, ha mehet, Balázs. Morionestől a

0: című számát szeretném kérni. Köszi, Albert! Albert kérésére jön majd a Norvége, producer, lemezlovas, fiatal ember, és az a dal, amellyel bizony a világ megismerhette, jön a Faded, utána Morion, ezt hallgatjuk, majd Hugel, Ultranate és Imaile Angel jön, aztán itt lesz Tideni Kádár el Gellértel, majd pedig a jó öreg Benny Benassi Satisfaction-je.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillagolás. Több mint kívánságműsor.

0: szám.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én Jörg, a doktor, Béres, Csillagullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom, ciao.

0: Deső és Nagy Bogi, nagy mai magyar kedvenc, azóta jól leszek újra, és ha már Des, ő lett egyébként az Európai Unió legeredményesebb helyi előadója. A hangfelvétel kiadók nemzetközi szervezete szerint ez azt jelenti, hogy egy adott országon belüli slágerlistát ő birtokolta a legjobban az Európai Unió országai közül. Ennek egyébként tehát a siker oka, hogy a 2025-ös magyar top 10-es slágerlistán, tehát a top 10-ben 8 dalhoz kötődött a neve, előadóként, vagy éppen közreműködőként. Bizony Desnek nagyon megy a szekér, és hogy mit gondol a siker, mi számít neki sikernek, mi újság mostanában Ázáriával, vagy egyébként milyen a hétköznapokban, de következőket mondja.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: Miskeccel lány a sötétben, bele virad rám a hajzom, gazda csók megígértette egyedül jár.
3: A 10 millió az egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy akkor ez egy sláger. Akkor van értelme, az megérte ezt megcsinálni. Nem úgy adunk egy dalt, hogy na, vajon jót fog menni, hanem biztosak vagyunk abban, hogy ez egy olyan dal, ami megállja a helyét.
2: Kívánja, de csókot csöntem a szádra, mama szítem, meddig várna, but this shape like Tyler, wait till the morning, I sing like...
3: Na, a klippeket azt szoktam nézni, de ilyen statisztikában a társam, Young Fly testvére, az egész nap bújja a Spotify-t, most rekordot döntöttünk, és akkor ő el van ettől így kápráztatva, imádom, de én amúgy annyira nem szoktam nézni a statisztikát. Még megnézem az első pár napot, mert szerintem befolyásolja a dolgot. Ha látom, hogy megy egyfolytában a dal, akkor igazából onnantól kezdve néha-néha két napon talán nézek. Azért az ritkább mostanában. Én is csinálom a dolgaim, ő is, de azért mindig összefut a szél. Tehát a télen kevesebb, de azért nyáron mindig együtt vagyunk. Tehát, hogy azért két hetente mindig valahogy beszélünk, vagy találkozunk.

se kéri, hogy maradjál. Attól függetlenül, hogy YouTube-on és streamingeken hatalmas számokat érünk el, olyanokat, amit még talán nem is értek el itthon, vagy termeltek előadók ilyen rendszerességgel, attól függetlenül az nem váltja koncertjegyekre szerintem ezeket a dolgokat. De hát azért próbálkozunk a koncerteken is mindig minél több olyan jó dolgot, vagy olyan minőségi produkciót csinálni, hogy ez hát, ha eljut egy Puskásig, de hát álmodozni lehet, meg kell valósítani.

igazából én egy teljesen átlagos, unalmas életet élek. Nem mutogatom magam, hogy mekkora király vagyok, császár vagyok, otthon ülök, játszok, sorozatozok, kutyáimmal vagyok. Igazából otthon magamnak így a négy fal között így teljesen el vagyok.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető maga az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
7: Műsorajánló. Emlékszel a korszakra, amikor még sehol nem volt a Spotify, a YouTube, és teljesen normális volt, hogy a zenei állományod kazettákon volt meg, amit a kívánság műsorból vettél fel? Amikor 20 percig rágtad a körmöt, hogy megírja a géped a CD-t, és utána lejátsza a Jugó autórádiója? Akkor eljött a te időd, eljött a te műsorod!
8: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
9: Klasszik Fantasztik! A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből!
8: A lemezjátszóknál és a mikrofonnál Molnár B! Ez a Klasszik Fantasztik! Hey.

Klasszik Fantasztik. Minden hétfő este 10-től a Pannonrádióban. Részletes infók, playlistek és az összes korábbi epizód a klasszikfantasztik.hu weboldalon.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok. És a következő óra végéig lehet még kívánni, ahogy ezek a hallgatók is megtették. Szép napot kívánok, a Honey Beast és a Daniel Fütől a Bácsak lennék című dalt szeretném meghallgatni. Szilvia kérte, pedig mindjárt játszom, ez egy új dal. Ciao, Bob Sinclair, Rockdis Party, ezt a számot ad le Allen, üdve kicsim a hetestől. De régen hallottuk, jön Bob Sinclair, QTB, Dollar Man és Big Ellie. Mind benne vannak ebben a dalban, és egyébként ugye az Everybody Dance Now ezt hivatott, tehát mondhatni feldolgozni, úgyhogy Rockdis Party, illetve előtte Honey Beast és Daniel Fit.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Drákullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Ő volt Hugh Girl, aki egyébként az elmúlt hétvégén pénteken, egészen pontosan 3 nappal ezelőtt Budapesten lépett fel. Ez pedig David Guettából, a legújabb nagy lemezéről, 21-ról, a Shine című dal szólt a mai kedvencek közül. A folytatáson pedig játszani fogunk a hétvégén a Cosmix ad élő koncertet, ugye közkívánatra az Atlantis Gardenben, mi is mindjárt játszani fogunk. Már előtte egy ajánló következik az eseményhez.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Gardenben a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!

0: Akkor megalakították a csapatot Lányi Laláék. Jó, ezt írjátok meg, és utána a teljes neveteket vezetéknév, keresztnév. Csak és kizárólag SMS-ben játszunk, 063-621-605. Ami fontos, a saját nevetekben játszatok, a nyereményjáték mindegy 7 percig tart. Tehát melyik évben alakult meg a Cosmix, és hány tagú volt a megalakuláskor ez a bizonyos formáció, amelyet a mai napig is ismerünk és szeretünk, és mindjárt jön a kis világ tőlük.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
2: Hello Pannon Rádió hallgatók! Lányi Lala vagyok a Cosmixból, üdvözöllek benneteket, és lehet hallgassatok minél több Cosmixot is.

0: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
1: Bizonyám ez vár rátok szombat este, a nyereményjátékot lezárom. A helyes válasz egyrészt az 1995, illetve három tagú volt. Mind a két válasz kellett egyébként, hogy részt vegyetek a sorsolásba, tehát aki az évszám mögött nem írt még egy számot, az sem, illetve aki kettő tagot írt, az sem vesz részt a nyereményjátékban, mert hogy az alapítók ugye Hozsó, Lala, illetve az alapításnál velük volt még a Happy Gangből jól ismert Vitamin nevezetű úriember is. Bizony hárman alapították, utána Vitamin lemorzsolódott és maradt a ma is jól ismert felállás, ami két tagú, de az alapításnál hárman voltak. Úgyhogy elég sokan egyébként eltaláltátok. Indul a sorsolás, hamarosan kiderül, kik lesznek, mert hogy kettő nyertes lesz kisorsolva, kik lesznek mai nyertesek, akik páros belépővel bebiztosítják magukat, illetve a helyüket másodmagukkal a szombat esti Cosmix bulira. Na, addig viszont jön Alexander Stan és a Mr. Saxo Beat.

0: Megtörtént a sorsolás, mondom el is, tehát kiknek kedvezett a szerencse, és akinek nem, az ne csüggedje, mert egész héten játszani fogunk majd. Az Atlantis Garden jó voltából a szombati Cosmix bulira lehet majd elvinni még páros belépőket. Ma viszont, aki helyesen válaszolt, és a szerencse is mellé szegődött, Sóti István és Engi Dianna, ti vagytok mai nyertesek, másodmagatokkal kívánok. Nagyon jó bulit, a nevetek ott lesz majd a nyertes listán szombat este az Atlantis Garden jegypénztáránál. Sóti István, Engi Dianna, ti vagytok tehát mai nyertesek, és újabb játék pedig majd a holnapi csillaghullásban. Most viszont további kívánságdalok teljesülnek. Hello and Calvin Harris Promises számát kérném. Köszi, ha lejátszod. Szabolcs kérte tőlem, ez egyébként Calvin Harris Sam Smith-szel közös dala. Szép napot, szeretném meghallgatni Jennifer Lopez Ain't It Funny című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdve, Gyöngyi. Mindjárt meghallgatjuk, latinossal megyünk tovább. Jennifer Lopez kezdi majd meg ezt a soron következő blokkot. Szia kis családomnak, szeretném küldeni Magditól a Rúst. Köszönöm Ildi Bácskos út falváról, ez a vadonatúj Magdidal. Üdv a Szafridótól, valami jót rád bízom. Kösz Csaba. Legyen az a klasszikus Play the Live. Jönnek majd a jó öreg dobosok, akik a mai napig is aktívak, és ott vannak bizonyos tematikus 90-es, illetve 2000-es évek bulikon. Szafridó, ők jönnek a blokk végén. És még egy üzenet, szia, Len Bence vagyok, a BSV és Nagy Bogitól a Jégszívű lányt kérném. Ez pedig Niki kérte. Jön tehát BSV Nagy Bogival, utána Szafridó, itt lesz Calvin Harris Sam Smith-szel, Rúzsa Magdit is hallgatjuk kezdésnek, viszont Jennifer Lopez.
1: Hey everyone, this is Shakira. What's up y'all, I'm Beyonce.
2: Hi, I'm Christina Aguilera.
3: Hey y'all, this is Alicia Keys and you're checking out
4: Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Következik most az az úriember, aki tegnap délután hajdújáráson a hajdújárási születi napok keretein belül lépett fel. Ő pedig Vastag Csaba, és az a dal, illetve arról a dalról mesél, amely az egyik legszemélyesebb dala, és tegnap is előadta a hajdújáráson, ez pedig az Apa címet viseli.
2: Ez egy olyan témát ölel föl, amihez kell egy kis idő, hogy az ember meg tudja fogalmazni rendesen. Ez nagyjából 10 éve egyébként szerintem az én életemben, amire szükségem volt. Akkor kezdtem el foglalkozni magával a témának a megírásával, és aztán nyilván voltak dalötleteink, amik egyik jobb volt, mint a másik, és ez a dal volt, amit úgy gondoltam, hogy megérdemel egy olyan szöveget, ami ezt a témát méltóképpen feldolgozza.

0: Még most is ott él.
1: Soha az életemben nem volt még olyan dalom, amit a megjelenésének a napján már méltattak, és megjelent a dal reggel 9-kor, és 10 órakor egy bevásárlóközpontba odajöttek hozzám, hogy ez az életem legjobb dala, és hogy gratulálnak hozzá, és azóta is ezt hallgatják, ez egy órája, ugye? Szóval csak csoda és meglepetés ez a dal nekem, mind a magyar, mind az angol verzió. Az angol verzió, az egy rövid sztorit elmondnék gyorsan, hogy általában minden dalunknak van egy angol verziója, mert jó magyar punkzenekar révén, még régen mi is mindent ilyen úgymond kamu angollal írtunk, és alapvetően mindenkinek volt egy angol demója, amit aztán lefordítottunk később. Viszont ennek az angol verziója egy picit jobbra sikerült, lehet, hogy az elmúlt 20 évben már azért valamit tanultam én is angolul, és nem akartuk kihagyni ezt, mert egy nagyon szép összefoglalása szerintem az angol szöveg is annak, amit jelent a dal.
0: Were you scared? Were you lost in the dark? Or did you think leaving would mend the spark?
1: Többnyire apukám miatt is nagyon-nagyon fontos volt, hogy olyan formát öltsön ez a szerzemény, hogy ne legyen benne semmi, ami félreérthető, vagy esetleg túlzás, vagy esetleg túl kevés. Másrészt pedig ez egy nagyon minimál dal, tehát hogyha meghallgatta bárki, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akkor ebben igazából csak zongora van, cselló, meg vokál. És minél kisebb valami, annál fontosabb értelme van minden szónak, minden egyes hangszer megjelenésének. Eleve kevés benne a szó. Tehát amikor egy háború és békehosszúságú szöveged van, akkor nyilván tudsz bele töltelékeket rakogatni, meg nem tudom. Itt viszont minden egyes szónak nagyon komoly súlya van. Azt hiszem, hogy a legnagyobb bátorság talán és a legnagyobb feladat az volt, hogy ennyire őszinte tudjak lenni magammal is.
0: De fogy az idő, és kialszik a fény. Egy árnyék világ, és egy meggyűrt kép. Ahogy bennem élt, csak egy

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a Szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
4: Műsorajánló.
2: Amikor a zene is önmagában

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

jó, de Kylie Minogue dalocska, Can Get You Out of My Head, egy friss remix változat van itt a Csillagulás mai utolsó órájában. Elérkeztünk a záróblokkhoz, kettő kívánságról teljesül mégis, így szólnak a fennmaradt üzenetek. Szia, halott pénz és Biolex-től, az ó igen lenne a kérésem. Manuella kérte, jön mindjárt. Halott pénz, Biolex, egy közös dalban, illetve Hali a haveroknak, meg nekem Perodion, a Forever Young, kösz Alan, üdve Alex. Ez pedig David Guetta, illetve Eva Max feldolgozása az Alphaville nagy klasszikusából. Az Alphaville frontemberével, Marianne Gold-dal közösen készítették, hogy a mindenki fiatal, aztán pedig

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Jön a folytatásban a Csillaghullás mix, és tudjátok, a hétfő akkor 90-es évek. Indulunk kicsit lazában, aztán pedig elcsapunk Eurodance-be, igazán jók is. Egybeleg várjátok mixben, tehát egészen 20 óráig, utána pedig maradva még a 90-es évek zenénél, rádiós válogatás lesz majd hallgatható, akkor már nem mixben. És 22 órától pedig visszatér a Klasszik Fantasztik, egy órán keresztül Molnár B műsorát hallhatjátok majd. Csillagulás pedig holnap is, a szokott időben a 16 órai híradót követően. Számítok majd ismételten a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Őszi műsorrácsra váltott médiaházunk. A Pannon TV-ben mától minden hétfőn újra lesz közbeszéd, a többi hétköznapon pedig közügyek. Emellett pedig más népszerű tartalmak is várják a nézőket. A Grillbetyárok és a Délbánát ízei is új évaddal jelentkeznek. A két rádió munkatársai pedig már hajnalban ébresztőt fújnak. A Pannon Rádióban visszatér a reggeli csapata, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig napindítóval ébredhetnek, és a Körhintára is jegyet válthatnak. Gőzerővel zajlik a munka a lezárt Majsai hídnál Szabadkán. A Majsai út érintett szakasza a kivitelezés idején teljes szélességében le van zárva a forgalom elől. Az erre közlekedőknek, különösen az autósoknak kerülő utat kell választaniuk. A lezárt szakasz a környező utcákon keresztül kerülhető meg. A munkálatok várhatóan október végére fejeződnek be, így novembertől már az új körforgalmat használhatják a Majsai híd lábánál. 4 nap intenzív műhelymunka után záró koncerttel mutatták be, mit tanultak a résztvevők a szabadkai Big Band szakmai műhelyén. A Kosztolányi Dezső Színházban megtartott koncerten a zenekar tagjai és a workshopon résztvevő diákok együtt léptek színpadra. A fiatal zenészekkel a Big Band tagjai mellett Iván Illich, a Belgrádi Zeneakadémia jazz és könnyűzenei tanszékének docense is foglalkozott. A közös munka eredményeként egy egész estés jazz koncertet hallhatott a közönség.
1: 90-es évek a Pannon Rádióban.

0: A 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannon Rádióban.
1: Dig.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Yeah. És most!

0: minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik.
1: Halló mindenkinek, ez itt a Klasszik Fantasztik, és annak is leges-leges legújabb epizódja a mikrofonnál Molnár V. A lemezjátszóknál pedig ezúttal Gabriel B. foglal helyet, és indul a nagyjából 60 perces időutazás. Mindenféle korszakból a legnagyobb dance klasszikusok szólnak. Sheryl Cole-lal kezdünk az Egyesült Királyságból, bár mostanság csak Sheryl néven, az egyszerűség kedvéért. Így hallhatnak róla. A Girls Aloud egykori tagja, és tőle a Call My Name szól 2012-ből, a remixer neve pedig Calvin Harris, aki szintén nem egy aprócska kis név az elektronikus zenében, úgy gondolom. Aztán maradva a briteknél, a Roll Deep jön, és 2010-ből a Good Times, ami nagyon sokat pörgött Judy Connor csodálatos vokájával. Aztán pedig egy nagy legenda, Ultra Neatről van szó, akinek egyik legismertebb korongja mindenképpen a Free című dal, de azért volt néhány, nem futottak még kategóriába tartozó, nagy-nagy dobása, már tény, hogy a Free árnyékában ezek talán egy kicsit haloványabbnak tűnnek. 1998-ban a Find the Cure szól, a Full Intention, amely szintén egy angol brigád, na az ő remixelésükben szól majd akkor rövidesen. Aztán David Morales 1998-as Need in You című slágerét 2 évvel később újra gondolták, egy plusz vokált adtak hozzá, Juliet Roberts jóoltából, így lett teljes szerintem a kép, mert hogy önmagában instrumentálisan se volt ez olyan rossz, de azért így vokállal lett teljes egész, így a Need in You 2000-es változata a Klasszik Fantasztik első etapjában nem sokára szól majd. Én a Molnár B vagyok, jó szórakozást mindenkinek!

A legnagyobb dance klasszikusok és emlékezetes klubzenék minden időből. Ez a Klasszik Fantasztik. Keresd minket a Facebookon, a Klasszik Fantasztik oldalon, vagy kövess be minket Instán. klasszikfantasztik.hu.

Ez a Klasszik Fantasztika, a mikrofonnál Molnár B, és az időutazásban segít nekünk most a lemezjátszóknál Gabriel B. Haladunk is tovább, a Sugar Babes jön, Bounce You Now ez a dal címét. Most lehet, hogy többen felszisztenek, hogy mi, hogy ez azért az elektronikus zenétől csúnyán messze van, mert hogy ez egy pop csapat, ezt kár szépíteni. Isteni csajok 2007-es korong, viszont a német Spencer and Hill formáció jó voltából mindenképpen helye van a mai összeállításban, mert hogy így már azért egy kicsit adrenalinban gazdagabb, jó? Aztán a Miami Dub Machine jön, ez egy nagyon jó dal, a Cube Guys jó voltából, akik már párszor szerepeltek itt a Klasszik Fantasztik epizódokban. A Mobile jön, és hogyha a dallam esetleg ismerős lenne, akkor természetesen az nem tévedés, mert hogy ez a 2015-ös korunk egy deep dish dalból táplálkozik, a Flashdance-ből, amely 2004 egyik legnagyobb klubslágere volt, bár az is azért egy átirat, mert a dal cím beszédes, a Flashdance cím 80-as évekbeli film egyik betétdalához nyúltak hozzá, és ezt a szempelt használták ebben a dalban is, amit meghallgatunk. Aztán jön 1999 egyik legtöbbet játszott rádiós sikere, és ez nem csak Magyarországra, nem csak Európára, hanem nagyjából az egész világra érvényes. Sonicról van szó, aki egyébként egy kitűnő brit lemezlovas, és az It Feels So Good, amikor is elkezdett énekelni és nem csak DJ-zni, ez egészen a Billboard Hot 100 slágerlistáig röpítette, ahol jó néhány hetet lehúzott ez a dal. Tulajdonképpen, hogyha Best of összeállítást kellene csinálni 1999-ből, nagyon nem is lehetne megkerülni ezt a dalt, nem mint hogyha mondjuk szeretnénk. It Feels So Good, mindjárt ez is szól a Klasszik Fantasztik folytatásában.

Ez a Klasszik Fantasztik és az időutazás folytatódik, a mikrofonnál Molnár B, a lemezjátszóknál pedig Gabriel B. Haladjunk is tovább, ahogy kell, Double 99 és a Rip Groove, és egy olyan stílus, amely talán eddig még nem nagyon szerepelt a Klasszik Fantasztikban, pedig az elektronikus zenei folyamatok része a Garage. A formáció egyébként első kislemeze volt, ez 1997-ből, amit most gyorsan meghallgatunk, aztán maradunk hasonló vizeken vagy hasonló stílusnál, viszont már egy sokkal ismertebb csapattal Magyarországon is többször jártak már, a Groove Armadáról van szó, és 2001-es nagy sikerük a Super Stylin, amit meghallgatunk. Egyébként számos országban listavezető volt, Ausztrália, Belgium, Írország, Olaszország, Hollandia, és természetesen az Egyesült Királyság sem maradhatott ki ebből a csodálatos sikerparádéból. Aztán az Example első kislemezét hallgatjuk meg 2010-ből, és még hol volt a Change the Way You Kiss Me, és a sok-sok dal, amely a 10-es évek első felében az Example-t óriási csúcsra lökte, mert hogy megkerülhetetlen formációja volt a pop dance kategóriának ez a csapat. Meghallgatjuk sorrendben tehát az elsőt, Kickstarts nagyon rendben volt. Utána pedig Morgan Page, aki már szerepelt a Klasszik Fantasztikban egy ismertebb dallal, a Longest Road-dal, az amerikai DJ ezúttal viszont egy igazi finomságot, a Fight for You-t tartogatja nekünk. Sultan and Ned Shepard két kiváló kanadai DJ remixelésében a Klasszik Fantasztik folytatásában.

0: A végére azért itt egy nagyon komoly lépegetés volt, ez bizony techno, mégpedig 2006-ból. Oxiai francia producer és a Domino szólt 2006-ból, tehát amely az azért készült hébe-hóba, mondjuk 2017-ben is egy ismertebb remix változat, de nagyon komoly kis lépegetés volt, és talán, hogyha a klubköröket nézzük, akkor mondjuk a Koronitában annak idején erre azért komoly hajnali vagy reggeli délelőtti lépegetések voltak, én nagyon úgy gondolom. Ezzel teszünk pontot a mai klasszik, fantasztik végére, és köszönöm mindenki figyelmét Gabriel B. nevében, aki egy kitűnő zenei összeállítással örvendeztetett meg minket ebben a nagyjából egy órában. Találkozunk a legközelebbi alkalommal, és én a Molnár B. voltam. Sziasztok!
1: Itt a Pannon Rádió.

0: Topkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Oh, it's a long way down.

0: Pannonrádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Pörög ránk. Pannon Rádió, éjjel-nappal.